0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, második rész. Levetve azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint ma született csecsemők, a tiszta és hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel, hogy ízleltétek, mennyire jó az Úr. Akihez járulva, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, íme szegletkövet teszek le Sionban, amely kiválasztott és becses, és aki hisz abban, nem szégyenül meg. Tisztesség azért nektek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé, megütközés kövévé, és botránkozás sziklájává, akik engedetlenek lévén meg is ütköznek a szóban, amire rendeltettek. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, hogy tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a szellem ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok közt jól viselve, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetetekből látják azokat, akkor dicsőítsék majd Istent a meglátogatásuk napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint följebb valónak, akár helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jó cselekvőknek dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jó cselekedve elnémítsátok a balga emberek tudatlanságát. Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszságnak palástja csupán, hanem mint Istennek szolgái. Mindenki tiszteljetek, a testvéreket szeressétek, féljétek Istent. A királyt is tiszteljétek. A szolgák teljek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, hogy tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a szellem ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok közt jól viselve, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetetekből látják azokat, akkor dicsőítsék majd Istent a meglátogatásuk napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint följebb valónak, akár helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jó cselekvőknek dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jó cselekedve elnémítsátok a balga emberek tudatlanságát. Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszságnak palástja csupán, hanem mint Istennek szolgái. Mindenkit tiszteljetek, a testvéreket szeressétek, féljétek Istent. A királyt is tiszteljétek. A szolgák

0: napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint följebb valónak, akár helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jó cselekvőknek dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jó cselekedve elnémítsátok a balga emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszságnak palástja csupán, hanem mint Istennek szolgái. Mindenkit tiszteljetek, a testvéreket szeressétek, féljétek Istent, a királyt is tiszteljétek. A szolgák teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a jóknak és a kiméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedve. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jó cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez Istennél kedves dolog. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, nektek példát hagyva, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában nem volt álnokság, aki szidalmaztatva, viszont nem szidalmazott, szenvedve nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, aki a mi bűneinket maga vitte föl testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel meg is gyógyultatok. Mert olyanok voltatok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és fölvigyázójához.
1: Péter első levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt minden kedves hallgatónak. Az Efézusi levél 6. fejezetében a 18. vers azt mondja. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván, minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván, minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Néhány ember csak akkor imádkozik, ha az élet kihívásai erre rákényszerítik, de ez így nem helyes. Mint keresztények, a mi atyánkkal való közösségre lettünk elhívva. Így számunkra az imádkozás több annál, hogy valamit megszerezzünk az atyától. Ez közösség. Idő az Istennel való kapcsolatra, és a napi életünk összhangba hozása az ő céljaival. Ezért több időt és több figyelmet kell szánnunk az imádkozásra. Minél több időt szánunk az imára és az imában való együttlétre Istennel, annál több kijelentést kapunk az ő jelleméről és az ő személyiségéről. Rá fogunk jönni, hogy az ő gondolataival gondolkozunk, és mindig az ő akaratában tevékenykedünk. Olyan emberek leszünk, akik tiszta szívvel imádkoznak más emberekért. Már nem hétköznapi ember szintjén fogunk beszélni, gondolkodni, cselekedni vagy látni. Nem kritizálunk másokat, mivel csak a jót vesszük észre bennük. Akár csöndben is maradhatunk, de a szellemünk visszatükröződik az életstílusban, és így vonzódni fognak hozzánk az emberek. Egy imádkozó keresztény közben jár másokért, minden személy nevét megemlítve az imájában. A legjobbat gondolja másokról, és készen áll arra, hogy imádkozzon mások szellemi fejlődéséért és egyéb kérésükért. Önzetlen, tele van együttérzéssel, és mindig megnyilvánul benne Isten dicsősége, mert észreveszi a mások szükségeit, és segítségükre siet. Másrészt az a keresztény, aki nem szán kellő időt az imádkozásra, ezeknek a dolgoknak pontosan az ellentéte. Kritizál, panaszkodik, látáshiányban szenved, zavaros gondolkodású, és ezek nyilvánvalóak az életében. Megfelelően imádkozni nagyon fontos tevékenység minden keresztény életében. Gyönyörűvé teszi az életet, és az imák eredményei következtében az élet izgalmassá válik. Felhívom a figyelmed arra, hogy szánj időt az imádkozásra, a Biblia tanulmányozására és az olvasottakon való gondolkodásra. Keresd lehetőséget és szállj rá időt bőven, hogy imában, napi kapcsolatban lehess az Úrral. Választ ki a számodra legmegfelelőbb időt, hogy ezt megtedd, és figyeld meg, hogy az életed kivirágzik dicsőségről dicsőségre. Imádkozzunk most! Atyám, én odaszánom magam neked, a te szent szellemed szeretetére és a beszéded befolyása alá. Elkötelezem magam a másokért való közbenjárásra és a szellemi fejlődésükért való imádkozásra. Teljes egészében a jelenlétedben maradok és szüntelen imádkozok. Köszönöm, hogy a felelős imádkozáson keresztül fontossá tett.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Péter apostol első levele. Harmadik rész. Hasonlóan az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is Isten szavának, feleségük maga viselete által, isteni szó nélkül is megnyeressenek, szemlélve a ti félelemben való, fedhetetlen életeteteket. És ne a frizurátokkal, aranyékszerekkel, vagy drága ruhákkal akarjatok külsőleg szépnek látszani, a szépségetek belülről, a szívetekből sugározzon, kedves és nyugodt szellemetekből, mert ez a szépség örökké való, és ez az, amit Isten igazán értékel. Ezt tette széppé a régi idők szent asszonyait is, akik Istenben reménykedtek, és engedelmeskedtek az ő férjüknek. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezve őt, akinek gyermekei is lettetek, ha jót cselekeztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. Hasonlóképpen a férfiak lakjanak értelmes módon együtt a feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet téve, mint akik örökös társaitok az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Végül pedig éljetek egyetértésben, harmóniában, ugyanaz a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek. Igyekezzetek egymást megérteni, szeressétek egymást, mint igazi jó testvérek, legyetek együttérzők és alázatosak. Ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, sőt, ellenkezőleg, mondjatok áldást, tudva, hogy arra lettetek elhívva, hogy áldást örököljetek. Mert aki akarja az életet szeretni, és akar jó napokat látni, az tiltsa meg a nyelvét a gonosztól, és az ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjen jót. Keresse a békességet, és kövesse azt. Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein. Az Úr orcája pedig a gonosz cselekvőkön. És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. És mindig készen legyetek megfelelni mindenkinek, aki csak számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Legyen jó lelkiismeretetek, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, mint gonosz cselekedve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezessen. Megöllettetve ugyan tesz szerint, de megelevenítetve szellem szerint, amelyben elmenve a tömlöcben levő szellemeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, csak 8 lélek tartatott meg víz által. Ami minket is megtart most két más szerint, mint bemerítkezés, ami nem a tesszennyének a lemosása, hanem a jó lelkiismeret válasza Isten fele, a Jézus Krisztus föltámadása által, aki az Istennek jobbján van, fölmenve a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, a hatalmasságok és az erők is.
0: Péter első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt minden kedves hallgatónak. Az Efézusi levél 6. fejezetében a 18. vers azt mondja: minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Néhány ember csak akkor imádkozik, ha az élet kihívásai erre rákényszerítik, de ez így nem helyes. Mint keresztények, a mi atyánkkal való közösségre lettünk elhívva. Így számunkra az imádkozás több annál, hogy valamit megszerezzünk az atyától. Ez közösség. Idő az Istennel való kapcsolatra, és a napi életünk összhangba hozása az ő céljaival. Ezért több időt és több figyelmet kell szánnunk az imádkozásra. Minél több időt szánunk az imára és az imában való együttlétre Istennel, annál több kijelentést kapunk az ő jelleméről és az ő személyiségéről. Rá fogunk jönni, hogy az ő gondolataival gondolkozunk, és mindig az ő akaratában tevékenykedünk. Olyan emberek leszünk, akik tiszta szívvel imádkoznak más emberekért. Már nem hétköznapi ember szintjén fogunk beszélni, gondolkodni, cselekedni vagy látni. Nem kritizálunk másokat, mivel csak a jót vesszük észre bennük. Akár csöndben is maradhatunk, de a szellemünk visszatükröződik az életstílusban, és így vonzódni fognak hozzánk az emberek. Egy imádkozó keresztény közben jár másokért, minden személy nevét megemlítve az imájában. A legjobbat gondolja másokról, és készen áll arra, hogy imádkozzon mások szellemi fejlődéséért és egyéb kérésükért. Önzetlen, tele van együttérzéssel, és mindig megnyilvánul benne Isten dicsősége, mert észreveszi a mások szükségeit, és segítségükre siet. Másrészt az a keresztény, aki nem szán kellő időt az imádkozásra, ezeknek a dolgoknak pontosan az ellentéte. Kritizál, panaszkodik, látáshiányban szenved, zavaros gondolkodású, és ezek nyilvánvalóak az életében. Megfelelően imádkozni nagyon fontos tevékenység minden keresztény életében. Gyönyörűvé teszi az életet, és az imák eredményei következtében az élet izgalmassá válik. Felhívom a figyelmed arra, hogy szánj időt az imádkozásra, a Biblia tanulmányozására és az olvasottakon való gondolkodásra. Keres lehetőséget és szánj rá időt bőven, hogy imában napi kapcsolatban lehess az Úrral. Választ ki a számodra legmegfelelőbb időt, hogy ezt megtedd, és figyeld meg, hogy az életed kivirágzik dicsőségről dicsőségre. Imádkozzunk most! Atyám, én odaszánom magam neked, a te szent szellemed szeretetére és a beszéded befolyása alá. Elkötelezem magam a másokért való közbenjárásra és a szellemi fejlődésükért való imádkozásra. Teljes egészében a jelenlétedben maradok és szüntelen imádkozok. Köszönöm, hogy a felelős imádkozáson keresztül fontossá.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, 4. rész. Mivel hogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek föl ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, az megszűnik a bűntől. Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátra levő időt. Mert elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járva feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, tobzódásokban, iszákosságban és undok bálványimádásokban. Ami miatt csodálkoznak is, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódva velük. Akik majd számot adnak annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat. Mert azért hirdettetett az evangélium a halottaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint szellemben. A vége pedig mindennek közel van. Azért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandóak az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Legyetek egymáshoz vendégszeretőek, zúgolódás nélkül. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfálkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, Isten szavait szólja. Ha valaki szolgál, akkor azzal az erővel szolgáljon, amit Isten ad. Hogy mindenben Isten dicsőítessen a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökön örökké. Amen. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történne veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek majd. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek, és az Istennek szelleme, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjön az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának. És ha az igaz is alig tartatik meg, hova lesz az istentelen és bűnös? Azért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hűteremtőnek, jót cselekedve.
0: Péter első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt minden kedves hallgatónak. Az Efézusi levél 6. fejezetében a 18. vers azt mondja: minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Néhány ember csak akkor imádkozik, ha az élet kihívásai erre rákényszerítik, de ez így nem helyes. Mint keresztények, a mi atyánkkal való közösségre lettünk elhívva. Így számunkra az imádkozás több annál, hogy valamit megszerezzünk az atyától. Ez közösség. Idő az Istennel való kapcsolatra, és a napi életünk összhangba hozása az ő céljaival. Ezért több időt és több figyelmet kell szánnunk az imádkozásra. Minél több időt szánunk az imára és az imában való együttlétre Istennel, annál több kijelentést kapunk az ő jelleméről és az ő személyiségéről. Rá fogunk jönni, hogy az ő gondolataival gondolkozunk, és mindig az ő akaratában tevékenykedünk. Olyan emberek leszünk, akik tiszta szívvel imádkoznak más emberekért. Már nem hétköznapi ember szintjén fogunk beszélni, gondolkodni, cselekedni vagy látni. Nem kritizálunk másokat, mivel csak a jót vesszük észre bennük. Akár csöndben is maradhatunk, de a szellemünk visszatükröződik az életstílusban, és így vonzódni fognak hozzánk az emberek. Egy imádkozó keresztény közben jár másokért, minden személy nevét megemlítve az imájában. A legjobbat gondolja másokról, és készen áll arra, hogy imádkozzon mások szellemi fejlődéséért és egyéb kérésükért. Önzetlen, tele van együttérzéssel, és mindig megnyilvánul benne Isten dicsősége, mert észreveszi a mások szükségeit, és segítségükre siet. Másrészt az a keresztény, aki nem szán kellő időt az imádkozásra, ezeknek a dolgoknak pontosan az ellentéte. Kritizál, panaszkodik, látáshiányban szenved, zavaros gondolkodású, és ezek nyilvánvalóak az életében. Megfelelően imádkozni nagyon fontos tevékenység minden keresztény életében. Gyönyörűvé teszi az életet, és az imák eredményei következtében az élet izgalmassá válik. Felhívom a figyelmed arra, hogy szánj időt az imádkozásra, a Biblia tanulmányozására és az olvasottakon való gondolkodásra. Keresd lehetőséget és szánj rá időt bőven, hogy imában, napi kapcsolatban lehess az Úrral. Választ ki a számodra legmegfelelőbb időt, hogy ezt megtedd, és figyeld meg, hogy az életed kivirágzik dicsőségről dicsőségre. Imádkozzunk most! Atyám, én odaszánom magam neked, a te szent szellemed szeretetére és a beszéded befolyása alá. Elkötelezem magam a másokért való közbenjárásra és a szellemi fejlődésükért való imádkozásra. Teljes egészében a jelenlétedben maradok és szüntelen imádkozok. Köszönöm, hogy a felelős imádkozáson keresztül fontossá.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, 5. rész. A köztetek levő presbitereket kérem, én a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségnek részese, hogy legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját. Gondot viselve arra, nem kényszerből, hanem örömmel, és nem is nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Nem is úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Hasonlóképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig engedelmeskedjetek egymásnak. Öltözzétek föl az alázatot, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy fölmagasztaljon titeket majd annak idején. Minden gondotokat vessétek ő rá, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok és vigyázatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, és keresi, hogy kit tudjon elnyelni. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban levő testvéreiteken is ugyanazok a szenvedések telnek be. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Szilvánus által, aki amint gondolom, hű testvéretek, röviden írtam, intve és bizonyságot téve, hogy az az Istennek igaz kegyelme, amelyben álltok. Köszön titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.
0: Péter első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol második levele, első rész. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában, kegyelem és békesség adasson nektek, bőségesen az Istennek és Jézus Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és az Isten félelemhez szükséges, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával hívott el, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítsatok, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedet mellé ismeretet, az ismeret mellé önuralmat, az önuralom mellé pedig tűrést, a tűrés mellé istenfélelmet, az istenfélelem mellé pedig testvérek fele való hajlandóságot, a testvérek fele való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Úrunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfelejtette a régi bűneiből való megtisztulását. Azért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni. Mert ha ezeket cselekszitek, nem botránkoztok meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd nektek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök királyságába való bemenetel. Ezért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok már ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek szüntelen titeket. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem a sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem kitalált történeteket mesélünk nektek, és nem így ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a fenséges dicsőség, ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt voltunk vele a Szenthegyen. És igen biztos nálunk a prófétai szó is, amelyre jól teszitek, ha odafigyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kel föl szívetekben. Tudván először is azt, hogy az írásban egy prófétai szó se támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szóltak az Istennek szent emberei.
0: Péter második levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

bácsik meg nénik, akik azt hiszik, hogy mi majomból születtünk. Apáiktól kaptam egy bibliát, amiben az van lerajzolva, hogy minket Isten teremtett. Az első embert úgy hívták, hogy Ádám, és Ádámnak a feleségét meg úgy hívták, hogy Éva.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol második levele. Második rész. Voltak pedig hamis proféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadják, és önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Sokan követik majd őket ezekben a gonosz dolgokban. Mások pedig miattuk fognak sok rosszat mondani az igazság útjáról. Ezek a hamis tanítók mindenféle hazugságot kitalálnak, hogy kihasználjanak benneteket, mert csak a pénzetek kell nekik. Azonban Isten már régóta ítéletet hirdetett fölöttük, és biztos pusztulás vár rájuk. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem a mélységbe taszítva, a sötétség láncaira adta oda őket, hogy föntartassanak az ítéletre, és ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőjét nyolcad magával megőrizte, özönvízzel borítva el az istentelenek világát, és ha Szodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például téve azokra nézve, akik istentelenkedni fognak majd, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt, mert az igaz, azok között lakva, a gonosz cselekedeteket látva és halva napról napra gyötörte az ő igaz lelkét, meg tudja szabadítani az Úr az istenfélőket is a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetése föntartani. Főképpen pedig azokat, akik a testet követve tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat nem rettegik káromolni. Pedig az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. Ezek a hamis tanítók viszont gonosz dolgokat mondanak azokról, amiket nem is ismernek. Úgy viselkednek, mint értelmetlen vadállatok, akik gondolkodás nélkül követik ösztöneiket, és csak arra valók, hogy megfogják és levágják őket. Igen, ezek a hamis tanítók is hasonló módon fognak elpusztulni. Most sok ember szenved miattuk, de egyszer majd ők is szenvedni fognak. Ez lesz a büntetésük mindazért, amit tettek. Élvezik, ha mindenki szeme láttára gonoszságot követhetnek el. Olyanok, mint a piszkos folt a ruhán. Szégyent hoznak rátok, amikor együtt esztek velük. Ha ránéznek egy asszonyra, már is megkívánják, és azon jár az eszük, hogyan követhetnének el házasságtörést vele. Folytonosan vétkeznek ilyen módon. A bizonytalankodó embereket bűnre csábítják, szívüket hozzászoktatták a kapzsisághoz, és átok ül rajtuk. Ezek a hamis tanítók letértek a jó útról, és eltévedtek. Úgy jártak, mint Bálám próféta, aki Bosor fia volt, szerette volna megkapni a pénzt, amit a gonoszságáért ígértek. De egy szamár azt mondta neki, hogy amit tesz, ellenkezik Isten törvényével. Igen, valóban egy közönséges teherhordó szamár szólt hozzá emberi szóval, pedig egy szamár általában nem tud beszélni, így azonban mégis megakadályozta, hogy a próféta ostobaságot tegyen. Ezek a hamis tanítók olyanok, mint a kiszáradt források, és mint a felhők, amiket a vihar kerget. A legsűrűbb sötétség vár rájuk. Olyan dolgokkal dicsekesznek, amiknek semmi értelme sincs. Rossz útra vezetik az embereket, főleg azokat, akik csak nem régen távolodtak el a bűnben élőktől. A hamis tanítók ezt azzal érik el, hogy kihasználják az emberek gonosz kívánságait. Szabadságot ígérve nekik, holott ők maguk a romlottság rabszolgái. Mert mert akit valaki legyőzött, az annak rabszolgájává lett. De ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ förtelmeit elkerülték, és ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő későbbi állapotuk gonoszabbakká lett az elsőnél. Jobb lett volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismerve elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd szava, az ebb visszatért saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fürdőjébe.
4: Péter második levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Yeah. All right.
1: Neked szól.
2: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sans.
3: Cheryl and I and Tom, this is our last day in Hungary. Tomorrow we leave.
4: Cheryl-el és Tommal ez az utolsó napunk itt Magyarországon. Holnap hazarepülünk.
3: And we've enjoyed our time. We always like our time with this church.
4: Ebbe az évben mindig szeretünk itt lenni, mindig élvezzük, amikor itt lehetünk.
3: So tomorrow we will go home and we have about 10 days at home, maybe not 9 days at home.
4: Holnap hazamegyünk, és olyan 9-10 napot fogunk otthon tölteni.
3: And we're in the UK for a week and in Ireland for a week.
4: Aztán megyünk a Angliába, megyünk egy hétre, aztán a Írországba megyünk egy hétre.
3: Then I get to stay home for 2, almost 3 months.
4: Aztán egész 2-3 hónapom lesz otthon.
3: So we do like what we do. We enjoy traveling.
4: Szóval élvezzük, amit csinálhatunk, élvezzük az utazást.
3: But we're having another granddaughter.
4: De van egy másik unokánk, egy lány.
3: Our son and daughter-in-law are building a house beside ours, so we want to be there to help them move because she's going to have the baby.
4: A fiam és a felesége a miénk mellett épít egy házat, és szeretnénk nekik segíteni költözni.
3: So maybe I'll get some animals this summer.
4: Szóval talán lesz egy-két állatunk is idén.
3: I'm missing the farm sometimes.
4: Néha hiányzik a farm.
3: But I want to say how much I like being here with you.
4: De szeretném hangsúlyozni, mennyire szeretek itt lenni veletek.
3: In fact, in worship I leaned over and I told Cheryl how much I like this church.
4: Igazából dicsőítés közben odahajoltam Cherylhez, és elmondtam neki, hogy mennyire szeretem ezt a gyülekezetet.
3: I said I really like the people in this church.
4: És azt mondtam, nagyon szeretem itt az embereket.
3: I don't remember all your names, but I remember you.
4: Nem emlékszek mindannyiótok nevére, de emlékszek rátok.
3: And I was telling her I like the people in this church, and God interrupted me.
4: És éppen mondtam neki, hogy mennyire szeretem a gyülekezetet, amikor Isten félbeszakított engem.
3: And he said, I like them too.
4: És azt mondta, hogy én is szeretem őket.
3: That's what he told me.
4: Ezt mondta nekem.
3: And I just felt like I was supposed to tell you that. He sent that from me, or through me to you, that he likes you just the way you are.
4: Úgy éreztem, hogy el kell ezt nektek mondanom, hogy Isten szeretné elmondani rajtam keresztül nektek, hogy úgy szeret benneteket, úgy kedvel benneteket, ahogy vagytok.
3: And you are already enough.
4: És már elegen vagytok így is.
3: You will grow.
4: Növekedni fogtok.
3: But you don't need to grow to earn, you don't need to try to grow to earn his love, because you already have all of that already.
4: De nem azért kell növekednetek, hogy elnyerjétek az ő szeretetét, mert már ez mind megvan, mert már a szeretete megvan nektek.
3: And growth is for the lost, it's to reach lost people.
4: A növekedés az elveszetteké van, hogy elérjék az elveszett embereket.
3: But you don't need to do something to please him. He's already pleased with you.
4: De nem kell azért tennetek valamit, hogy tetszünk neki, hogy tetszetek neki, mert már így tetszetek neki.
3: He already loves you with an everlasting love.
4: Már most szeret titeket egy örökké tartó szeretettel.
3: And that love doesn't change.
4: És ez a szeretet nem változik.
3: Even if some other things changed, his love never changed.
4: Még hogyha más dolgok meg is változnak, az ő szeretete soha nem változik.
3: He is enough.
4: Ő elég.
3: He is enough for you.
4: Elég számotokra.
3: And because of that, you also are enough.
4: És részletekre ő is elég nektek.
3: And everything that you will become will come out of him.
4: És minden, ami el fog jönni, az minden belőle jön ki.
3: So fruit is something that a tree produces just naturally.
4: A gyümölcs az egy olyan dolog, amit a fák természetes módon hoznak.
3: So I want to talk to you today about being chosen by God.
4: Szóval amiről szeretnék ma beszélni, az hogy arról az, hogy Isten által kiválasztva.
3: So I had a brother that was 15 months younger than I was.
4: Volt egy nálam 15 hónappal fiatalabb öcsém.
3: We were about the same size and people thought we were twins because we looked alike.
4: körülbelül ugyanakkorák voltunk így méretileg, és az emberek azt hitték, hogy ikrek vagyunk, mert annyira hasonlítottunk egymásra.
3: We did everything together, including getting in trouble together.
4: Mindent együtt csináltunk, együtt keveredtünk bajba is.
3: And my mom would dress us alike.
4: És a anyukánk ugyanúgy öltöztetett minket.
3: I wasn't always thrilled about that.
4: Nem voltam mindig annyira izgatott
3: emiatt. But she liked when people said, "Oh, you have twins."
4: De ő szerette, amikor oda mentek hozzá az emberek, és azt mondták, hogy jó, ikreid vannak.
3: Sometimes she even made us wear the same little hats, so we looked alike.
4: Néha még ugyanolyan sapkát is adott ránk, hogy teljesen ugyanúgy nézzünk ki.
3: Anyway, we were very close.
4: Minden esetre nagyon közel voltunk.
3: There wasn't anybody else in the world that I loved more than my brother.
4: Nem volt senki a világon, akit jobban szerettem volna a testvéremnél.
3: And there wasn't anybody else in the world that I fought more with than my brother.
4: És nem is volt olyan ember a világon, akiről többet többet harcoltam volna, mint ő vele.
3: And I was a little bigger, so usually I won.
4: Én egy kicsit nagyobb voltam, szóval általában én nyertem.
3: Not always though. Depend which weapon he chose, sometimes I lost.
4: Nem mindig azért, attól függött, hogy milyen fegyvert választ.
3: But when I was 13 and he was 12, he died.
4: De amikor én 13 éves voltam, ő pedig 12, akkor ő meghalt.
3: It's a long story about what happened.
4: Hosszú történet, hogy mi történt.
3: But what this did to me is I started asking questions.
4: De én elkezdtem kérdéseket feltenni.
3: The big question for me was, why did he die and why am I here?
4: És a nagy kérdés, amit feltettem, az, hogy miért halt ő meg, és miért vagyok én még mindig itt.
3: Sort of a heavy philosophical question for a 13-year-old.
4: Egy kicsit talán filozófikus kérdés egy 13 évesnek.
3: But I decided that I needed to know why I was on the earth.
4: De eldöntöttem, hogy meg kell azt tudnom, hogy miért vagyok a világon.
3: That's really what drove me to Jesus.
4: És valójában ki.
3: Anyway, we were very close.
4: Minden esetre nagyon közel voltunk.
3: There wasn't anybody else in the world that I loved more than my brother.
4: Nem volt senki a világon, akit jobban szerettem volna a testvéremnél.
3: And there wasn't anybody else in the world that I fought more with than my brother.
4: És nem is volt olyan ember a világon, akiről többet többet harcoltam volna, mint ő vele.
3: And I was a little bigger, so usually I won.
4: Én egy kicsit nagyobb voltam, szóval általában én nyertem.
3: Not always though. Depend which weapon he chose, sometimes I lost.
4: Nem mindig azért, attól függött, hogy milyen fegyvert választ.
3: But when I was 13 and he was 12, he died.
4: De amikor én 13 éves voltam, ő pedig 12, akkor ő meghalt.
3: It's a long story about what happened.
4: Hosszú történet, hogy mi történt.
3: But what this did to me is I started asking questions.
4: De én elkezdtem kérdéseket feltenni.
3: The big question for me was, why did he die and why am I here?
4: És a nagy kérdés, amit feltettem, az, hogy miért halt ő meg, és miért vagyok én még mindig itt.
3: Sort of a heavy philosophical question for a 13-year-old.
4: Egy kicsit talán filozófikus kérdés egy 13 évesnek.
3: But I decided that I needed to know why I was on the earth.
4: De eldöntöttem, hogy meg kell azt tudnom, hogy miért vagyok a világon.
3: That's really what drove me to

0: mindig azért, attól függött, hogy milyen fegyvert választ.
1: But when he was, I was 13 and he was 12, he died.
0: De amikor én 13 éves voltam, ő pedig 12, akkor ő meghalt.
1: It's a long story about what happened.
0: Hosszú történet, hogy mi történt.
1: But what this did to me is I started asking questions.
0: De én elkezdtem kérdéseket feltenni.
1: The big question for me was why did he die and why am I here?
0: És a nagy kérdés, amit feltettem, az az, hogy miért halt ő meg, és miért vagyok én még mindig itt?
1: Sort of a heavy philosophical question for a 13-year-old.
0: Egy kicsit talán filozófikus kérdés egy 13 évesnek.
1: But I decided that I needed to know why I was on the earth.
0: De eldöntöttem, hogy meg kell azt tudnom, hogy miért vagyok a világon.
1: That's really what drove me to Jesus.
0: És valójában ez vezetett engem Jézushoz.
1: And my parents as well.
0: És a szüleim.
1: I often wondered if my brother had not died, what different route my life would have taken.
0: Sokszor gondolkodtam azon, hogy ha a testvérem nem halt volna meg, akkor milyen külön utakon mentünk volna.
1: But I needed to know why I existed.
0: De tudnom kellett, hogy miért létezek.
1: What God's plan and purpose for my life was.
0: Mi volt Isten terve és célja az életemmel?
1: I knew I had all kinds of choices.
0: Tudtam, hogy mindenféle döntési lehetőségem van.
1: I always felt that God gave me freedom to choose options.
0: Mindig úgy éreztem, hogy Isten adott nekem lehetőségeket, amik közül választhatok.
1: But I wanted to know what was in his mind when he created me. Did he have an idea?
0: De tudni akartam azt, hogy mi járt a fejébe, amikor megteremtett engem. Mi volt az ő ötlete?
1: So while he would give me freedom, what would please him the most?
0: Hogy miért adott nekem szabadságot, hogy minek örülne a legjobban.
1: And as I told you yesterday, I never had a specific call to be a pastor.
0: És ahogy elmondtam nektek, soha nem volt egy konkrét elhívásom arra, hogy pásztor legyek.
1: That's probably why when I would get frustrated, I would want to quit pastoring and go start a business.
0: Valószínűleg ezért volt az, hogy amikor ilyen frusztráltá váltam, akkor mindig ott akartam hagyni és valami üzletbe fogni.
1: I thought I could easily be a lawyer.
0: Azt gondoltam, hogy könnyedén lehetnék akár ügyvéd.
1: Or a veterinarian.
0: Vagy állatorvos.
1: Or a senator.
0: Vagy egy szenátor.
1: I don't know, had all kinds of ideas.
0: Mindenféle ötleteim voltak.
1: But I didn't have a specific call that I said yes to, but I do remember a moment in time when I gave a yes to God.
0: Nem emlékszek arra, amikor konkrétan igent mondtam volna erre, de emlékszek egy olyan alkalomra, amikor igent mondtam valamire Istennek.
1: It was at a moment in time when I felt that he had put his finger on me and chose me.
0: És ez akkor volt, amikor úgy éreztem, hogy ő rám helyezte az ujját és kiválasztott engem.
1: I had no idea what it was for.
0: Nem ötletem se volt, hogy ez miért van.
1: But I gave him a yes that I now call the big yes.
0: És én egy igent mondtam neki, amit én most a nagy igennek hívok.
1: Once the big yes is given, the little ones are easy.
0: Amikor a nagy igent elmondod, a kicsik már könnyűek.
1: And the big one was, I'm all in because I belong to you.
0: És a nagy igen az volt, hogy rendben, benne vagyok, mert egészen a tiéd vagyok.
1: Honestly, I didn't. After that, I didn't wrestle a lot with the little yeses.
0: És ezután már nem küzdöttem annyira a kicsi igenekkel.
1: I wrestled with figuring out sometimes what I needed to say yes to.
0: Sokszor küzdöttem azzal, hogy mire is kéne igent mondanom.
1: Sometimes the big decisions are knowing what to say no to.
0: Sokszor a nagy döntések azok, hogy tudjuk azok, hogy tudjuk, hogy mire kell nemet mondani.
1: Because I do believe God gives us a lot of options.
0: Mert Isten sok lehetőséget szokott nekünk adni.
1: I believe I could glorify God just as well by being a lawyer.
0: Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy tudnám dicsőíteni Istent azáltal is, hogyha ügyvéd lennék.
1: Or a farmer.
0: Vagy egy farmer.
1: But I gave myself to what my hand found to do, and that started in youth ministry.
0: De elkezdtem azzal, ami a kezem ügyébe akadt, és az a fiatalok felé való szolgálat volt.
1: And once I had said the big yes, then I realized that my time, my energy, my money, my decisions, they all belong to God.
0: És amikor elmondtam a nagy igent, akkor rájöttem arra, hogy az időm, az energiám, a pénzem, az mind Istenhez tartozik.
1: My plans, my vision, I had already said yes to him, and so I decided I would be happy inside of that.
0: A tervem, a látásom, már elmondtam neki az igent, úgyhogy

0: döntöttem, hogy boldog leszek ebben.
1: We have this saying in America, if someone's doing something stupid, we will say, what on earth are you doing?
0: Van egy mondás Amerikába, hogyha valami bolondságot csinál az ember, akkor szó szerint fordítva úgy van, hogy mégis mit csinálsz itt a földön, magyarul inkább lehetne úgy lehetne mondani, hogy mégis mit csinálsz itt, vagy mit keresel itt, vagy valami
1: ilyesmi. Yeah. But actually that's a good question.
0: De ez konkrétan egy jó kérdés.
1: What on earth are you doing?
0: Mégis mit csinálsz itt a földön?
1: What are you doing here?
0: Mit csinálsz itt?
1: Why are you sucking air?
0: Miért szívsz levegőt?
1: Why do you live?
0: Miért élsz?
1: Where are you going?
0: Hova mész?
1: What's the goal?
0: Mi a cél?
1: In other words, can you imagine playing a game but you didn't know what the goal was? There were no goalposts.
0: El tudod képzelni azt, hogy egy játékot játszol, de nem tudod, hogy mi a végcélja, nem tudod, hogy mit kell elérni.
1: And sometimes the earth feels like a playing field with billions of people playing a game and there are no rules and no goalposts.
0: És sokszor úgy tűnhet, hogy a föld olyan, hogy itt vannak emberek milliárdjai és mindenki játsza a játékot, de nincsenek szabályok és nincsenek kitűzött célok.
1: But the kingdom of God provides the goalpost.
0: De Isten királysága adja a célt.
1: So how many of you believe that God has a plan for your life?
0: Hányan hiszitek, hogy Istennek terve van az életetekre?
1: That's pretty quick. Everybody's there, okay?
0: Ez gyors volt mindenki.
1: So he has a specific target for you to hit?
0: Van egy kitüntetett célpontja a számotokra, ahova be kell csapódnotok, vagy amit el kell érnetek?
1: Will you do that?
0: Megteszitek?
1: How do you know?
0: Honnan tudjátok?
1: Is it a destiny that you will hit regardless of what you choose or what you do?
0: Ez ilyen elkerülhetetlen, hogy bármit csinálsz, becsapódsz oda a célba, bármit is teszel, vagy bárhogy is döntesz?
1: So the big question that we all have to figure out is why are we here and what is God's plan for us?
0: A nagy kérdés, amit ki kell igazából, amit meg kell válaszolnunk, hogy miért vagyunk itt, és mi Isten terve a számunkra.
1: But God lets me choose which brand of toothpaste to buy.
0: De Isten megengedi nekünk, hogy kiválasztjuk, hogy melyik fogkrémet használjuk.
1: Even some of the big decisions about what I do with my time and my money, he lets me make those choices.
0: De még a nagy kérdésekben is sokszor, hogy mit csináljak az időmmel vagy a pénzemmel, ránk bízza Isten a döntést.
1: But wait a minute. I thought he was sovereign.
0: De várjunk csak. Én azt gondoltam, hogy ő ez a mindenható.
1: I thought he ruled over all.
0: Én azt gondoltam, hogy minden fölött ő uralkodik.
1: So here's a question for you.
0: Itt egy kérdés számodra.
1: Is God's will always done?
0: Isten akarata mindig véghez megy.
1: Sort of a tricky question.
0: Egy trükkös kérdés.
1: So I believe that God is all powerful.
0: Én hiszem, hogy Isten mindenható.
1: I believe he rules over all.
0: Minden fölött ő uralkodik.
1: I don't believe that his will is always done.
0: Nem hiszem, hogy az ő akarata az mindig véghez menne.
1: For example, when I sin, I don't think that was his will.
0: Például, amikor én bűnt követek el, nem gondolom, hogy ez az ő akarata lenne.
1: I just answered the question, God's will is not always done.
0: Bocs, megválaszoltam a kérdést.
1: So you're familiar with,
0: nem mindig megy véghez.
1: You're familiar, I'm sorry, apologize. I get too eager to go.
0: Okay.
1: Are you familiar with the tension between the sovereignty of God and the free will of man?
0: Érzitek a feszültséget Isten mindenhatósága és az emberek szabad akarata között?
1: And people have spent centuries debating this.
0: És az emberek évszázadokig vitatkoztak erről.
1: I've ended up believing that I need to say yes to both.
0: És azt én végül azt a következtetést mondtam rá, hogy mind a kettőre igent kell mondanom.
1: And I will admit I don't understand it. If you figure that out, please help me.
0: És megmondom őszintén, én nem értem. Tehát ha ti kitaláljátok, akkor kérlek mondjátok el.
1: But I believe he is completely sovereign.
0: De hiszem, hogy ő egészen mindenható.
1: But I also believe that I have a real choice.
0: De hiszem, hogy valódi döntés jogom van.
1: So the extreme Calvinists, I went to one Calvinist school.
0: Az extrém kálvinisták, mert én egy kálvinista iskolába jártam.
1: And actually they had some of the best systems of learning the Bible that I've seen. Very good school.
0: És csak megjegyezném, hogy egyébként talán a legjobb rendszereket építették ki a Biblia tanulmányozására, tanításához.
1: Some of the things they're accused of, I never even heard the full 7 years that I was there.
0: Néhány olyan dolog, amivel vádolják őket, nyomát se hallottam a 7 év alatt, amíg ott voltam.
1: But a hyper-Calvinist would say that God's will is always done.
0: De ezek a ilyen ultrakálvinisták azt mondják, hogy Isten akarata mindig véghez megy.
1: And those that get saved were the ones that were the elect and the chosen.
0: És azok, akik megmenekülnek, azok, akik a Isten által kiválasztottak.
1: So the idea of double predestination means.
0: Szóval itt a dupla predestinációnak a jelentése az az.
1: Some are chosen for salvation and others are chosen for damnation.
0: Hogy néhányak ki vannak választva az üdvösségre, és néhányak ki vannak választva a elkárhozásra.
1: That's the one extreme.
0: Ez az egyik extrém szélsőség.
1: Very few reformed people actually believe that.
0: Nagyon kevés református hiszi ezt valójában.
1: I've met a few nutcases that do.
0: Néhány szélsőséges esetet láttam, so, aki elhiszi.
1: But on the other end of the spectrum are those that believe that we are the masters of our own destiny and that everything that happens is by our choice.
0: A spektrum másik oldalán ott vannak azok, akik azt mondják, hogy mi a saját sorsunk kovácsai vagyunk, és hogy minden, ami történik velünk, az a mi döntéseink nyomán történnek, igen.
1: And they might believe that God exists, but he doesn't talk very much.
0: Talán elhiszik, hogy Isten létezik, de nem beszélnek róla sokat.
1: So he won't interfere with your life.
0: Szóval nem kerülnek így a utadba, az életed útjába, vagy hogy.
1: So
0: nem kerülnek veled kölcsönhatásba.
1: So I don't want to spend a lot of time on this because it's been debated for a long time.
0: Szóval nem akarok ezzel most sok időt tölteni, mert régóta vitatkoznak ezen.
1: So in school I was looking at this tension around what is called the doctrine of election.
0: Én amikor iskolában voltam, néztem ezt a feszültséget, ami a kiválasztási doktrína volt gyakorlatilag, így hívták.
1: And why people polarize on one extreme or the other.
0: És hogy az emberek miért csapódnak oda egyik szélsőséghez vagy a másikhoz.
1: On the one extreme, you might conclude that evangelism isn't that necessary because those that are supposed to get saved will.
0: Az egyik oldalán a spektrumnak megtaláljuk azt, hogy igazából az evangelizáció nem is olyan fontos, mert azok, akik ki vannak választva az üdvösségre, azok úgy is megmenekülnek.
1: We should make some effort to at least speak the gospel, but the results are to God and not our problem. We should just enjoy ourselves.
0: Talán egy ilyen minimális befektetést azért tehetünk, hogy elmondjuk nekik az evangéliumot, de úgy is Isten kezébe van ez a dolog.
1: The other extreme puts everything on us.
0: A másik szélsőség az mindent ránk helyez,
1: which I think is an unfair pressure.
0: Ami szerintem egy tisztességtelen nyomás.
1: So what I want to talk today is how I believe election really is applied, and it might surprise you.
0: Amiről ma szeretnék beszélni, az én megértésem arról, hogy a kiválasztás hogyan működik, és talán ez meg fog lepni titeket.
1: So let's look at the concept of being chosen from the Bible.
0: Szóval nézzük meg azt, hogy a Biblia hogyan beszél a kiválasztásról.
1: So this will only take me about 3 hours, so just hang with me, we'll get there.
0: Szóval ez csak körülbelül 3 óra lesz, úgyhogy tartsatok velem, eljutunk oda.
1: Let's turn to Genesis 12.
0: Lapozzunk az 1 Mózes 12-höz.
1: That was a joke, by the way.
0: Ja, ez csak vicc volt.
1: Genesis 12:1-4.
0: 1 Mózes 12:1-4.
1: Now the Lord said to Abraham, go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you, and I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing, and I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. So Abraham went forth as the Lord had spoken to him.
0: És 1 Mózes 12:1-4, és mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságot közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel, és megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. És kiment Ábrám, amint az Úr mondta neki.
1: So this is the where it begins, that God chose Abraham.
0: Szóval itt kezdődik az, amikor Isten kiválasztja Ábrámot.
1: And this is where Abraham gave his big yes.
0: És itt adta meg Ábrahám a nagy, itt mondta ki a nagy igent.
1: But notice that God's choice of Abraham was never really just about Abraham.
0: De nézzétek meg, hogy Isten az, hogy Isten kiválasztotta Ábrahámot, az sosem csak Ábrahámról szólt.
1: From the beginning, his choice of Abraham was actually about all the families in the earth.
0: Az első pillanattól fogva Ábrahám kiválasztása a föld összes családjáról szólt.
1: Abraham was just the man that God chose to start from.
0: Ábrahám csak egy olyan ember volt, akit Isten arra választott ki, hogy elkezdje vele a munkát.
1: He began with one and ended up blessing everybody.
0: Ő egyel kezdte és végül megáldott mindenkit.
1: So if someone spoke to you today and said, leave your family, your home, your comfortable life and follow me somewhere and I'm not going to tell you where that is.
0: Ha most valaki oda menne hozzátok és azt mondaná nektek, hogy menj el, hagyd el a családodat, hagyd el a komfortos otthonodat, menj el valahova, amit azt se tudsz, hogy hol van.
1: What kind of a call is that?
0: Milyen elhívás ez?
1: First of all, he's not calling Abraham specifically to something.
0: Nem konkrétan valamire vagy valaminek a megcselekedésére hívta el Ábrahámot.
1: He's not giving him a bunch of details.
0: Nem sok részletet mondott el neki.
1: He didn't give him any details.
0: Egyáltalán nem sok részletet.
1: He just said, I'm calling you from these things.
0: És csak annyit mondott el, hogy ezekből hívlak el téged.
1: Go from your country, from your relatives, from your father's house.
0: A te nemzetedből, a te családodból, a te atyádnak a házából.
1: And you're going to go somewhere that I'll show you later where you're going to go.
0: És aztán később majd megmutatom neked, hogy hova is kell menned.
1: So Abraham had to obey before he found out any of the details.
0: Szóval Ábrahámnak engedelmeskednie kellett, mielőtt bármi részletet megtudott volna.
1: So if you gave me a proposition like that, I'd probably tell you you're crazy. I'm not going to do that.
0: Hogyha te valami ilyet mondanál nekem, valami ilyen kihívást intézné, vagy akkor azt mondanám valószínűleg, hogy őrült vagy.
1: But it is a little different when God does it.
0: És nem tenném meg, de azért ez egy kicsit más, amikor
1: Isten mondja. It's just better to say yes to him.
0: Egy kicsit jobb neki igent mondani.
1: So what does it mean that God intends to bless all the families of the earth through Abraham?
0: Szóval mit jelent az, hogy Isten kész megáldani a családokat a földön Ábrahámon keresztül?
1: He didn't have children at the time.
0: Mert nem voltak gyerekei abban az időben.
1: He's talking about, you know, becoming a great nation.
0: És arról beszélt, hogy majd nagy nemzetté lesz.
1: I love the part where God tells Abraham to go out and count stars.
0: Szeretem azt a részt, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy menj ki és kezd el számolni a csillagokat.
1: You should do that sometime.
0: Néha ki kell próbálnatok.
1: Did you ever try to do that?
0: Valaha megpróbáltátok?
1: No, because you know it's impossible, right?
0: Nem, mert eleve tudjátok, hogy lehetetlen.
1: Well, so did Abraham. You should do it anyway.
0: És Ábrahám is, de azért próbáljátok ki.
1: Because it will encourage dreaming.
0: Mert ez segít álmodni.
1: And it'll get your, like he says, I'm going to make your descendants like the sand of the shore and the stars of the sky.
0: Azt mondta Isten, hogy olyanná teszem a gyermekeidet, mint a tengerpart homokja, vagy az ég csillagai.
1: And it was hard for Abraham to believe.
0: És elég nehéz volt az Ábrahámnak, hogy elhiggye.
1: Any rate, we know that God blessed all the families of the earth through Jesus.
0: De minden esetre már tudjuk, hogy Isten megáldotta a világ összes nemzetségét Jézuson keresztül.
1: The New Testament tells us that when the Old Testament spoke about the seed of Abraham, it was actually talking about Jesus.
0: Az Új Szövetségből tudjuk azt, hogy amikor az Ószövetség a magról beszél, akkor Jézusról van szó.
1: But the promises also that The promise is also that he would multiply seed.
0: De az ígéret arról is szól, hogy a te magod megsokasodik.
1: So in verse 8 it says Abraham obeyed and went out.
0: Szóval a Zsidó 11:8-ban azt olvassuk, hogy Ábrahám engedelmeskedett és kiment.
1: He obeyed before he knew the details.
0: Azelőtt engedelmeskedett, hogy a részleteket tudta volna.
1: And unfortunately, this is where it comes into a tug of war between God and people, because we like to know what we're agreeing to.
0: És sajnos ez az a pont, ahol az emberek és Isten szembe kerülnek. Would you please repeat the end? Would you please repeat the end of the sentence?
1: We want to know what we're agreeing to.
0: Ja, mert szeretnénk tudni azt, hogy mire mondunk igent.
1: But if we know the person we're agreeing with, and if we trust them, we can give the big yes, and then let him fill the details in later.
0: De ha ismerjük azt, akire igent mondunk, és bízunk benne, akkor a részletek nélkül is bátran mondhatunk neki igent.
1: What we hear about with Abraham most is his faith.
0: Amikor legtöbbet a hitével kapcsolatba hallunk Ábrahámról.
1: He trusted God.
0: Megbízott Istenben.
1: That's why Abraham didn't argue with God.
0: Ezért nem vitatkozott vele.
1: That's why he would do anything God asked him to.
0: Ezért tett meg mindent, amire Isten megkérte őt.
1: And the same is true in offering Isaac.
0: És ugyanez igaz az Izsákkal kapcsolatos ígéretére.
1: That's a hard one for us. That's a very hard one for us to understand.
0: Mert ez nagyon nehéz ezt megérteni.
1: But you can read this in Genesis 22 16 to 18.
0: Az 1 Mózes 22 16-tól 18-ig olvashatjuk ezt.
1: Okay, shall I read it in English? Okay. By myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens and as the sand which is on the seashore, and your seed shall possess the gate of their enemies, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you've obeyed my voice.
0: 1 Mózes 22, 16-tól 18-ig, és mondta, én magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy e dolgot cselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt, amely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségének kapuit, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek.
1: So Abraham becomes God's first obedient covenant person.
0: Szóval Ábrahám lesz Isten első engedelmes szövetségi embere.
1: And as soon as he does this, God makes a promise to the world that through this man I'm going to bring my blessing on all the families.
0: És amint ez megtörtént, Isten hoz egy ígéretet a földnek, hogy meg fognak áldatni a világ, minden család a földön meg fog áldatni.
1: So God chose Abraham not because he liked Abraham and didn't like other people, but he just chose Abraham as a starting point for a purpose.
0: Szóval nem azért választotta Ábrahámot Isten, mert őt jobban szerette volna, mint akármi többi embert, hanem egy kiindulási pontnak választotta ki őt.
1: I believe that he chose you as a starting point in Székesfehérvár.
0: Én hiszem, hogy titeket egy kiinduló pontnak választott ki Isten Székesfehérváron.
1: So he wants to bless everybody else in the city through you.
0: Szóval mindenkit meg szeretne áldani rajtatok keresztül.
1: It's not because you're more intelligent than everybody else.
0: Nem azért, mert okosabbak lennétek, mint bárki más.
1: Although I know most of you probably are.
0: De azért tudom, hogy legtöbben azért.
1: Or because he knows you're more skilled, but he just chose you.
0: Vagy azért, mert jobban képzettek lennétek, hanem egyszerűen csak kiválasztott benneteket.
1: And if you say yes to being the chosen ones, he blesses other people through you.
0: És hogyha igent mondtok arra, hogy ti legyetek a kiválasztottak, akkor minden embert megáld rajtatok keresztül itt.
1: And we can say yes before we know all the details.
0: És azelőtt mondhatunk neki igent, hogy tudnánk a részleteket.
1: So let's look at 1 Thessalonians chapter 1.
0: Nézzük az 1 Tesszalonika 1-et.
1: I forgot when I'm supposed to stop. Noon. Okay. 3 o'clock, right? Noon time. 12 o'clock. Okay, 1 Thessalonians 1, verse 4.
0: 1 Thessalonica 1, 4.
1: Knowing, brethren, beloved by God, his choice of you, for our gospel did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and with full conviction, just as you know what kind of men we proved to be among you for your sake, you also became imitators of us and of the Lord, having received the word in much tribulation with the joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and in Achaia. For the word of the Lord has sounded forth from you, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God has gone forth, so that we have no need to say anything.
0: Szóval 1 Thesszalonika 1:4-8. Tudva, Istentől szeretett testvéreim, hogy ki vagytok választva, hogy a mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Szellemben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti értetek. És ti, ami követőinké lettetek, és az úréi, befogadva a beszédet sokféle szorongattatás között, a Szent Szellem örömével, úgy, hogy példaképp életetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve, mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vett hiteteknek annyira, hogy szükségtelen arról valamit is szólnunk.
1: So this church impacted the whole region and they became an example to believers in this whole area.
0: Szóval ez a gyülekezet az egész környéken hatással volt, és egész Macedóniában példává lett, példaértékű lett.
1: I think this church in Székesfehérvár will be like a Thessalonian church.
0: Én hiszem, hogy ez a gyülekezet itt Székesfehérváron, ez olyan lesz, mint a tesszalonikai gyülekezet.
1: But he starts out by saying that they needed to know his choice of them.
0: De
1: or that they knew his choice of them.
0: De azzal kezd itt Pál, hogy ő tudja az ő döntésüke, az ő kiválasztottságukat.
1: Knowing, brethren, beloved by God, his choice of you.
0: Tudván testvéreim, az ő kiválasztottai.
1: So I believe what takes us from being a good church to being a great church is knowing that we're chosen.
0: Szóval én hiszem, hogy az tesz minket egy jó gyülekezetből egy nagyszerű gyülekezetté, hogy tudjuk azt, hogy ki vagyunk választva.
1: You need to know that you are a special people and that God has his eye upon you and his hand upon you. Because he has a purpose for you.
0: Tudnunk kell azt, hogy különleges emberek vagyunk, és Istennek a keze és a szeme rajtunk van, mert kiválasztott minket.
1: So God chose Abraham, he chose Isaac, Jacob, and then all of Israel. It became wider and wider, his choice of all of them.
0: Szóval Isten kiválasztotta Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, és végül egész Izraelt, és az a kiválasztás ez folyamatosan tágult nála.
1: So let's look at Deuteronomy 7.
0: Nézzük meg az 5 Mózes 7-et.
1: And he's talking to Israel.
0: Izraelhez beszél Isten.
1: By now there at least a million, maybe more.
0: Körülbelül már 1 millióan, vagy akár többen is vannak.
1: And he says, for you are a holy people. Holy means set apart.
0: Te az Úrnak, az Istenednek szent népe vagy, és a szent, ugye tudjátok, azt jelenti, hogy elválasztott, külön választott.
1: You are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for his own possession out of all the peoples who are on the face of the earth. The Lord did not set his love on you or choose you because you were more in number than any of the peoples, for you were the fewest of all the peoples. But because the Lord loved you, and kept the oath which he swore to your forefathers.
0: Szóval 5 Mózes 7:6-9. A te Istenednek szent népe vagy te, téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy neki minden nép közül e föld színén. Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népél többen lettetek volna, mert ti minden népnél kevesebben vagytok. hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, amellyel megesküdött a ti atyáitoknak. Igen, eddig.
1: So it's not that God only chooses a few people and that he's satisfied with that and he just destroys the rest.
0: Szóval nem azért választ ki Isten valakiket, mert ő bennük kedvelelik, azt kedvét leli, aztán meg a többieket meg elpusztítja.
1: But he narrows his choice as a starting point and then through them he blesses the others.
0: Hanem leszűkíti az ő választását egy kiindulási pontra, hogy rajtuk keresztül megállhasson sokakat.
1: So the New Testament echoes what was said just here in Deuteronomy.
0: Szóval ugyanezt visszhangozza az Új Szövetség is, amit itt most az 5 Mózesbe olvashattunk.
1: So I'm going to read this in 1 Peter 2.
0: Az 1 Péter 2-ből fogom ezt olvasni.
1: And this is about you.
0: És ez rólatok szól.
1: This is your identity.
0: Ez a ti identitásatok.
1: This is who you are.
0: Ezek vagytok ti.
1: He says in verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness into his marvelous light.
0: 1 Péter 2:9, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségéből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
1: So now they've become like a whole ethnic group of chosen people.
0: Szóval ez most már ilyen többféle etnicitásból összeálló kiválasztott csoport lett.
1: And a royal priesthood.
0: És királyi papság.
1: So when I was a young pastor of about 24 years old.
0: Szóval amikor fiatal pásztorként olyan 24 évesen.
1: A prophet told me I was a prince among men.
0: Azt mondta nekem egy proféta, hogy herceg vagyok az emberek között.
1: And I thought he's either crazy or he's trying to flatter me.
0: Azt gondoltam, hogy vagy őrült, vagy hízelegni akar nekem.
1: And I didn't really embrace it until a couple years ago.
0: És igazán nem is sokat törődtem ezzel egészen néhány évvel ezelőttig.
1: I'm a little slow to get things.
0: Kicsit lassan dolgozom fel a dolgokat.
1: So, you know, one day I realized I was part of a royal family.
0: Egy nap rájöttem, hogy királyi család tagja vagyok.
1: I walk on the earth as a prince representing the king.
0: Úgy járok a földön, mint herceg, és a királyt képviselem.
1: I have authority at my disposal.
0: Van hatalom a kezemben, vagy az uralmam alatt.
1: I have resources at my disposal.
0: Vannak forrásaim.
1: But the best part is I have access to my father who is the king.
0: De a legjobb dolog, hogy van hozzáférésem az atyámhoz, oda mehetek hozzá, aki a király.
1: So I needed to change my identity.
0: Szóval meg kellett változtatnom az identitásomat.
1: Maybe this afternoon I'll talk about identity theft.
0: Talán majd ma délután beszélek a személyiség lopásról.
1: Because the devil has stolen the identity of the human race.
0: Mert az ördög ellopta az emberiség identitását.
1: That's why we don't know who we are or why we're here.
0: Ezért nem tudjuk, hogy kik vagyunk, vagy miért vagyunk itt.
1: And we try all kinds of stupid stuff to try to answer that when it's all due to the fact that the devil stole our identity.
0: És mindenféle buta dolgokkal jövünk elő, amikor valójában csak arról van szó, hogy az ördög ellopta az identitásunkat.
1: We are a holy nation.
0: Szent nemzet vagyunk.
1: Or a kingdom, you could say.
0: Vagy egy királyság, mondhatjuk.
1: So, I'm an American second. My first citizenship is because I belong to the kingdom of God.
0: Én másodszorban vagyok csak amerikai, mert az elsődleges állampolgárságom az Isten királyságában van.
1: And the kingdom of God is a rival kingdom to the nations of the earth.
0: És Istennek a királysága az egy rivális királyság a földi királyságokkal szemben.
1: And I love my nation and I hope you love yours, you should.
0: Én szeretem az én nemzetemet és remélem ti is szeretitek a sajátotokat.
1: But our identity is found primarily in the fact that we are in the kingdom of God.
0: De az identitásunk alapvetően abban gyökeredzik, hogy Istennek a királyságához tartozunk.
1: Then about you he says that you are a people of his own possession.
0: És utána azt mondja, hogy ti az övéi vagytok, vagy az ő saját tulajdonában lévő népe vagytok.
1: That means you belong to him.
0: Ez azt jelenti, hogy hozzá tartoztok.
1: Now, we don't like the sound of that because we don't believe in slavery.
0: Nem szeretjük ezt hallani, mert nem hiszünk a rabszolgatartásban.
1: But this father is very different than any man we've ever met.
0: De ez az atya nagyon különbözik attól az összes földi atyától, akit valaha találkozhattunk.
1: He has our best interest at heart.
0: Mert ő a legjobb szánja nekünk.
1: But he says, you are my possession so that you would proclaim my excellencies.
0: Hogy azért vagytok az én tulajdonom, hogy a ti, hogy az én nagyszerűségemet hirdessétek.
1: So he wants us to announce something.
0: Szóval azt szeretné, hogy bejelentsünk valamit.
1: This is what evangelism is.
0: Erről szól az evangelizáció.
1: So we are chosen to proclaim the news about this God who called us from darkness into light.
0: Szóval azért vagyunk kiválasztva, hogy elvigyük a hírt arról az Istenről, aki kihívott minket a sötétségből a világosságra.
1: So this is why you were saved.
0: Ezért térhettetek meg, ezért mentett meg titeket Isten.
1: This is why you're sucking air.
0: Ezért szívjátok a levegőt.
1: So the church presents salvation as you were saved so you don't have to go to hell.
0: Az egyház úgy tálalja az üdvösséget, hogy megmenekültetek, hogy ne kelljen pokorra mennetek.
1: Or that we are saved so that we can go to heaven.
0: Vagy hogy mondhatjuk, hogy mennybe menjünk.
1: That's the reward at the end.
0: Ez a jutalom a végén.
1: But we're saved for this purpose.
0: De mi ezért menekültünk, ezért térhettünk meg.
1: You know, and that's why the 12 were selected, so that they could take the gospel to the rest of the earth.
0: És tudjátok, ezért lett kiválasztva a 12, hogy elvigyék az evangéliumot a földre. So
1: God starts with Abraham, he ends up with the 12 tribes of Israel.
0: Szóval Isten Ábrahámmal kezdi, majd Izrael 12 törzsével.
1: These are all pictures.
0: Ezek mind képek.
1: Then he narrows the choice to Jesus.
0: Aztán leszűkíti a választását Jézusra.
1: The first one in the royal family, the race, the nation, all those things, and everything comes out from Jesus.
0: Aki az első tagja ennek a királyi családnak, ennek az egész királyságnak, és aztán minden belőle jön ki.
1: That's why I always joke about the fact that they didn't choose 12 so they could be bishops and get hats. He chose them to do something.
0: Ezért viccelődtem azzal, hogy nem azért választotta ki a 12-t, hogy püspök lehessen és süveget tehessen a fejére, hanem hogy tegyenek valamit, csináljanak valamit.
1: So Jesus tells us, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit.
0: Azt olvassuk a János 15-16-ba, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek.
1: And so that your fruit would remain, and that whatever you ask of the Father in my name, he would give to you.
0: És hogy a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek.
1: I had this very strange experience about 2 months ago.
0: Volt egy nagyon fura élményem körülbelül 2 hónappal ezelőtt.
1: I was praying in the morning, which I try to do.
0: Imádkoztam reggel, amit próbálok gyakorolni.
1: And all of a sudden I felt I heard God tell me, ask me to that I would show you my favor.
0: És hirtelen hallottam Istent, hogy azt mondja nekem, hogy kérj meg arra, hogy megmutassam neked az én kedvességemet, jó indulatomat.
1: So God wanted me to ask to see his favor from my life.
0: Szóval Isten azt akarta, hogy kérjem meg, hogy lássam az ő kedvességét.
1: So I said, fine, show me your favor.
0: És azt mondtam, rendben, akkor mutasd meg a te kedvességedet.
1: Within 60 or 90 minutes the phone rang and somebody bought me a brand new computer.
0: És 60-90 percen belül csöngött a telefon, és valaki vett nekem egy vadi új számítógépet.
1: So I'm not saying this is going to happen to all of you if you try this.
0: Nem azt mondom, hogy ez mindannyiótokkal megtörténik majd, hogyha ha ezt imádkozzátok.
1: It's worth a try though, right?
0: De azért megéri megpróbálni, nem?
1: But this was training time for Barry.
0: De ez volt Barrynek az edzés ideje.
1: I had a very old Apple laptop that was 8 years old, but it was working okay, but I was afraid that it was going to die.
0: Volt egy nagyon régi 8 éves Apple laptopom, de már nagyon féltem, hogy tönkre fog menni.
1: But I hadn't told anybody.
0: De nem mondtam erről ezt senkinek.
1: This guy calls up and says, I'm going to just go pick out whatever computer you want, tell me how much it costs and I'll write a check.
0: Hogy csak menj, válasz ki egy új gépet, mindegy mennyibe kerül, megírom neked a csekket és megveheted.
1: So I went the same day.
0: Szóval még aznap elmentem.
1: And I found out what they had in stock because I wanted to take it home with me.
0: És aztán megláttam egyet, amit szerettem volna hazavinni.
1: And then it was getting late dinner time, so I told Charles, let's stop here, the restaurant right beside the store, let's have some dinner.
0: És de már vacsorához közeledett, és mondtam Sherylnek, hogy itt van egy étterem közvetlenül az Apple bolt mellett, és akkor menjünk be oda vacsorázni.
1: So we ordered our dinner, and then when I was we were ready to pay the bill.
0: És megrendeltem a vacsorámat, és éppen mikor fizettem volna.
1: The waitress said that, by the way, that lady over there just paid your dinner.
0: Akkor azt mondta nekem a pincér, hogy egyébként az a hölgy ott a hátsó sorba épp kifizette a számlát.
1: I looked and I was trying to figure out who this lady was. I didn't know if I knew her.
0: Én csak hátra néztem és próbáltam kitalálni, hogy ki lehet az, mert nem is ismertem fel.
1: It was a lady that I talked to one time for maybe 30 minutes at a conference.
0: Ez egy olyan hölgy volt, akivel egyszer beszéltem talán 30 percet egy konferencián.
1: I'm sorry to say that there were no more, it just was those two things, it didn't continue on.
0: Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de csak ez a két dolog volt, nem folytatódott ez a sorozat.
1: Except for the chocolate covered figs, that was a real sign of favor, that's right.
0: I didn't understand this.
1: It's okay, I'm sorry. Okay. Why did I tell that? I believe if we could grasp our true identity and who we are, I believe we would live a different life.
0: Én úgy hiszem, hogyha meg tudnánk ragadni a valódi identitásunkat, akkor egy egészen másfajta életet élnénk.
1: But he says, I chose you so that you could bear fruit. And that whatever you would ask the Father my name I could give you.
0: De ő azt mondta, hogy azért választottalak benneteket, hogy gyümölcsöt teremjetek, és bármit is kértek az Atyától, azt ő megadja nektek.
1: So he chose us to bear fruit.
0: Szóval azért választott, hogy gyümölcsöt teremjünk.
1: You know, if God creates a tree, it bears fruit.
0: Tudjátok, hogyha Isten előteremt egy fát, akkor az gyümölcsöt fog teremni.
1: And I believe if we can say yes to our identity and to the fact that God chose us, I think bearing fruit becomes easy.
0: És én hiszem, hogy ha megtanulunk belelépni az identitásunkba és igent mondani Istennek, akkor gyümölcsöt fogunk teremni sokat.
1: So do we have freedom to choose whether or not we preach the gospel, or is it assigned to us by God?
0: Again, please, would you please just...
1: Do we have freedom to choose whether or not we would preach the gospel?
0: Szóval van lehetőségünk dönteni attól függetlenül, hogy hirdetjük-e az evangéliumot?
1: So I think that some Christians would see, well, that's for gifted people, that's for evangelists, that's for more mature people.
0: Szóval vannak olyanok, akik azt mondanák, hogy ez evangelistáknak van, ez érett embereknek van, ez csak mások feladata ez.
1: But Paul saw it as his responsibility that came out of the fact that he was chosen.
0: De Pál felelősségeként élte meg ezt, ami abból származott, hogy ő kiválasztottságából származott.
1: And he said that he was under compulsion.
0: És compulsion, ez... kötelezettség. És
1: compelled. He was compelled.
0: Ő azt mondta, hogy ez neki kötelezettsége volt.
1: So something inside him compelled him.
0: Szóval valami kötelezte őt ott belül.
1: And
0: kényszerítette, igen.
1: Yeah. So again, I believe that God wanted to bless all of us as Gentiles, those of us that are Gentiles. He wanted to bless us and he chose Paul as a starting point.
0: Én hiszem, hogy Isten szeretett volna megáldani minket, pogányokat, és erre Pált választotta ki, mint kiindulási pontot.
1: You remember the story of Jonah?
0: Emlékeztek Jónás történetére?
1: I'm not going to read it, but I just want to quickly cover it, and then I'm going to close.
0: Nem szeretném felolvasni, csak gyorsan átmenni rajta, aztán befejezzük.
1: God wanted to reach Nineveh, so he chose Jonah.
0: Szerette volna Isten elérni Ninivét, ezért Jónást választotta ki.
1: And he was supposed to go there and give him a message.
0: és az volt a feladata, hogy elmenjen oda és átadjon egy üzenetet.
1: So Jonah can't face this.
0: És Jónás nem tudott ezzel szembenézni.
1: So he tries to avoid it.
0: Szóval megpróbálta kikerülni.
1: And at one point he actually thought that he succeeded in avoiding his calling.
0: És volt egy olyan pont, amikor azt gondolta, hogy még sikerült is elkerülni.
1: He's on the ship running away and he's so sure that he succeeded that he falls asleep.
0: Ott volt egy hajón, éppen menekült, és annyira biztos volt benne, hogy sikerült elmenekülnie, hogy elaludt.
1: This is what happens to Christians when we don't embrace our calling.
0: Ez történik a keresztényekkel is, amikor nem állunk bele az elhívásunkba.
1: We fall asleep and we sleep deeply.
0: Elalszunk és mélyen alszunk.
1: As we think all is well, we've avoided the big challenge.
0: Mert azt gondoljuk, hogy sikerült elkerülnünk a nagy kihívást.
1: But what God did is he caused a storm to come.
0: De Isten azt tette, hogy egy nagy vihart hozott.
1: I'm thinking also of the persecution that came to the Jerusalem church.
0: Én ugyanezt gondolom a jeruzsálemi gyülekezetnek az üldöztetésével kapcsolatban is.
1: Most of us turn to God when we need him.
0: Mert legtöbben akkor fordulnak Istenhez, amikor szükségük van rá.
1: We get in trouble,
0: de bajba kerülünk,
1: and our prayer life is amazing.
0: És hirtelen elképesztő ima életünk.
1: In America, they debated whether they would allow prayer in schools.
0: Amerikában vita téma volt az, hogy megengedik-e az iskolákba az imádkozást.
1: My one professor said there will always be prayer in schools as long as there are math tests.
0: És az egyik professzorom azt mondta, hogy mindaddig lesz ima az iskolákba, amíg vannak matek vizsgák.
1: So Jonah is running from his calling.
0: Szóval Jónás éppen futotta az elhívása elől.
1: He knew he was chosen, but he's trying to avoid it.
0: Tudta, hogy el van hívva, de próbálta elkerülni.
1: God puts him into a storm.
0: És Isten belehelyezi őt egy viharba.
1: And it's actually the pagan soldiers that pray for him for deliverance.
0: És a pogány katonák imádkoztak szabadulásért.
1: Jonah realizes he's the problem and he confesses his guilt.
0: És Jónás rájön, hogy ő benne van a probléma és bevallja a bűnét.
1: But God had chosen Jonah.
0: De Isten kiválasztotta Jónást.
1: And he was going to convince Jonah to fulfill his call.
0: És kész volt arra, hogy meggyőzze Jónást, hogy betöltse az elhívását.
1: Jonah is the chosen one to carry the blessing of God to Nineveh.
0: Isten, a Jónás volt a kiválasztott, hogy elvigye Istennek az áldását Ninivébe.
1: But he's thinking this is a hard message. They're not going to want to hear this.
0: De ő meg azon gondolkodott, hogy ez egy kemény üzenet, ezt nem akarják ők hallani.
1: The truth is it was a hard message, but in the end they repented and they were all blessed.
0: De és az az igazság, hogy ez egy tényleg kemény üzenet volt, de a végén megtértek és mind áldást nyertek.
1: So in God's, it's good God doesn't give up real quickly.
0: Ez tök jó az, hogy Isten nem adta fel gyorsan.
1: But he chose Jonah and he wasn't going to pick anybody else.
0: De ő Jónást választotta és nem is állt szándékában mást választani.
1: But the choice of Jonah was about the whole nation, not just Jonah.
0: De a Jónásnak a kiválasztása az egész nemzetről szólt, nem Jónásról.
1: So I need to bear the news to you that God's choice of you was not mainly about you, but it's about Székesfehérvár and Hungary and maybe Europe, other places all over the world.
0: Szóval yeah. Szeretném elmondani nektek, hogy a ti kiválasztottságotok az nem rólatok szól, hanem Székesfehérvárról, Magyarországról, vagy akár egész Európáról, vagy a világ minden tájáról.
1: So you can say yes to God or you can say no.
0: Szóval mondhattok igent vagy nemet is Istennek.
1: But he's going to probably persevere.
0: De valószínűleg nyomatni fogja.
1: You'll be happier if you say yes.
0: És boldogabbak lesztek, ha igent mondtok.
1: We know what happened with Jonah. He did say yes. He fulfilled his mission and Nineveh was saved.
0: Tudjuk, hogy mi történt Jónással. Igent mondott, betöltötte az elhívását, és Ninive megmenekült.
1: I want to read one more verse from 1 Corinthians 1.
0: Szeretnék még egy verset elolvasni az 1 Korintus 1-ből.
1: For verse 26.
0: 26-os vers.
1: For consider your calling, brethren, that there was not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble, but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong.
0: Szóval 26-os, 27-es vers. mert tekintsétek csak a ti hivatalosaitokat, testvéreim, hogy nem sokan hívattak bölcsek tesz szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket.
1: So oftentimes we don't feel worthy, we don't feel capable of doing what he asks.
0: Szóval sokszor nem érezzük magunkat méltónak, vagy nem érezzük magunkat elég erősnek ahhoz, hogy megtegyük azt, amire ő kér.
1: And Paul's saying, but you know, he doesn't choose the wise or mighty or noble, but he chooses simple, foolish sometimes.
0: De azt mondja Pál, hogy Isten nem bölcseket, sem hatalmasakat, és nem nemeseket választ ki magának, hanem egyszerű embereket, sokszor bolondokat.
1: So I say all this to say that I believe God's chosen you as a church.
0: Én azért mondom ezt el, mert hiszem, hogy Isten kiválasztott benneteket, mint gyülekezetet.
1: Just like he did Thessalonica.
0: Ahogy Thessalonikát is.
1: It doesn't depend on how amazing you are.
0: Nem azon múlik, hogy milyen nagyszerűek vagytok.
1: It only depends on you saying yes to him.
0: Hanem csak azon, hogy igent mondtok-e neki.
1: And Paul said, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit?
0: És azt mondta Pál, hogy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lakó Szent Szellemnek temploma?
1: You are not your own.
0: És hogy nem a magatokéi vagytok, hanem áron vétettetek meg.
1: So glorify God in your body.
0: Szóval dicsőítsétek meg Istent a ti testetekben.
1: So you're sitting right here, you're sitting here in your body.
0: Szóval itt ültök a testetekben.
1: God wants to be glorified in you.
0: Isten meg akar dicsőülni bennetek.
1: That's why he's there.
0: Ezért van ott.
1: He wants to use you to bless all the other families of the world.
0: És használni akar benneteket, hogy megáldja a világ összes családjait.
1: And all we need to do is say the big yes.
0: És mindössze annyit kell tennünk, hogy elmondjuk a nagy igent.
1: Trust him with the details.
0: És rábízzuk a részleteket.
1: And he'll do it.
0: És megteszi.
1: Every prophetic word about this church will still come true.
0: Minden profétai üzenet ezzel a gyülekezettel kapcsolatban valóra fog válni.
1: But you also get to choose.
0: De ettől függetlenül választanotok is kell.
1: I believe that prophetic words are a potential.
0: Én hiszem, hogy a prófétai szavak potenciált jelentenek.
1: If you say the big yes, they will come true.
0: És hogyha elmondjátok a nagy igent, akkor valóságá válnak.
1: And even if you, like Jonah, were avoiding something God called you to do, he'll still pursue you because he loves you.
0: És hogyha még olyanok is lennétek, mint Jónás, aki először elmenekült Istennek a hívása elől, akkor Isten utánatok fog nyomulni.
1: He knows what you're capable of doing because he made you.
0: Ő tudja, hogy mit tudtok elhozni, mire vagytok képesek, mert ő teremtett benneteket.
1: He knew you before you knew you.
0: Ő azelőtt ismert benneteket, hogy ti ismertétek volna
1: magatokat.
0: You were
1: still in your mother's womb.
0: És még a anyátok méhébe voltatok.
1: So he probably has more confidence in you than you have in yourself.
0: Szóval valószínűleg több bizalma van bennetek, mint magatoknak önmagatokban.
1: Okay, let's pray.
0: Imádkozzunk.
1: Just, I'm going to take a little time. Just bow your head, maybe close your eyes.
0: Csak egy kis időbe fog tenni, csak hajtsátok le a fejeteket, csukjátok be a szemeteket.
1: So if you're a Christian here, I already know that your choice chosen.
0: Ha keresztényként vagy itt, akkor tudom, hogy már kiválasztott vagy.
1: And, you may not feel chosen, but it's true.
0: Talán nem érzed magad kiválasztottnak, de ettől függetlenül ez igaz.
1: And I there was a couple of you that I could see on you while I was talking that God was affirming his choice of you.
0: És volt itt egy pár, akin láttam, miközben beszéltek, hogy Isten megerősíti rajt bennetek az ő kiválasztását.
1: And some of you also need to reaffirm the big yes that you're willing to say yes to God.
0: És néhányatoknak pedig meg kell erősíteni a nagy igent, azt a hajlandóságot, hogy igent mondunk Istennek.
1: And I believe if you do that, it will unlock the resources and the abilities that you know you need.
0: És hogyha ezt megteszitek, akkor hiszem, hogy ez elő fogja hozni az erőforrásokat és a képességeket, amire szükségetek van.
1: If that's you and you've heard something specific from God, just slip your hand up quickly. I'm not going to identify you. I want you to do something to respond to God.
0: és ha úgy érzed, ez te vagy, akkor csak gyorsan tedd fel a kezed, nem foglak kiemelni téged, csak szeretném, hogy legyen egy kilépés ebbe, hogy ez te vagy ezzel kapcsolatban.
1: Do you need to say yes?
0: Igent kell mondanod?
1: Okay, that's good.
0: Ez jó.
1: I some of you that raised your hands were the ones that I could tell while I was preaching God was speaking to you.
0: Néhányatok azok közül, akik felemelték a kezüket, azok vagytok, akikben éreztem, hogy Isten megerősíti bennetek ezt.
1: Any others?
0: Vannak mások?
1: Yeah, let's pray.
0: Imádkozzunk.
1: Father, thank you.
0: Atyám, köszönöm neked.
1: We're so happy that you chose us to be involved in your purpose on the earth.
0: Olyan boldogok vagyunk, hogy kiválasztottál minket arra, hogy a te céljaid megvalósulásának részese lehetünk.
1: It's a high calling.
0: Ez egy nagy elhívás.
1: We feel incapable.
0: És képtelennek érezzük magunkat erre, hogy nem tudjuk megtenni.
1: And yet we trust you that you will give us everything we need.
0: De megbízunk benned, hogy te mindent meg fogsz nekünk adni, amire szükségünk van.
1: We don't know the details of what we're saying yes to. We just know that we trust you and we want to obey you.
0: Nem tudjuk pontosan, hogy mire mondunk igent, de csak szeretnénk bízni benned és engedelmeskedni neked.
1: So right now, God, as I pray, I ask you to realign our hearts with your will.
0: És ahogy most imádkozok, Uram, szeretném, hogyha újra összhangba hoznád a mi szívünket a te akaratoddal.
1: If there are things that we need to say no to in order to say yes to you, I pray that you would reveal them to us.
0: Hogyha vannak olyan dolgok, amikre nemet kell mondanunk azért, hogy neked igent mondhassunk, kérlek, fedd fel ezeket előttünk.
1: But we trust you.
0: De megbízunk benned.
1: And we're excited about being involved in a destiny that you've planned for us.
0: És izgatottak vagyunk azért, hogy részt vegyünk abba az elhívásba, végzetbe, amit te elkészítettél nekünk.
1: And we pray for you to give us your faith.
0: Azért imádkozunk, hogy add nekünk a te hitedet.
1: That we could believe the magnitude of what you call us to do.
0: Hogy elhiggyük annak a mértékét, amire elhívtál minket.
1: Amen.
0: Amen.
1: I seriously believe that some of you should go out and count stars sometime.
0: Én meg vagyok győződve arról, hogy néhányatoknak néha ki kéne menni és csillagokat számolni.
1: Do you have a lot of light pollution here?
0: Sok fényszennyezés van itt.
1: And you see the stars at night?
0: Látjátok este a csillagokat?
1: So sometime it's clear, maybe you go out to a field.
0: Néha, hogyha tisztább az idő, menjetek ki egy mezőre.
1: Lay in the grass.
0: Feküdj a fűbe.
1: Spend a little time counting.
0: És egy kis időig számolgass.
1: I know what'll happen, but it will be a good exercise for you.
0: Én tudom, mi fog történni, de jó gyakorlat lesz a számotokra.
1: Dream a little bit.
0: És aztán álmodozzatok.
1: Believe the impossible.
0: Higgyétek el a lehetetlent.
1: Because the impossible is possible.
0: Mert a lehetetlen lehetséges.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: I went longer than I should have, but you'll get extra break.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent, Dávid Sátora című tanítássorozatának 9. részét hall.
3: Will you please turn to page 56 in your notes?
4: Lapozzatok a jegyzetben az 56. oldalra.
3: Now, today I'm going to begin to weave together the end of the Tabernacle of David and weave it into the keys of the kingdom.
4: Ma befejezem a Dávid sátoráról szóló tanítást, és ez belefonom a királyság kulcsairól szóló tanítást elejébe.
3: And you need to pray for me because even I'm not sure where we're going.
4: És imádkozzatok értem, mert még én sem vagyok abban biztos, hogy merre fogunk tartani.
3: Now, there's vast amounts of material which we have given to you for you to take away with you.
4: Van ez a hatalmas mennyiségű anyag, amit adtunk nektek, amit hazavihettek.
3: And the notes are very comprehensive. You don't even need really people to teach it to you.
4: Nagyon átfogóak a jegyzetek és részletesek, igazából nem is szükséges, hogy valaki tanítsa őket.
3: And that's been done deliberately to give you the opportunity to thoroughly study the subject.
4: És ezt direkt csináltuk így, hogy alaposan tudjátok tanulmányozni ezeket a témákat.
3: In the United States of America, I do 2 schools of the word every year.
4: Az Egyesült Államokban évente 2 igeiskoláját tartok.
3: And they are in straight English for 5 days.
4: Ez 5 napon keresztül csak angolul zajlik természetesen.
3: So obviously in 1 week with translation, it's not possible to cover the whole same material.
4: Tehát természetesen 2 nyelven elmondva 1 hét nem elég ahhoz, hogy ugyanezt a hatalmas anyagot átvegyük.
3: But France felt, and I agree with him, that it was necessary for the main points of these 2 schools to be somehow welded together.
4: De France úgy érezte, és én egyetértettem vele abban, hogy ennek a két iskolának az anyagát valamilyen módon össze kell forrasztani.
3: So today and tomorrow we're going to touch on certain keys.
4: Tehát ma és holnap a királyság bizonyos kulcsairól fogunk beszélni.
3: Which are taught by Jesus to be the means of opening up the kingdom.
4: Jézus tanított ezekről, ezek olyan dolgok, amik segítenek Isten királyságát megnyitni különböző szempontokból.
3: Now, tomorrow morning as we close the conference.
4: Holnap délelőtt, amikor befejezzük a konferenciát.
3: I'm going to be majoring on the key of financial adequacy in the kingdom.
4: Elsősorban arról a kulcsról fogok beszélni, ami az Isten királyságában való elégséges anyagi lehetőségek kulcsa.
3: In many situations the ability to advance the kingdom is very much a matter of money.
4: Nagyon sok esetben Isten királyságának előmozdítására a lehetőségeinket azt szabja meg, hogy mennyi pénzünk van rá.
3: Amen.
4: Így van.
3: Yes, come and feedback to me.
4: Válaszoljatok, hogy így van.
3: And the main power that Islam has to advance their religion.
4: És a fő eszköz, ami az iszlám kezében van a saját vallásának a terjesztésére,
3: is the money that they have.
4: Az a pénz, amivel rendelkeznek.
3: I remember going into some villages in Andhra Pradesh in India.
4: Emlékszem, amikor Indiában elmentem néhány villagebe, néhány faluba.
3: It was formerly a Hindu village.
4: Ami korábban a hindu falvak voltak.
3: Suddenly, they told me, suddenly we've all become Muslims.
4: És elmondták nekem, hogy hirtelen mindannyian muszlimok lettek.
3: And they had no idea what that meant. They just knew that if they became Muslims, they'd get a well and they would get a school.
4: És nem tudták, hogy ez igazán mit jelent, csak azt tudták, hogy ha muszlimok lesznek, akkor lesz iskolájuk és kutyuk.
3: So the whole village became Muslim in order to have water and have some education for their kids.
4: Tehát az egész falu muszlim lett azért, hogy vízük legyen és hogy a gyerekeiknek valamilyen tanítást adhassanak.
3: So I want you to see that there is a battle over financing for the kingdom.
4: Tehát szeretném, ha látnátok, hogy egy harc dúl azért, hogy Isten királyságára legyen elég pénz.
3: And as we will see that Jesus teaches us.
4: Meg fogjuk látni, hogy Jézus azt tanította.
3: I love you to settle down, please. Come on.
4: Üljetek le, legyetek szívesek.
3: It's like trying to preach in a railway station.
4: Ez olyan, mint hogyha vasútállomáson prédikálnék, hogyha járkáltok.
3: I want you to see.
4: Tehát szeretném, hogyha meglátnátok.
3: That the keys can open and they can close.
4: Hogy kulcsokkal lehet nyitni és lehet zárni.
3: And I want you to join me in praying for the cutting off of financial resources for Islam.
4: És szeretném, hogy a csatlakozzatok hozzám az imában azért, hogy az iszlámnak az anyag, a pénzügyi forrásai apadjanak el.
3: Now, who does all the gold and silver belong to?
4: Kié minden arany és ezüst?
3: Come on, what does it say in the Bible?
4: Mit mond a Biblia erről?
3: As God speaks through the prophet Haggai of shaking all nations.
4: Ahogy Isten Ageus prófétán keresztül beszél arról, hogy megráz minden nemzetet.
3: He says, I'm going to shake all nations.
4: Azt mondta, meg fogok rázni minden nemzetet.
3: And it's not a shaking of judgment.
4: És ez nem az ítélet megrázása lesz.
3: It's a shaking of redemption.
4: Hanem a megváltással való megrázás.
3: Because he tells us that the purpose is that then those nations should come to the desire of all nations.
4: Mert itt azt halljuk, hogy ennek a megrázásnak az a célja, hogy minden nemzet a nemzetek kívánságához jöjjön, akit a nemzetek kívánnak, ahhoz jöjjenek.
3: All nations means all nations.
4: Most minden nemzet azt jelenti, hogy minden nemzet.
3: So every nation in the world is going to be shaken.
4: Tehát a világon minden nemzetet megráz Isten.
3: And the purpose of the shaking is to make them run to Jesus.
4: És a megrázás célja az, hogy Jézushoz fussanak ezek.
3: Now in that context immediately he says, now all the gold and silver is mine.
4: És ebben az összefüggésben rögtön azt mondja Isten, hogy enyém minden arany és ezüst.
3: And what I believe he's saying is he's linking the financial resources to the shaking of the nations so that they might run to Jesus.
4: És hiszem, hogy kapcsolat van a között, hogy Istené minden pénzügyi forrás, és a között, hogy ő megráz minden nemzetet azért, hogy Jézushoz fussanak.
3: Now in the United States of America we have all kinds of pressure groups which are corrupt and perverted in what they're trying to establish.
4: Az Egyesült Államokban vannak mindenféle érdekcsoportok, amelyeknek romlott és eltorzult céljaik vannak, és ezeket propagálják és nyomasztják.
3: Court cases to try and change the law of our land.
4: És ezek a csoportok különböző drága bírósági eljárásokat vállalnak azért, hogy megváltoztassák a törvényt az országunkban bizonyos dolgokról.
3: Now the tragedy is they never seem to be short of money for all these expensive court cases.
4: Ebben az a tragédia, hogy mindig úgy tűnik, hogy elegendő pénzük van ezekre a drága bírósági ügyekre.
3: And the kingdom always seems to be short of money.
4: És úgy tűnik, hogy Isten országában soha nincs elég pénz.
3: And I'm convinced that the reason is we just simply have not learned how to use the keys.
4: És szerintem ez egyszerűen arra vezethető vissza, hogy még nem tanultuk meg, hogyan kell a kulcsokat használni.
3: Now, don't be too proud to say we need money for the kingdom.
4: Ne legyetek annyira büszkék, hogy azt mondjátok, hogy nincs szükségünk pénzre a királysághoz.
3: And the purpose of prosperity is not for you to enhance your lifestyle.
4: A bővölködés célja nem az, hogy a saját életmódotokat luxus szintre emeljétek.
3: The purpose of prosperity is to have the financial resources to get the kingdom established.
4: Hanem az, hogy legyen elég anyagi háttér Isten királyságának a megszilárdítására.
3: And in these European nations which many of you represent.
4: És ezekben az európai nemzetekben, ahonnan sokan jöttetek ide.
3: Part of the coming of the kingdom is a total change in the economy and the prosperity of your nation.
4: Isten királyságának az elérkezése abban is látszani fog, hogy teljesen megváltozik a nemzetekben a gazdasági élet és a bővölködésnek a dolga. Ezt el kell, hogy higgyétek. Jobban teszitek, ha elhiszitek. Ahogy kinéztek az a fejetekből, úgy néztek ki, mint aki nem hiszi ezt el, hogy ez változni fog. De jobban teszitek, ha elhiszitek, hogy bővölködés jön. De ne kövessétek el azt a bolondságot, amit más nemzetek elkövettek. Tudjátok, hogy a pénz az a királyság érdekében van.
3: I feel this very passionately, and I feel it's a very, very vital key to changing our nation.
4: Nagyon fontosnak érzem ezt, és úgy érzem, hogy a nemzeteink megváltoztatásához egy kulcsfontosságú kulcs.
3: And we need to be praying all the time.
4: És mindig imádkoznunk kell ezért.
3: For the kingdom businessmen to be raised up.
4: Hogy támadjanak Isten királyságának üzletemberei,
3: who have a heart for the kingdom.
4: Akiknek a szíve Isten királyságáért dobog.
3: Now I'd like you to turn to page 56, please.
4: Lapozzatok tehát az 56. oldalra.
3: And the title here is I want to deal with one more great aspect of the tabernacle.
4: Még Dávid sátorának egy jelentős szempontjával szeretnék foglalkozni.
3: But it's also a key of the kingdom.
4: De ez ugyanakkor a királyságnak is egy kulcsa.
3: And I want you to see how it functions in both of these respects.
4: És szeretném, hogyha látnátok, hogy ez a kulcs hogyan működik mindkét minőségében.
3: So let's turn to verse page 56.
4: Tehát 56. oldal.
3: And I'm just going to read it here.
4: Most csak felolvasom itt ezt.
3: But the title is The Tabernacle, the Place of Compassion and Healing.
4: Az itt a cím, hogy Dávid sátora, az irgalom és a gyógyulás helye.
3: Now during his last week of ministry, after his triumphal entry, Jesus entered the temple and cleansed it from the money changers.
4: Jézus a szolgálatának utolsó hetében, miután dicsőségesen bevonult Jeruzsálembe, bement a templomba és onnan kiűzte a pénzváltókat.
3: Then the lame and the sick came to him to be healed.
4: Ezután oda mentek hozzá a sánták és a betegek, hogy meggyógyuljanak.
3: Now both those two things are important and they're absolutely connected.
4: Itt mindkét szempont nagyon fontos és össze van kapcsolva egymással szervesen.
3: The cleansing of the temple of the money changers was a necessary preparation for the power of healing to be released in the temple.
4: A templom megtisztítása a pénzváltóktól egy szükséges előkészület volt ahhoz, hogy Istennek a gyógyító ereje jöhessen.
3: Then the lame and the sick came to him to be healed.
4: Tehát azután odajöttek hozzá a bénák és a betegek, hogy meggyógyuljanak.
3: Now, all this took place in an environment of extravagant praise and worship.
4: Mindez a túláradó dicsőítés és imádás légkörében történt.
3: And the children were active participants. Now, just get the scene here.
4: És a gyerekek is aktívan részt vettek ebben. Képzeljétek el ezt a jelenetet.
3: For one day,
4: egy napra,
3: these magnificent buildings were used for what God had intended.
4: Ezeket a felséges épületeket arra használták, amire Isten szánta őket.
3: For one day, Jesus, the greater David, established these additional dimensions to his kingdom, to his tabernacle.
4: Egy napra Jézus, aki Dávidnak a nagy fia volt, ezeket a további szempontokat illesztette a Dávid sátorának a fogalmához.
3: See, I said yesterday that Jesus has the right to correct and adjust everything.
4: Jó, fontos, és össze van kapcsolva egymással szervesen.
3: The cleansing of the temple of the money changers was a necessary preparation for the power of healing to be released in the temple.
4: A templom megtisztítása a pénzváltóktól egy szükséges előkészület volt ahhoz, hogy Istennek a gyógyító ereje jöhessen.
3: Then the lame and the sick came to him to be healed.
4: Tehát azután odajöttek hozzá a bénák és a betegek, hogy meggyógyuljanak.
3: Now, all this took place in an environment of extravagant praise and worship.
4: Mindez a túláradó dicsőítés és imádás légkörében történt.
3: And the children were active participants. Now, just get the scene here.
4: És a gyerekek is aktívan részt vettek ebben. Képzeljétek el ezt a jelenetet.
3: For one day,
4: egy napra,
3: these magnificent buildings were used for what God had intended.
4: Ezeket a felséges épületeket arra használták, amire Isten szánta őket.
3: For one day, Jesus, the greater David, established these additional dimensions to his kingdom, to his tabernacle.
4: Egy napra Jézus, aki Dávidnak a nagy fia volt, ezeket a további szempontokat illesztette a Dávid sátorának a fogalmához.
3: See, I said yesterday that Jesus has the right to correct.

0: then.
1: And the children were active participants. Now, just get the scene here.
0: És a gyerekek is aktívan részt vettek ebben. Képzeljétek el ezt a jelenetet.
1: For one day,
0: egy napra,
1: these magnificent buildings were used for what God had intended.
0: Ezeket a felséges épületeket arra használták, amire Isten szánta őket.
1: For one day, Jesus, the greater David, established these additional dimensions to his kingdom, to his tabernacle.
0: Egy napra Jézus, aki Dávidnak a nagy fia volt, ezeket a további szempontokat illesztette a Dávid sátorának a fogalmához.
1: See, I said yesterday that Jesus has the right to correct and adjust everything because he is the word.
0: Elmondtam tegnap, hogy Jézusnak joga van ahhoz, hogy a Szentírást helyreigazítsa, hozzátegye, megmagyarázza, mert ő maga az ige.
1: For 1600 years they've been living according to the Levitical priesthood and according to the law of Moses.
0: A zsidók 1600 évig a lévita papság és a mózesi törvények szerint éltek 1600 éven keresztül.
1: And those 1600 years of meticulous observing the law had never produced one righteous person, not one.
0: És egyetlen igaz, Isten előtt igaz embert sem termelt ki ez az 1600 év, ami alatt aprólékos embert tartották a törvényt.
1: And we're told from scripture that there's no better system of law than that which was given by God to Moses.
0: És a Biblia azt mondja, hogy nincsen jobb törvényrendszer, mint amit Isten Mózesnek adott.
1: If law could produce righteousness, Moses' law would have done it. Hello.
0: Hogyha törvény elő tudna idézni igaz embereket, akkor Mózes törvénye megtette volna.
1: But it failed to produce one righteous person after 1600 years.
0: De 1600 év után ez a törvény egyetlen igaz embert sem tudott létrehozni.
1: Now when you see that,
0: amikor ezt megértitek,
1: you begin to realize that Catholic legalism, Pentecostal legalism, Lutheran legalism is obviously going to be totally useless.
0: Akkor rá kell, hogy jöjjetek arra, hogy a katolikus, a pünkösdi vagy az evangélikus törvénykezés egyaránt teljesen használhatatlan.
1: So you've got to be free from the law, whatever form it takes.
0: Tehát szabadnak kell lennünk a törvénytől, bármilyen formát is vegyen az fel.
1: So Jesus comes on the scene.
0: Tehát Jézus színre lép.
1: And says it's all over, folks.
0: És azt mondta, emberek, ennek vége.
1: And from now on, what I say goes. Forget all the things that you learned through Moses.
0: Mostantól fogva az érvényes, amit én mondok. Felejtsétek el Mózest.
1: Now we've got to have the same attitude regarding any system of religious law that we were brought up in.
0: Nekünk ugyanígy kell hozzáállunk mindenféle vallásos törvényrendszertől, amiben esetleg felnőttünk.
1: Now that doesn't mean that what you were in did not come from God, because Moses' law came from God.
0: Ez nem azt jelenti, hogy amit olvastok, az nem Istentől van, mert Mózes törvénye is Istentől származott.
1: But the point is, it's over now. Something new has come.
0: De a lényeg az, hogy most már lejárt az ideje, és valami új dolog következett el.
1: So Jesus now takes, if you like, the principles of the tabernacle of David, and he takes it to a different level, and some things are over, and new things are introduced.
0: Tehát Jézus most fogja Dávid sátorának az alapelveit, és
1: Jesus takes the principles of David's tabernacle.
0: Tehát Jézus fogja Dávid sátorának az alapelveit.
1: He brings some of them to an end and says that's over.
0: Néhány abban foglaltatott dolgot végéhez is azt mondja, ennek vége van. És bevezet néhány új dolgot ebbe a fogalomba, ami korábban soha nem volt benne.
1: The tabernacle of David in the Old Testament is instructive, we must not be bound by it. Hello.
0: Tehát noha az Ószövetségbeli Dávid sátora, ami tanulságunkra iratott meg, nem szabad, hogy megkötözzenek annak a jellegzetességei minket.
1: The adjustments that Jesus made to it are the ones which are suitable for the fullness of the new covenant.
0: Az új szövetség teljességéhez szükségesek azok a további kiegészítések, amiket is Jézus hozzátett a Dávid sátorának a fogalmához. Így van.
1: Now in David's tabernacle there's never a mention of a place for children.
0: Dávid sátorával kapcsolatban soha nem olvassuk, hogy a gyerekeknek ott helye lett volna.
1: In the tabernacle of David that Jesus introduced, the children play a prominent part.
0: Dávid sátorában, amit Jézus vezetett be, viszont a gyerekeknek jelentős részük volt.
1: Now on that one day,
0: azon az egy napon,
1: Jesus came into the temple.
0: Jézus bement a templomba.
1: These glorious buildings which were dedicated to God.
0: Ezek a dicsőséges épületek.

0: amelyeket Istennek szenteltek.
1: And he got rid of the religious system and for one day allowed the David tabernacle to function.
0: És megszabadult a vallásos rendszertől, és egy napra Dávid sátora működött a templomban.
1: It was to give us a taste of what was coming.
0: Ebből előízt kellett, hogy kapjunk arról, ami következik.
1: And there are four things which characterize this. I want you to just look at them briefly.
0: És négy dolog jellemezte ezt, szeretném, ha röviden most ezt megnéznénk.
1: Number one.
0: Az első.
1: It's a house of extravagant praise and worship.
0: A túláradó dicsőítés és imádás háza.
1: It's extravagant praise and worship.
0: A túláradó dicsőítés és imádás.
1: Number two.
0: Második pont.
1: It's a house of prayer for the nations.
0: Ez az imádság háza minden nemzetnek.
1: Now up until that moment, David and the whole Jewish heritage was looking for the kingdom to come to the Jews.
0: Addig a pontig az egész zsidó örökség, az egész zsidó nép arra várt, hogy egy olyan messiás jön, aki a zsidókat bevezeti az örökségükbe.
1: Even after Jesus was risen from the dead,
0: még Jézus halálból való feltámadása után is,
1: this was the first question of his apostles.
0: Ez volt az apostolainak az első kérdése. Hozzá.
1: Is this the time that you are going to restore the kingdom to Israel?
0: Ebben az időben állítod vissza a királyságot Izraelnek?
1: And to these wonderful foundational Jewish apostles, Jesus said this: forget about Israel, start looking at the world.
0: És Jézus azt mondta ezeknek a csodálatos alapvető apostoloknak, hogy felejtsétek el Izraelt, és nézzetek szét a világban.
1: Now the Jews will have a part in it, but they will not, it was not for them, they are simply the agent to bring the kingdom to the whole world.
0: A zsidóknak részük lesz ebben, de nem nekik szól az egész, ők csak az eszközei annak, hogy az egész világhoz eljuttassák Isten királyságát.
1: Until you start to see things, you cannot understand the complexity of the Jewish-Gentile situation at the end of the age.
0: Amíg ezt nem értjük meg, addig nem látjuk teljességében, hogy miről szól az idők végén a zsidók és pogányok közötti helyzet.
1: Now, it's not my subject. I need a whole school of the word to set this in order properly, so we can understand how to function.
0: Ez most nem feladatom itt, hogy részleteiben menjek, egy egész igeiskolája kell ahhoz, hogy letanítsam megfelelő módon, hogy hogyan rakjuk rendbe ezt az egész kérdést.
1: But notice the shift here.
0: De figyeljétek meg, milyen váltás van
1: itt. In David's tabernacle,
0: Dávid sátorában,
1: in all the Psalms, they're not talking about the nations, they're talking about Israel.
0: Minden zsoltár Izraelről beszél, és egyáltalán nem a nemzetekről.
1: Now the prophet Isaiah particularly is seeing the kingdom for the world more than any other prophet.
0: Különösen Ézsaiás próféta jobban látja, hogy Isten királysága az egész világnak szól, mint bármely másik próféta.
1: So Jesus now says, well, this is going to be a house of prayer for the nations.
0: Tehát most Jézus azt mondja, hogy ez az imádság háza lesz a nemzetek számára.
1: Said, you've turned it into a money-making machine.
0: Ti egy ilyen pénzcsináló gépezetet csináltatok belőle.
1: You're making a fat profit out of religion. I never intended that.
0: És a vallásból akkora hasznot húztok, amit nekem soha nem volt a szándékom.
1: I want it to be a house of prayer for the nations.
0: Én azt akarom, hogy ez a nemzeteknek legyen az imádság háza.
1: I want to send you into all the world.
0: El akarlak titeket küldeni az egész világra.
1: To make disciples of all people.
0: Hogy minden nemzetből tanítványt
1: faragjatok. To bring all nations joyfully into the kingdom.
0: És minden nemzetet örömmel besöpörjetek a királyságba.
1: So I'm going to stretch you to have world passion and world vision.
0: Tehát kitágítom a tudatotokat, hogy az egész világra legyen látásotok, és a szívetek az egész világért dobogjon. Ez a sátornak a lényege.
1: And it's not enough for you to have a tabernacle for your nation or for your city. Can you hear me?
0: És az nem elég, hogy a saját nemzeted vagy városod számára van egy ilyen dávidi sátrad, halljátok?
1: You've got to reach your city from the context of the world, or you've got it round the wrong way.
0: A városotokat az egész világra való tekintettel kell, hogy elérjétek, különben rosszul Amen. Közelítitek meg az egészet.
1: Now, I don't mean you don't have a particular responsibility, because you are located to have special responsibility.
0: Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem vagytok felelősök a saját lakóhelyetekért, mert így helyezettél titeket Isten, hogy legyen saját felelősségetek azért a helyért.
1: In the context of loving the world. Does that make sense to you?
0: De úgy szeretitek a városotokat, hogy az egész világot szeretitek. Innen Amen. Indultok ki, értitek ezt?
1: Oh, I could really get going on that.
0: Ebben igazán be tudnék indulni ebben az irányban.
1: Amen. Number three.
0: Harmadik pont.
1: It's a place where the lame and the sick came and were healed.
0: Ez egy olyan hely, ahova jöttek a bénák és a betegek és meggyógyultak.
1: In this atmosphere of joy, rejoicing and extravagant praise, things began to happen in people's bodies, and they began to experience spontaneous healing.
0: Az örömnek, az újjongásnak és a túláradó dicsőítésnek ebben a légkörében az emberek testében is elkezdett történni valamit, valami is az emberek elkezdtek meggyógyulni.
1: I've seen this happen a number of times recently.
0: Nem régiben számos esetben láttam ezt megtörténni.
1: As we start to touch new heights of praise, people are getting spontaneously healed in the environment of that praise.
0: Ahogy a dicsőítésnek új szintjeit kezdjük elérni, az emberek spontán módon meggyógyulnak a dicsőítésnek ebben a légkörében.
1: Nobody touched them, nobody spoke to the condition.
0: Senki nem nyúlt hozzájuk, nem szóltunk a betegségükhöz.
1: The environment was enough, and they get gloriously healed.
0: Elég volt a környezet ahhoz, hogy dicsőséges gyógyulást kapjanak.
1: Now that's going to increase enormously as we learn these things.
0: Ahogy megtanuljuk ezeket a dolgokat, ezek a jelenségek hatalmasan el fognak szaporodni.
1: Right, let's move on.
0: Menjünk tovább.
1: And I already mentioned this number four.
0: Még csak említem ezt,
1: it's a place where the children are free to come and fully participate with the adults in all these wonderful things.
0: Ezek a hely, ez a sátor olyan hely, ahol a gyerekek szabadon jöhetnek és teljes joggal részt vehetnek mindenben a felnőttekkel együtt, ami ott történik.
1: And this seemed to be particularly offensive to the chief priests and the scribes.
0: És úgy tűnt, hogy a főpapoknak és az írástudóknak ez különösen megbotránkoztató volt.
1: I guess old, hardened religious people don't like to be made to look powerless by little children.
0: Azt gondolom, hogy ezek az öreg vallásos kinézetű emberek nem szeretik, amikor nevetségessé teszik őket, vagy erőtlennek tűnővé teszik őket ezek a gyerekek, akik máshogy nyilvánulnak meg.
1: Let's tell you a little story that this happened in Sarajevo in Bosnia.
0: Hadd meséljek nektek egy történetet, ami Boszniában, Szarajevóban történt meg.
1: Franz was there. I'm not sure, were you there, Gerhard? Yes.
0: Franz is ott volt. Nem vagyok biztos, benne Gerhard is ott volt, igen.
1: And there's been a move of God amongst the children in.
0: Istennek egy mozdulása volt a gyerekek között.
1: These Muslim children have found Jesus and they're on fire.
0: Ezek a muszlim gyerekek megtalálták Jézust és égnek érte.
1: So many school buildings have been destroyed in the Bosnian-Serbian war that they're having two shifts in the school buildings.
0: A boszniai-szerbiai háborúban annyi iskola épület elpusztult, hogy több műszakban jártak a gyerekek iskolába, oda, ahol még megmaradt.
1: To 12 and then from 1 p.m. to 7 p.m. There's two different schools.
0: Egyszer volt olyan, hogy reggel 6-tól délig, és utána délután 2-től este 8-ig. Két különböző iskolai csoport. Ugye reflektorfény vetődne rájuk, egyszerűen ott álltak ebben a lángoló fényben.
1: Age range, I think, was what, 11 to 15? Something like that, 11 to 15.
0: Azt gondolom, ilyen 11 és 15 év közötti gyerekek voltak.
1: And as I looked at these five kids,
0: és ahogy ránéztem erre az öt gyerekre,
1: I felt this urge to prophesy over them.
0: Úgy éreztem, hogy profétálnom kell fölöttük.
1: But the problem was the prophecy was so big, I wouldn't say it to these little kids. I said, you can't say these big things to these little children.
0: De az volt a probléma, hogy olyan nagymérvű volt ez a profécia, amit kaptam, hogy azt mondtam, hogy ilyen kis gyerekeknek nem lehet egyszerűen ilyen nagymérvű proféciát elmondani, tehát nem akartam elmondani.
1: You know, sometimes your spirit knows better than your intellect what's the truth.
0: De tudjátok, néha a szellemetek jobban tudja, mi az igazság, mint az értelmetek.
1: And I've prophesied myself into theological trouble a number of times.
0: Már számos esetben beleprofétáltam magam teológiai problémákba.
1: I've prophesied things that at that time I myself did not believe.
0: Profétáltam már olyan dolgokat, amiket akkoriban még én sem hittem el, amikor elmondtam.
1: And I was converted by my own prophecy.
0: És a saját proféciám hatására tértem meg.
1: So I could in the end it all came out.
0: Tehát és akkor jött ez a profécia.
1: And I marked these kids out as an apostolic team.
0: Úgy láttam ezeket a gyerekeket, mint egy apostoli csapatot.
1: I named their particular functions in the apostolic team.
0: Megneveztem, hogy mi a feladatuk ebben az apostoli csapatban.
1: And I prophesied the mighty works that God was going to do through them.
0: És elprofétáltam, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat fog rajtuk keresztül tenni.
1: And that God would use them to shake the nation.
0: És hogy Isten arra fogja őket használni, hogy megrázza a nemzetüket.
1: And it poured out of me, and I couldn't stop it.
0: Ez egyszerűen kiárad belőlem, nem tudtam megállítani.
1: And I thought, that's a crazy prophecy to give to kids.
0: És azt mondtam, hogy hát ez egy elég őrült profécia így gyerekeknek.
1: Well, I learned that a few months later, this team of five, the same team.
0: Megtudtam, hogy néhány hónappal később ugyanez az öt főből álló
1: csapat. They went down to Mesopotamia, where there's a, you know, it's a difficult area to go.
0: Elment Macedóniába, ami egy nagyon nehéz terület, ahova elmehet az ember szolgálni. Tehát Macedónia, mert...
1: I'm sorry.
0: Tehát Ellen Mezopotámiát mondott, de a lány tudta, a tolmács, hogy ez csak Macedónia lehet, és nem akart Mezopotámiát mondani. Ez volt a probléma.
1: And there was an old

0: Pentecostal pastor, farmer, who had a little church that had never gone anywhere or done anything for years.
1: Tehát volt ott egy ilyen idősebb pünkösdi pásztor, aki egyébként földműves volt, és egy kis pünkösdi gyülekezetet pásztorolt, ami az éveken keresztül soha semmire nem jutott.
0: Started having meetings and seeing powerful, mighty things happen.
1: Aztán jöttek ezek a gyerekek, elkezdtek összejöveteleket tartani, és hatalmas dolgok történtek a szolgálatukon.
0: When he sees the power flowing through them, he's not blessed. He's angry and jealous because of the way God's using them.
1: És amikor ez a pásztor látta, hogy milyen nagy dolgok történtek a gyerekeken keresztül, nem örülni kezdett el, nem áldott lett, hanem féltékeny és haragos lett. És elkezdett nagyon keményen viselkedni ezekkel a gyerekekkel, egyáltalán nem segítőkész volt.
0: Prayer meeting, saying, God, what are we doing wrong to make this old man so upset with us? What are we doing wrong?
1: Tehát ezek a gyerekek egy egész éjszakás ima éjszakát tartottak, hogy megtudják Istentől, hogy mit csinálnak rosszul, amitől ez az ember ennyire megharagudott.
0: If we've been presumptuous or we're very sorry, we'll repent of anything. Just show us what we're doing wrong.
1: Azt mondták a gyerekek, hogy Uram, mutasd meg nekünk, hogy mit csinálunk rosszul, megtérünk boldogan bármiből, hogy feltételezések alapján működtünk, vagy mi a baj.
0: It was the old man that was wrong.
1: De nem a gyerekek csináltak valamit rosszul, hanem tévedett ez az idős ember.
0: And then Jesus appears to him in his bedroom personally.
1: És aztán személyesen Jézus megjelent ennek az embernek a hálószobájában.
0: And gives him the spanking of his life. I mean,
1: és elmondta neki az életének a legnagyobb dorgálását.
0: He's broken to pieces in brokenness and humility.
1: Ez az ember összetört, teljesen megalázta magát.
0: And he cannot wait till the morning, so he runs down to the barn where these children are.
1: És alig várja, hogy reggel legyen, és lerohanjon oda a fészerbe, ahol ezek a gyerekek vannak.
0: And asks them to forgive him for his wicked, hard attitude towards them, and he's weeping with sorrow.
1: És megkérte ezeket a gyerekeket, hogy bocsássák meg neki ezt a gonosz és negatív hozzáállást, és ott bűnbánattól ott szokogott ez az ember.
0: And hugging him and forgiving him for his horrible, bad-tempered ways.
1: Ezek a gyerekek meg átölelik őt, meg bocsátanak nekik, szeretgetik őt, annak ellenére, hogy ilyen csúnyán bántanak.
0: Then Jesus appears to all of them simultaneously. They all see him together.
1: És aztán Jézus megjelenik mind a négyüknek egyszerre, mindannyian látják őt.
0: This is not a dream. They actually together saw Jesus stand in the midst of them, and
1: ez nem álom volt.
0: And then he spoke to them.
1: Nem álom volt, hanem konkrétan mind a négyen látták, hogy ott állt közöttük Jézus, és akkor Jézus mondott valamit ezeknek a gyerekeknek. És itt jöttem én nagyon zavarba. Nagyon zavarba jöttem.
0: What he said to these kids was almost word for word what I'd said to them in Sarajevo.
1: Mert Jézus majdnem szóra-szóra azt mondta ezeknek a gyerekeknek, amit én mondtam nekik még Szarajevóban.
0: He confirmed every word of that prophecy.
1: Tehát annak a proféciának minden szavát megerősítette Jézus.
0: And I'm sort of filled with joy and shame at the same time.
1: És egy azon időben tele voltam örömmel és szégyennel is.
0: Understand, I say, I would not give them such a position and such a calling, but God was willing to do that.
1: Értitek, én nem akartam nekik ilyen pozíciót adni, meg ilyen elhívást mondani fölöttük, de Isten hajlandó volt arra, hogy ezt tegyen.
0: Get ready to go into something fantastic.
1: Úgyhogy, ha tizenéves vagy, akkor készülj fel arra, hogy valami fantasztikus dolgot fogsz Istenért tenni.
0: And if you're an old fogey like me, don't get it.
1: Itt valami nagyon fontos dolgot hangsúlyozni.
0: The cleanse is in on page 57.
1: Az 57. oldalon vagyok.
0: The second paragraph.
1: Második bekezdés.
0: The cleansing of the atmosphere by the removal of the money changers with their contrary spirit prepared the way for healing to flow.
1: A légkör megtisztítása azáltal, hogy a másfajta szellemiséggel töltött pénzváltókat Jézus kiűzte a templomból, a változáshoz és a gyógyítóerő áradásához készítette elő a terepet.
0: Filling the very atmosphere with joyful, adoring worship and praise. The power to heal.
1: Megtelt az egész légkör örömteli dicsőítéssel és imádással, és ez felkészítette a lehetőséget az gyógyító erőre.
0: To bring the right atmosphere, you've got to get rid of the wrong atmosphere.
1: Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nem elég a jó légkört létrehozni, hanem a rossz légkört el kell először tüntetni.
0: And these foul religious spirits, which were already filling the temple, were a hindrance to the power of the kingdom and of the tabernacle coming.
1: És ezek a piszkos vallásos szellemek, amelyek már megtöltötték a templomot, akadályozták azt, hogy Dávid sátra, Isten királyságának gyógyító ereje beáradjon a templomba.
0: In other situations, both Jesus and Peter removed people who carried contrary spirits before they prayed for the sick or the dead or commanded healing.
1: Jézus és Péter is más esetekben mindig eltávolították a közelből a másfajta szellemiséggel töltött embereket, mielőtt betegekért imádkoztak volna, vagy halottakért, vagy parancsoltak volna betegségeknek.
0: If you've got a group of unbelieving people when you're trying to pray for the sick, get rid of them.
1: Hogyha van a közeledben egy csoport hitetlen ember, amikor a betegekért akarsz imádkozni, akkor először szabadulj meg ezektől az emberektől.
0: If you've got a lot of religious spirits hindering the flow, get rid of them.
1: Hogyha sok vallásos szellem akadályozza

0: Elejének az áradását, akkor szabadulj meg tőlük először.
1: And if they're in people, which they usually are, get rid of the people.
0: És hogyha ezek a szellemek emberekben vannak, amit általában tesznek, akkor szabadulj meg ezektől az emberektől.
1: That's what Jesus is. Get out, you money changers. Clear the atmosphere. Now we're going to see something of the tabernacle of David.
0: Jézus is ezt tette, hogy kiűzte a pénzváltókat, hogy szabaduljon meg a légkör ezektől az emberektől, és akkor majd látni fogják, hogy Dávid sátra hogyan működik.
1: When Jesus went to the house of Jairus's daughter, he got rid of all this weeping unbelief before he could raise that child from the dead.
0: Amikor Jézus elment Jairus házába, mielőtt föl tudta a kislányát támasztani a halálból, meg kell, hogy szabaduljon mindenféle ott siránkozó hitetlen embertől.
1: When Peter went to the house of Tabitha, he got rid of all those wailing, unbelieving people. He said, get out of the place. You're polluting the atmosphere. I want to bring down the power of God to raise this woman from the dead.
0: Amikor Tabitha házába bement Péter, akkor először kiűzte abból a házból azokat a siránkozó, hitetlen embereket, mert meg kellett a légkört tisztítani ahhoz, hogy imádkozhasson az asszonynak a feltámadásáért. Így van?
1: So we have to remove every religious spirit.
0: Tehát el kell távolítanunk minden vallásos szellemet.
1: Now that's, I believe, the reason why David never brought the ark back to the tabernacle of Moses.
0: Szerintem ezért van az, hogy Dávid soha nem vitte vissza a figyládát Mózes szent sátrába.
1: All the days of David's reign, that the two tabernacles stood on two hills about 8 kilometers apart.
0: Dávid uralkodásának egész idején ez a két sátor két különböző hegyen állt, körülbelül 8 kilométerre egymástól.
1: If they'd taken the ark back to Moses' tabernacle, they could never have raised David's tabernacle.
0: Hogyha visszavitték volna a frigyládát Mózes sátrába, akkor soha nem állíthatták volna fel Dávid sátrát.
1: And what Jesus is looking for is he's looking for a great flow of healing.
0: Jézus pedig a gyógyulásnak egy nagy áradását várja. Azt akarja látni.
1: So you've got to get rid of all the religious spirits.
0: Tehát meg kellett szabadulni minden vallásos szellemtől.
1: And I've got a lot of pages on this.
0: Nagyon sok oldalnyit írtam erről.
1: We need to ask the question, why did God allow them to build Solomon's temple?
0: Fel kell tennünk a kérdést, hogy miért engedte meg Isten Salomon templomának a felépítését.
1: If you study the scriptures carefully,
0: hogyha gondosan tanulmányozzátok az igét,
1: you will find that the first temple of Solomon became immediately a religious distraction.
0: Akkor azt fogjátok találni, hogy Salomon temploma rögtön elterelte az emberek figyelmét vallásos szempontból.
1: When they built this fantastic building, Solomon's temple,
0: amikor felépítették ezeket a fantasztikus épületeket, Salomon templomát,
1: if you read Chronicles carefully,
0: hogyha gondosan elolvassátok a Krónika könyvét,
1: you will find they took the tabernacle of Moses and re-erected it inside the temple of Solomon.
0: Akkor azt fogjátok látni, hogy Mózes szent sátrát újra felépítették, felállították Salamon templomában belül.
1: And they reproduced, if you like, the worship and the Levitical priesthood in a more solid and permanent form.
0: És hogyha így akarjátok ezt kifejezni, ezzel egy sokkal szilárdabb formában állították helyre a lévita papságot és az Isten tiszteletnek ezt a formáját.
1: As soon as David died and the other glory boys went to glory,
0: amikor Dávid meghalt és a dicsőség fiai, akik vele éltek, azok szintén elmentek a dicsőségben.
1: It seems that the people were so dazzled by this fantastic new building, nobody was going to David's tabernacle anymore.
0: Úgy tűnt, hogy az embereket annyira elbűvölték ezek a csodálatos épületek a templomban, hogy soha senki nem ment többé Dávid sátorába.
1: It was never officially closed.
0: Hivatalosan soha nem zárták be ezt a sátrat.
1: They never even gave it a decent burial.
0: Még csak tisztességesen el sem temették.
1: It just rotted where it stood through sheer neglect.
0: Csak egyszerűen a mellőzés miatt ott korhadt el, ahol éppen volt.
1: Because everybody was captivated. Everybody was captivated.
0: Mert mindenki trabulejtett a templom.
1: Let's stop. Let him change the tape.
0: Most akkor megfordítják a videókazettát.
1: Tabernacle of David just fell apart, rotted and fell down.
0: Tehát Dávid sátora egyszerűen szétesett, elkorhadt, darabokra zuhant.
1: And the people were so captivated with the glittering glory of the building, in the process they lost the intimacy with God.
0: És az embereket annyira elbűvölték a templom épületeinek a ragyogó csodálatosságai, hogy elvesztették közben az Istennel való bensőséges kapcsolatot.
1: And once they went from Davidic worship back to Levitical Moses worship in the temple, it wasn't long before the kingdom began to fall apart.
0: És amikor az emberek elhagyták a dávidi dicsőítést és visszatértek a mózesi és lévita jellegű dicsőítéshez, akkor nem sok idő múltán egyszerűen elkezdett szétesni a királyság
1: is. Listen to this principle very, very carefully.
0: Nagyon figyeljétek meg ezt az alapelvet.
1: You cannot have a lasting kingdom without a permanent tabernacle of David in the middle of it.
0: Nem működhethet tartós királyságot, hogyha nem Dávid sátora működik annak a közepén.
1: That's going to make some of you think, I know, but...
0: Lehet, hogy néhányan elgondolkodtok emiatt, tudom.
1: But don't shoot me till you've read all the scriptures.
0: De ne lőjetek le, amíg nem olvassátok végig az összes igét.
1: The temple was never God's best plan.
0: Soha nem a templom volt Istennek a legjobb terve.
1: But for some reason that I do not yet fully understand, he permitted it in order for us to learn something.
0: De olyan okok miatt, amiket még nem értek teljesen, Isten mégis megengedte a templom felépítését, hogy megtanítson nekünk bizonyos dolgokat.
1: Assume everything in the Bible is to be obeyed, but you do have to learn from it.
0: Ne tételezzétek fel, hogy a Bibliában minden azért van megírva, hogy engedelmeskedjünk neki, de mindenből tanulnunk kell, ami megvan írva.
1: These things are written for our instruction, especially those on whom the end of the age is coming.
0: Ezek a dolgok, ami okulásunkra lettek megírva, különösen azoknak, akikre eljött a korszak vége.
1: The momentum of David's tabernacle kept the temple on course for maybe at the most 20 years.
0: A Dávid sátorából származó lendület még körülbelül a pályán tartotta a templom működését is nagyjából 20 évig.
1: The power of David's tabernacle, even when it ceased.
0: Dávid sátorának az ereje, még akkor is, amikor már nem működött tovább.
1: The power of it kept was the driving force of the kingdom for about 20 years after it stopped being used.
0: Ennek a sátornak az ereje még körülbelül 20 évig működésben tartotta az országot, a királyságot, miután már nem használták.
1: It was always the tabernacle which was the driving force.
0: De a hajtóerő soha nem a templom volt, hanem mindig a sátor.
1: Once people stopped gathering together in the tabernacle of David and bringing the power and the glory of the kingdom in that way, the kingdom soon fell apart.
0: És miután az emberek már nem jöttek Dávid sátorába, hogy ilyen módon a királyságba behozzák Istennek az erejét és jelenlétét, hamarosan szétesett az ország.
1: So we got to learn that lesson.
0: Meg kell tanulnunk ezt a leckét.
1: The glory and beauty of the temple was a distraction which led people away from pure Davidic worship.
0: A templomnak a dicsősége és a szépsége elterelő tényező lett, ami eltávolította az embereket a dávidi jellegű istentisztelettől.
1: You look at all the magnificent cathedrals in Europe which were raised up in the middle centuries.
0: Hogyha megnézitek, a középkorban épült rengeteg európai katedrálist.
1: They all pretty well have the same function. Amen.
0: Mindezeknek körülbelül ugyanez a feladatuk volt.
1: They are amazing places, but you don't find God there.
0: Ezek gyönyörű épületek, de Isten nem található meg bennük.
1: But they're powerfully a center of strong controlling religious spirits.
0: De nagyon erőteljes módon a kontrolláló erős vallásos szellemeknek a helyszínei ezek a katedrálisok.
1: So I do not for a moment believe the passion of God is to see the temple rebuilt in Jerusalem.
0: Tehát én egy percig sem hiszem, hogy Isten nagyon akarná, hogy Jeruzsálembe újra felépítsék a templomot.
1: It's the passion of religious spirits to do that.
0: A vallásos szellemek nagyon akarják.
1: And they may or may not succeed. I'm honestly not sure.
0: És vagy sikerülni fog nekik, vagy nem. Őszintén megvalva nem vagyok ebben biztos.
1: But I do know this, that if ever they try to start offering animal sacrifice, God's going to say, that's enough. I won't stand this for another moment.
0: De abban teljesen biztos vagyok, hogyha valaha is merészelnék megpróbálni újra állataldozatok bemutatását, abban a pillanatban fogja Isten azt mondani, hogy ez elég, ezt egy perccel tovább nem tűröm el.
1: Of how much sore punishment shall they be thought worthy?
0: És nem tudjuk, hogy mennyi büntetés az, ami méltó lesz egy ilyen kezdeményezéshez. Amellyel az örökkévaló szövetségnek a vérét lábbal tapossák.
1: I can feel the roar of God's wrath inside me at such a thought.
0: Isten haragjának az üvöltését hallom szinte magamban egy ilyen gondolatra.
1: But we will see that the raising up of that tabernacle in the spirit was going to be the power to bring the kingdom back.
0: De tudjuk, hogy ha szellemben felállítjuk Dávidnak a sátrát újra, ezzel az erővel fog visszajönni Isten királysága a környezetünkbe.
1: Within the tabernacle that Jesus temporarily raised for one day in the temple.
0: Abban a sátorban, amit egy napra Jézus felállított ideiglenesen a templomban.
1: It was characterized by a flow of mighty healings and miracles.
0: Ezt a sátort a hatalmas gyógyulások és csodák áradata jellemezte.
1: And in the tabernacle of David that we are being called to raise up in these days, we have to have the same facility.
0: És ugyanennek a szolgáltatásnak működni kell abban az újfajta Dávid sátorában is, aminek a felállítására Isten ezekben a napokban elhív minket.
1: Tabernacles of David as we raise them up in different places.
0: Ahogy a különböző helyeken felállítjuk ezeket a Dávid sátrakat, a csodatevő erőnek az áradása kell, hogy ott legyen.
1: And I believe there's three dimensions to the restoration of the healing ministry to the church.
0: És hiszem, hogy az egyház számára a gyógyító szolgálat helyreállításának három dimenziója van.
1: Number one will be the spontaneous miracles which take place in the glory and power of David's tabernacle.
0: Először is lesznek azok a spontán gyógyulási csodák, amelyek Dávid sátorában levő dicsőítő erőteljes légkör miatt csak úgy spontán módon megtörténnek. És ma este is ebben a teremben ilyenek fognak történni.
1: And not only will we pray for people, but because by the time we get to tonight, you may already all be healed.
0: És nem csak imádkozni fogunk az emberek gyógyulásáért, mert lehet, hogy ma este mire odáig jutnánk, addigra már mindenki gyógyult lesz.
1: But if there's anything left, we're going to sit healed tonight in Jesus' name.
0: De hogyha addig valaki még beteg marad, akkor ma este látjuk majd az ő gyógyulásokat Jézus nevében. A második dolog.
1: The second thing we're going to do is we're going to pray over cloths and handkerchiefs, and you can take them back to sick people all over Europe.
0: Amit tenni fogunk, az az lesz, hogy kendők fölött fogunk imádkozni, amit visszavihettek egész Európában a beteg emberekhez.
1: And the power of God's going to hit them, and they're going to be healed.
0: És Isten ereje rájuk fog szállni, és meg fognak gyógyulni.
1: Don't ask me to explain the mechanism, I can't explain it.
0: Ne kérjétek, hogy magyarázzam meg, hogy ez hogy működik, mert nem tudom megmagyarázni.
1: I just do it in obedience like a little child and God does the miracles.
0: Én ezt egyszerűen engedelmességből megteszem, mint egy kisgyermek, és Isten megteszi a csodát.
1: We have amazing testimonies of all that God is doing in this way.
0: És csodálatos bizonyságtételeket hallottunk már arról, hogy Isten ilyen módon milyen nagyszerű dolgokat cselekszik.
1: There's a second dimension to this, which I believe we have to incorporate into the tabernacle of David.
0: Van ennek egy másik megnyilvánulása is, amiről hiszem, hogy Dávid sátorába be kell, hogy építsük ezt.
1: Sometimes you cannot bring a healing because there's a blockage to that healing.
0: Néha nem lehet egy gyógyulást elérni azért, mert van valami akadály annak a gyógyulásnak.
1: And sometimes it takes time to get into a person's history to find out what is that blockage.
0: És néha szükség van arra, hogy időt szálljunk arra, hogy az illető betegnek a háttértörténetébe behatoljunk, azért, hogy a gyógyulás akadályait el lehessen távolítani. Ez az akadály lehet
1: bűn. That's some of the simpler things to deal with.
0: Ez az egyszerűbb problémák közé tartozik.
1: It can be a generational curse.
0: Lehet generációs átok.
1: It can be a deeply entrenched wound, hurt or mindset in the person.
0: Lehet egy nagyon mélyen beágyazódott seb, vagy beállítottság, vagy probléma az illető életében.
1: And one of the things that our African brothers are showing us is if you raise up these healing camps, then it may take a week to get to the problem, but you do see them finally here.
0: És az egyik dolog, amit tanulhatunk az afrikai testvéreinktől, az az, hogy ők felállítanak ilyen gyógyító táborokat. Lehet, hogy egy hét kell ahhoz, hogy a probléma gyökeréhez eljussanak, de a végén látják a gyógyulást.
1: Now again, I've not time to talk about all the details.
0: Most megint nincsen időm arra, hogy ennek a részleteiről meséljek.
1: But there needs to be healing rooms where people can come and maybe spend a week or two to get this whole thing sorted out, exposed and cleansed in order for them to receive their healing.
0: De szükség van gyógyító szobákra, hogy ahova az emberek eljöhetnek több napra vagy egy hétre, és belássunk a dolgoknak a gyökeréig, az emberek megtisztuljanak, felszínre kerüljenek a problémák gyökerei, és meggyógyulhassanak. Egy dolog, amit újra és újra látok a Bibliában,
1: connected with the release of healing,
0: a gyógyulás megtörténésével kapcsolatban, az az irgalom szó.
1: Compassion.
0: Irgalom.
1: And we're told 15 times in the New Testament.
0: Az Új Szövetség 15-ször mondja.
1: That when Jesus saw their physical condition.
0: Hogy amikor Jézus látta az emberek fizikai állapotát,
1: he had compassion on them.
0: Könyörületre indult irántuk.
1: And the flow of compassion is perhaps the most powerful dimension of the healing ministry.
0: És a gyógyító szolgálatnak talán a legerősebb szempontja a könyörületnek az áradása.
1: There've been occasions in my ministry.
0: Voltak a szolgálatomban esetek.
1: When the Spirit of God has made me feel towards that person the way that he feels.
0: Amikor Isten szelleme megéreztette velem azt, hogy ő hogyan érez az illető iránt.
1: And when I feel that overwhelming compassion.
0: És amikor érzem ezt a ez az engem elborító irgalmat.
1: And let that compassion flow.
0: És engedem, hogy áradjon belőlem.
1: Every time in my experience there's been an immediate amazing instant healing.
0: Akkor a tapasztalatom szerint minden ilyen esetben azonnali megdöbbentő csoda történt.
1: One occasion was in Pennsylvania in America.
0: Egyszer Amerikában, Pennsylvaniában voltam.
1: It was a town called Greensburg.
0: Egy Greensburg nevű városban.
1: And they brought to this evening meeting a little boy about 6-8 years of age.
0: Egy körülbelül 6-8 éves kisfiút hoztak el erre az összejövetelre este.
1: He'd had leukemia.
0: Aki leukémiás volt.
1: They'd done all this terrible, ravaging chemotherapy.
0: És borzasztó, gyötrő kemoterápiát alkalmaztak rajta.
1: It had not been successful.
0: Ez nem volt sikeres.
1: Cancer was everywhere through his bones, everywhere.
0: A csontjaiban mindenütt az egész testében tele volt rákkal.
1: And he was given just a few days to live.
0: És már csak pár napot adtak neki az orvosok.
1: And the mother carried this bag of bones and dumped him in my arms.
0: És az édesanyja odahozta ezt a csonthalmazt hozzám és a karjaimba tette.
1: I could see the pain in this child's eyes.
0: Láttam a fájdalmat ennek a gyereknek a szemeiben.
1: And I could see the pain in the mother. I could just feel this.
0: És láttam a fájdalmat az anyában, egyszerűen éreztem ezeket a dolgokat.
1: This overwhelming compassion of God for this tragic situation.
0: És éreztem, hogy Istennek milyen túláradó irgalma van ez iránt, a tragikus helyzet iránt.
1: But I also felt the fury of God towards the demons that had done this wicked work.
0: De éreztem Isten haragját is azok iránt, a démonok iránt, akik ezt a problémát okozták.
1: I didn't say very much. I didn't anoint him with oil. I didn't do any of the normal things. I just said a few words.
0: Nem mondtam túl sok dolgot, nem kentem meg a gyereket olajjal, semmi általános ilyenkor teendő dolgot nem tettem, csak néhány szót mondtam.
1: I spoke directly to the spirit.
0: Közvetlenül az ezt a problémát okozó szellemhez szóltam.
1: I said, you foul spirit.
0: Azt mondtam, te tisztátalan szellem.
1: Get out of him.
0: Takarodj belőle.
1: That's all I said.
0: Csak ennyit mondtam.
1: I handed the child back to his mother.
0: Aztán visszaadtam a gyereket az anyjának.
1: When they took him home, he sat up, began to play with his toy.
0: És amikor hazamentek, a gyerek felült és elkezdett játszani.
1: He began to meet immediately to feel hungry.
0: Azonnal éhes lett.
1: 3 days later, his hair was growing and he was out playing football.
0: 3 nappal később már nőtt a haja és az udvaron focizott a többiekkel.
1: Now it says in scripture that faith works by love.
0: Az ige azt mondja, hogy a hit szeretet által működik.
1: And to become an instrument for God's healing is a very demanding role because you're going to have to feel the way God feels about people.
0: És nagyon sokat követel tőlünk az, hogyha az ember Isten kegyelmének, irgalmának az közvetítőjévé válik, mert akkor érezni fogjuk azt, amit Isten érez ezek iránt az ember iránt.
1: Pray for the sick at your convenience.
0: Akkor nem imádkozhatunk a betegekért csak akkor, amikor éppen nekünk alkalmas ez.
1: You're going to become a prisoner of God's compassion.
0: Akkor Isten irgalmának a fogjai leszünk.
1: And there's no end to his compassion.
0: És az ő irgalmának nincsen vége.
1: I was in Sioux City, Iowa, maybe just over a year ago.
0: Körülbelül egy évvel ezelőtt Iowa-ban, Sioux City-ben voltam.
1: A pastor came into the conference from some distance away.
0: Egy bizonyos távolságról jött oda a konferenciára egy pásztor.
1: And I was praying for cloths for people to be healed.
0: És ott is imádkoztam ilyen kendőkért, hogy az emberek meggyógyuljanak.
1: He brought a cloth.
0: És ez a pásztor is hozott egy
1: and
0: kendőt.
1: I was praying over the cloth,
0: és ahogy éppen imádkozni akartam fölötte,
1: the Lord spoke to me.
0: Az Úr szólt hozzám.
1: He said, it's not enough to send the cloth, you have to go personally.
0: Azt mondta, nem elég, hogy elküld ezt a kendőt, személyesen kell oda menned ehhez a beteghez.
1: Now we had a similar schedule to the way we have here, except we finished a little earlier.
0: Akkor hasonló volt az időbeosztás a mostanihoz, csak kicsit korábban fejeztük be a délelőttet.
1: And there was an evening meeting.
0: És volt esti összejövetel is.
1: So I finished the morning session at 12:30.
0: Tehát fél egykor befejeztem a délelőtti alkalmat.
1: And there was an evening meeting at 7.
0: Este 7-kor volt az esti alkalom.
1: And this man was about 150 kilometers away.
0: Ez a beteg körülbelül 150 kilométernyire lakott onnan.
1: Two hours journey roughly.
0: Körülbelül két órai utazás.
1: So I worked out if I stopped preaching, jumped into his car, I could drive 2 hours to this man, pray for him, and come back 2 hours and be just back in time for the evening meeting.
0: És kitaláltam, hogy a prédikálás befejezése után beugrok a pásztor autójába, elhajtunk ez az emberhez, imádkozom érte, utána visszahajtunk, akkor pont az esti összevetelre ide is fogok érni.
1: There wasn't a fiber in my being that wanted to do it.
0: A lényemben egyetlen szál sem volt, ideg szál sem, ami ezt akarta volna tenni.
1: But if you are a prisoner of his compassion, you have no choice.
0: De ha valaki Isten irgalmának a fogja, akkor nincs választási lehetősége.
1: Now, this man was a wonderful, big, hunky, loving mountain of love. I can't describe him. He worked in some practical way, but he was a big mountain of just love.
0: Ez az ember, ez a beteg ember, egy nagy darab tenyeres talpas szeretett hegy volt, valamilyen fizikai munkát végzett, egy hatalmas szeretett hegy volt. Az a felesége pedig egy ilyen anyai szeretett hegy volt.
1: They had four natural children of their own.
0: Volt négy saját gyerekük.
1: And they'd taken another six children with horrible police records and loved them into life.
0: És további hat gyereket, akiknek rettenetes rendőrségi feljegyzések voltak már a hátuk mögött, magukhoz fogadtak, örökbe fogadtak, és életre szerették őket.
1: If it wasn't for their love, those young teenagers would have become hardened criminals.
0: Hogyha nem szerették volna ezek a felnőttek ezeket a tiniket, akkor kemény bűnözők lettek volna belőlük.
1: But they took them into their home and they loved them to life, and now they were all transformed servants and soldiers of the living God.
0: De ezek az emberek befogadták ezeket a gyerekeket az otthonukba, akik megtértek, megváltoztak, és Istennek a katonái és szolgái voltak.
1: And the devil hated this, so he had attacked the father with cancer and he was dying.
0: És az ördög gyűlölte ezt a folyamatot, és ezért az apát megtámadta rákkal.
1: And these teenagers were going to lose their dad.
0: És ezek a tinik arra számítottak, hogy elveszítik az apukájukat.
1: And they were going to have problems with what kind of loving God is this to take away our dad.
0: És nagy problémájuk volt ez, hogy milyen szerető Isten ez, aki elveszi az apukánkat.
1: So when I got to the house, I realized why I had to come.
0: Tehát amikor odaértem a házukhoz, akkor már tudtam, hogy miért kellett eljönnöm.
1: And you will find this is frequently the situation.
0: És gyakran fogjátok látni, hogy ez a helyzet.
1: The real problem was not cancer, it was the spirit of death.
0: Az igazi probléma nem a rák volt, hanem a halál szelleme.
1: Cancer was the mechanism by which the spirit of death was seeking to kill this man.
0: A rák az eszköz volt, amivel a halál szelleme megpróbálta elpusztítani ezt az embert.
1: And when I got there, he was totally resigned to die.
0: És amikor odaértem, ez az ember már teljesen belenyugodott abba, hogy meg fog halni.
1: And I won't go into all the detail, it would take far too long.
0: Nem fogok minden részletet elmondani, mert nagyon sokáig tartana.
1: But I got him to the place where the spirit of death no longer had any, there was no fear towards death.
0: De én eljutottam arra a pontra, hogy már nem félek a haláltól. A halál szellemének nincs ilyen hatalma fölöttem.
1: It's amazing how many Christians are afraid of death.
0: Megdöbbentő, hogy mennyi keresztény fél a haláltól.
1: I'm not afraid of death.
0: Én nem félek tőle.
1: In fact, apart from my wife and other few lovely people, I can't wait to get there.
0: Tulajdonképpen, hogyha nem lenne a feleségem és néhány egyéb ember, akit nagyon szeretek, én már alig várnám, hogy oda jussak.
1: And there are certain ways of dying that don't exactly grab me.
0: Vannak bizonyos halálformák, amik nem igazán vonzanak.
1: But death itself, what is death?
0: De a halál önmagában, az nem számít. Hát mi a halál?
1: This man was quaking with fear of death.
0: De ez az ember remegett a halálfélelemtől.
1: And he did not believe that Jesus had conquered death and Hades at the cross. He didn't believe that.
0: És nem hitte, hogy Jézus legyőzte a halált és a Hádeszt. Nem hitte ezt.
1: So,
0: ugye a kereszten ez megtörtént.
1: I gently led him to face death and say, okay, if it's my time to die, then God's going to look after my kids and I'm better off in heaven than I am down here on earth.
0: Tehát elvezettem ezt az embert gyengéden eddig a pontig, azt mondtam, hogy Isten azt akarja, hogy most halljak meg, akkor Isten majd gondoskodik a gyerekeimhez, én meg, nekem meg jobb, hogyha elmegyek a mennybe. Vagy így kell, hogy hozzájön ehhez.
1: I win.
0: Tehát én mindenképpen nyerek.
1: If I live, If I live, I win, because I'm going to give you a hell of a time, Satan.
0: Hogyha élek, akkor gyerek, mert hogy a poklot fogod átélni miattam, Sátán.
1: And if I die in the timing of God, then I can't wait to enter into that glorious eternal realm.
0: És hogyha Isten időzítése szerint most halok meg, akkor már alig várom, hogy ebbe az örökkévaló dicsőségbe belépjek.
1: So he was delivered from the fear of death. It was a spirit that was cast out of him.
0: Tehát ez az ember megszabadult a halálfélelemtől, egy ilyen szellemet ki kellett belőle űzni.
1: So then I said, okay, now you're not scared to die. Do you think it's God's time to die?
0: Azt mondtam, rendben van, most már nem félsz a haláltól. Most szerinted most van Isten időzítése arra, hogy meghalljál?
1: Because if it's God's time, why are you fighting it?
0: Mert hogyha Isten időzítése szerint most van, akkor miért küzdesz ellene?
1: If it's God's time, obey and go. Don't mess around.
0: Hogyha ez Isten időzítése, akkor engedelmeskedj, és ne maradj itt, és ne lógjál
1: itt
0: még egy darabig
1: ennyi. Sometimes we make some people's death miserable because we won't let them die on God's time.
0: Néha nagyon nyomorúságossá tesszük az emberek meghalását, mert nem engedjük, hogy Isten időzítése szerint meghaljanak.
1: And we drag out death because we won't release them when God's saying, come home, come home. We're saying, oh no, no, you mustn't go, you mustn't go.
0: És nyújtjuk nekik a haldoklásnak az időjét, mert amikor Isten mondja nekik, hogy gyertek haza, gyertek haza, mi meg nem engedjük őket, hogy ne menj még.
1: So when it's God's time, go quickly, don't hang around.
0: Tehát amikor Isten ideje szerint meg kell, hogy halljál, akkor ne húzd itt az időt, hanem menjél gyorsan.
1: No pain, no just go.
0: Nem kell szenvedned, meg hogy fájdalmaid legyenek, csak menjél simán.
1: Sometimes our prayers fighting against God take away the dignity of their dying, isn't it?
0: És néha az imáinkkal Isten ellen harcolunk, és elveszük az emberek meghalásából a méltóságot. Figyeljetek rám!
1: You know what I'm saying?
0: Értitek, hogy mit
1: so mondok? I said, okay, is it your time to die?
0: Tehát azt mondtam, rendben van, akkor most itt az ideje, hogy meghalljál szerinted.
1: Well, just pray and you ask God about it.
0: Hát akkor imádkozzunk és kérdezzük meg Istent.
1: I said, no, I don't think it is. I think I need to stay and see these teenagers through to adulthood.
0: Azt mondta ez az ember, nem, azt hiszem, nem kell ezért imádkozni, én tudom, hogy ezeket a fiatalokat látnom kell, ahogy eljutnak a felnőttségig, nekem itt kell maradnom.
1: I agree with you. Okay.
0: Azt mondtam, én egyetértek veled ebben, úgyhogy rendben van.
1: I'm sorry. Are you finished? So let's tell the spirit of death, get lost now in Jesus' name.
0: Akkor most ebben a pillanatban küldjük el a halál szellemét, hogy kopjon le Jézus nevében.
1: I'm going to die at God's time, not your time.
0: Vald meg, hogy én Isten időzítése szerint fogok meghalni, nem a tiéd szerint.
1: I refuse to receive your lie and have my unbelief cut my lifespan short by believing in death before it's God's time.
0: Nem vagyok hajlandó elhinni a hazugságodat, és nem engedem, hogy a hitetlenség rövidebbre szabja az életemet, mint amilyen Isten időzítése szerint lenne, és elhitesse velem, hogy most kell meghalnom.
1: He said, right, I agree. He said, I'm going to live
0: mondtam,
1: to the age when I see these teenagers, wonderful fathers and husbands of wonderful families filled with the glory of God. I'm going to see them through to maturity.
0: Rendben van, mondtam én. Az ember azt mondta, igen, én élni fogok, látni fogom, hogy ezek a tinik felnőtté lesznek, családapák lesznek, Isten dicsőségére nagyszerűen élnek majd.
1: Now he was lying in bed with tubes and monitors all over him. He hadn't been out of bed for weeks. He was very, very weak.
0: De ez az ember közben ott feküdt az ágyában, mindenféle csövek voltak rajta, mert mindenféle monitorok voltak rákapcsolva. Hetek óta nem kelt ki az ágyból, nagyon gyenge volt.
1: I said, right, so you're sure it's not your time to die?
0: Azt mondtam, rendben van, tehát akkor biztos vagy benne, hogy nem most kell meghalnod.
1: His face had turned to joy. He said, absolutely.
0: És kivirult a feje, és azt mondta, teljesen biztos vagyok benne.
1: I said, you tell death to go.
0: Azt mondtam, akkor most parancsolj meg a halálnak, hogy távozzom.
1: And he did with great feeling.
0: És nagy nyomatékkal és nagy erős beleérzéssel meg is tette ezt az ember.
1: All that's left now is the spirit of cancer. Why don't you kick it out?
0: Azt mondtam, hát most már csak a rák szelleme maradt, akkor rúgjad ki azt is.
1: He said, I will. Get out, cancer. I command every tumor and every cancerous cell in my body to shrivel up and die right now in Jesus' name.
0: Azt mondta, hogy meg is teszem, és most parancsolom neked, rák, hogy a testemből minden rákos sejtet, minden daganatot távolíts el, és zsugorodjanak ezek össze, és Jézus nevében takarodj belőlem.
1: The tubes and all the monitors.
0: És kihúzogatta magából az összes csövet, meg lekapcsolta magát a monitorokról.
1: Got out of bed, went to the toilet for the first time on his own.
0: És fölkelt az ágyból, és először hosszú idő óta kiment egyedül a WC-re.
1: Sat in a chair and began to praise and worship God.
0: Aztán leült egy székre, és elkezdtük Isten dicsérni és imádni.
1: Within a week he was back at work totally healed.
0: Egy héten belül újra dolgozott, már teljesen egészségesen.
1: And I got back in the car, we drove our 2 hours back to the meeting, and I staggered onto the platform.
0: És én visszaszálltam az autóba, 2 órán keresztül visszajöttünk az összejövetelre, és én feltámolyogtam a színpadra.
1: And God gave me grace to be able to minister in that evening meeting.
0: És Isten kegyelmet adott nekem arra, hogy ezen az esti összejövetelen szolgálhassak.
1: See, having the compassion of God is costly.
0: Tehát nagyon sokba kerül, hogyha Isten könyörülete van bennünk.
1: But it's the power through which healings flow.
0: De ezen az erőn keresztül áradnak a gyógyulások, ennek az erején keresztül.
1: And will you receive that compassion?
0: Hajlandóak vagytok elfogadni ezt a könyörületet?
1: Will you let the compassion of God grip you?
0: Engedni fogjuk, hogy Isten irgalma megragadjon titeket.
1: You can go through the scriptures and take look through this word compassion.
0: Hogyha végig olvassátok a Bibliában, végig követitek a könyörület szónak az előfordulásait.
1: Seeing the widow whose son was now dead, Jesus had compassion on her.
0: Amikor Jézus látta az özvegyet, akinek meghalt a fia, Jézus könyörületre indult iránta.
1: Seeing the multitude, Jesus had compassion on them.
0: Amikor Jézus látta a sokaságokat, könyörületre indult irántuk.
1: He was moved with compassion.
0: És megindította őt az irgalom.
1: It comes again and again and again.
0: Ezt újra és újra találjuk a Bibliában.
1: And if we'll let that grip us,
0: és ha engedjük, hogy ez megragadjon minket,
1: then in the tabernacle we're going to see wonderful healings.
0: Akkor a sátorban csodálatos gyógyulásokat fogunk látni.
1: But not only that, it's going to spread out to the houses of peace, and they will become healing centers.
0: De nem csak ennyi, hanem ez az erő ki fog áradni a békesség házaiba is, és azok is gyógyulási központokká válnak.
1: And all over our region, we're going to see multitudes being healed.
0: És az egész térségünkben látjuk majd, hogy sokaságok gyógyulnak meg.
1: Amen. But will you pay the price for it?
0: És hajlandóak vagytok megfizetni az árát?
1: Get rid of all the idea of making money.
0: Szabaduljatok meg minden olyan gondolattól, hogy majd pénzt kerestek rajta.
1: Whenever I pray for people to be healed, I always refuse to take any money.
0: Én soha nem fogadok el semmi pénzt, hogyha az emberekért gyógyulásért imádkozom.
1: I say no, Jesus has freely given, I must freely give. I don't want your money, I want you to know this is a free gift from God.
0: Azt mondom, hogy Isten nekem ingyen adta, én neked Isten adom, nem akarom a pénzedet, tudjad, hogy ez Istentől egy ingyen ajándék.
1: I don't want to be caught up with the money changers.
0: Nem akarom, hogy belekeveredjek a pénzváltók tömegében.
1: I don't want that pollution of the temple to take place.
0: Nem akarom, hogy a templomom ilyen módon beszennyeződjék, mint az.
1: And God's got his ways of making up to you whatever you may need.
0: Istennek módja van arra, hogy megadja neked mindezt, amire szükséged van.
1: Amen. Come on, let's just stand and let's pray.
0: Akkor álljunk fel és imádkozzunk.
1: I've not got as far as I wanted to, but that doesn't matter.
0: Nem jutottam el olyan messzire, ameddig szerettem volna, de nem baj.
1: Let's get this into our hearts.
0: Akkor hadd jusson ez be a szívünkbe.
1: Let's ask the Lord to do this.
0: Kérjük meg az Urat, hogy tegye ezt meg.
1: As we raise up these tabernacles of David.
0: Ahogy felállítjuk Dávid sátrait.
1: We're praying for the extra dimensions of the great David to be in them.
0: Ahol imádkozunk azért, hogy megvalósuljon a nagy Dávidnak ez a plusz erője, ez a plusz oda jövetelet. A nagy Dávid legyen ott.
1: Our Lord and King Jesus Christ.
0: Ami Urunk és Királyunk Jézus Krisztus további dimenzióin. Azt akarjuk, hogy ez valóban Dávid sátra legyen.
1: We want it to be filled with extravagant praise and worship.
0: Azt akarjuk, hogy tele legyen túláradó imádásra és dicsőítéssel.
1: We want it to be a house of prayer for the nations.
0: Azt akarjuk, hogy ez imádság háza legyen a nemzetek számára.
1: Not just my city or my particular region, but the nations.
0: Nem csak az én városomnak és az én térségemnek, hanem a nemzeteknek.
1: We want wonderful children and teenagers to be totally abandoned with us.
0: Azt akarjuk, hogy tinik és gyerekek csodálatos módon feloldódjanak velünk együtt az imádásban.
1: And free to move with us in all the power of God.
0: És szabadon tudjanak velünk együtt mozogni Isten egész erejében.
1: Lord, we want to cleanse out all religious spirits.
0: Uram, meg akarunk tisztulni minden vallásos szellemtől.
1: All of unbelief.
0: Minden hitetlenségtől.
1: Of selfishness and everything that's got a wrong financial attitude.
0: Minden önzéstől és minden helytelen pénzügyi hozzáállástól.
1: We freely received.
0: Ingyen kaptuk.
1: We want to be those who freely give.
0: Olyanok akarunk lenni, akik ingyen is adnak.
1: And Lord, we're asking you to turn these tabernacles of David.
0: És kérünk, Uram, hogy ezeket a Dávid sátrait
1: into powerful healing centers.
0: Változtasd erőteljes gyógyító központokká.
1: Everything that our brothers are doing in Africa right now, we want it here in Europe in Jesus' name.
0: Mindent látni akarunk itt Európában, Jézus nevében, amit most az afrikai testvéreink csinálnak.
1: The spontaneous instant healings.
0: Azokat az azonnali spontán gyógyulásokat.
1: The healing rooms and camps where we carefully work out what's necessary to bring release.
0: Azokat a gyógyítószobákat és táborokat, ahol gondosan végigdolgozzuk mindezt, ami kell ahhoz, hogy a gyógyulás bekövetkezzen.
1: And Lord, we ask it all to flow with mighty compassion.
0: Uram, kérjük, hogy mindez hatalmas irgalommal folyjon és áradjon.
1: Lord, we're willing to become prisoners of your compassion.
0: Uram, hajlandóak vagyunk a te irgalmad fogjaivá válni.
1: It's not our convenience.
0: Nem akkor, amikor nekünk jól esik.
1: If you push our bodies to the limit, we're willing.
0: Hogyha te megerőlteted a testünket annak a határaig, akkor mi hajlandóak vagyunk erre.
1: We are willing for you to use our humanity the way you used your humanity in the days of your flesh.
0: Engedjük, hogy a mi emberi lényünket olyan mértékben használd, ahogy a saját emberi lényedet használtad, amikor a testben, a földön éltél.
1: Lord, fill us with that compassion.
0: Uram, tölts meg minket ezzel a könyörülettel.
1: And let it flow through us.
0: És ez hogy áradjon rajtunk keresztül.
1: With mighty faith.
0: Hatalmas hittel.
1: Let our faith work through love.
0: Hadd működjön a hitünk szeretet által.
1: And may great miracles be done.
0: És történjenek nagy csodák.
1: To glorify the name of Jesus.
0: Amíg dicsőítik Jézus nevét.
1: In whose mighty name we pray.
0: Akinek a hatalmas nevében imádkozunk.
2: Elhangzott Ellen Vincent, Dávid Sátora című tanítássorozatának 9. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán. Ez a

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Oh, praise the Lord.
4: Dicsőség az Úrnak.
3: I enjoyed Polly's message.
4: Élveztük Polly üzenetét.
3: And I particularly liked his emphasis or a couple times about us reaching the lost.
4: És különösképpen tetszett az, hogy többször is kihangsúlyozta azt, hogy milyen fontos, hogy elérjük az elveszetteket.
3: Because all of this that we're talking about can't just simply be about us.
4: Mert mindaz, amiről itt beszélünk, az nem szólhat csak rólunk.
3: We're called to be salt and light. We're called to take the gospel everywhere.
4: Mert arra lettünk elhívva, hogy só és világosság legyünk, hogy elvigyük az evangéliumot mindenhová.
3: So even though we haven't been talking about reaching the lost, that has to be at the center of our motive and our heart when we go into any of these seven spheres.
4: Így annak ellenére, hogy nem beszéltünk az evangelizálásról, ez kell legyen ami mozgatórugónk bárhova is megyünk.
3: Because I think we can represent Jesus, and sometimes that's just simply encouraging people, loving on them, and not necessarily giving them a gospel presentation.
4: Mert úgy vélem, hogy Jézust úgy is képviselhetjük, hogy egyszerűen szeretjük az embereket, és kedvesek vagyunk hozzájuk, vagy bátorító szót szólunk hozzájuk. Nem feltétlen csak azzal képviseljük őt, hogy elmondjuk az evangéliumot.
3: But we do need to leave the 99 of those that are already Christ and go after those that are lost.
4: De igenis ott kell hagyni azt a 99-et, akik már Krisztusban vannak, és meg kell keresni az elveszettet.
3: That has to be a very high value for us in whatever we do.
4: Tehát ezen egy nagyon nagy hangsúly kell legyen, bármit is teszünk.
3: So we have a brief plan, unless the Holy Spirit changes it.
4: Van egy tervünk, nagyjából egy menetrendünk, ha csak a Szent Szellem nem írja át.
3: I'm going to do a very quick survey of six of the gates.
4: Nagyon gyorsan áttekintünk hat kaput.
3: And then maybe we'll open it up for questions and Nigel will answer your questions.
4: Utána kérdésekre nyitottak vagyunk, és Nigel válaszolni fog a kérdéseitekre.
3: And I'll probably save the whole sphere of the marketplace for tonight, and then we'll do some ministry about that as well.
4: Valószínűleg a munkahely területét azt majd ma este beszéljük át, és utána imádkozásra is hagyunk lehetőséget.
3: But you know, everywhere the sole of your foot treads, God is with you, and He wants to give you favor and influence.
4: De tudjátok ugye, hogy bárhova léptek, Isten ott van veletek, és kedvessé akar tenni, és befolyást akar adni nektek.
3: He'll be with us. He will not fail us.
4: Ő velünk lesz, nem fog cserben hagyni.
3: He will even give us all that we need because it's Jesus that wants to live through us and minister to others through us.
4: Megad nekünk mindent, amire szükségünk van, mert Jézus az, aki rajtunk keresztül szeretne mások felé szolgálni.
3: And like he told Joshua, we should be strong and courageous because he wants to give us the land.
4: És ahogy Józsuénak mondta, bátraknak és erőseknek kell lennünk, mert ő nekünk akarja adni a földet.
3: So let's just go through each of six of them very quickly.
4: Úgyhogy most fussunk végig hat kapun.
3: I will not say a lot about the religion sphere.
4: Nem fogok sokat beszélni a vallás kapujáról, arról a szféráról.
3: Except I do see God doing a lot in this area.
4: Kivéve azt, hogy azt látom, hogy Isten nagyon sokat cselekszik ezen a területen.
3: And I really do encourage Christians to have dialogue when it's appropriate with people of other religions.
4: És én bátorítani szoktam a keresztényeket arra, hogy igenis legyen párbeszéd köztük és más vallásbeli emberekkel, amikor arra alkalmas az idő.
3: Without being combative, like Polly said.
4: Anélkül, hogy harciasak lennénk.
3: I see God doing a lot within the Catholic Church.
4: Én azt látom, hogy Isten nagyon sok mindent végez a katolikus egyházban.
3: I did not say I agree with the Catholic Church on everything.
4: Én nem mondom azt, hogy mindennel egyetértek a katolikus egyházzal.
3: But he's doing a lot among Catholics right these days and also through the Orthodox Church.
4: De napjainkban nagyon sok mindent végez el a katolikus hívőkben és az ortodox hívőkben is.
3: So just keep your eye on those groups.
4: Úgyhogy figyeljetek azokra a csoportokra.
3: I think even Islam is being shamed by terrorism.
4: Szerintem még az iszlám vallásra is szégyent hoz a terrorizmus.
3: And there are many Muslims that are turning to Christ. Some of them are immigrants that have come into Europe.
4: És nagyon sok muzulmán van, akik Krisztushoz tértek, ezek közül sok menekültként érkezett Európába.
3: But also all over the world, many of them are being impacted by miracles and by healing and the supernatural.
4: Ugyanakkor világszerte nagyon sok muzulmán embert érintenek csodák, gyógyulások és a természet feletti, és ezáltal térnek meg.
3: Another realm, I'm doing the easy ones first.
4: Egy másik terület, és most a könnyűeket, a rövideket vesszük át először.
3: One of the mountains, one of the gates is that of the family.
4: Az egyik hegy, az egyik kapu az a család.
3: There is a massive worldwide agenda to redefine the family.
4: És egy nagyon nagy világszintű hadjárat folyik az irán, hogy átírják a család fogalmát.
3: And also to confuse gender.
4: És hogy összezavarják a nemeket.
3: And I don't want to get into all that, except we have to be careful that we are not impacted wrongly by those things, because it does affect us a little bit at a time.
4: És én nem akarok ebbe belemenni, azon kívül, hogy elmondjam, hogy vigyáznunk kell, mert igenis minket is érinthet valamilyen szinten ez a dolog.
3: I did say a little bit about the whole sphere of education this morning.
4: Még reggel beszéltem valamennyit az oktatás szférájáról.
3: And I told you we had a number of people that are holding office in that area.
4: És mondtam, hogy több ember van a gyülekezetben, akinek tisztsége van ezen a területen.
3: But Kevin, who's my successor, who's pastoring the church, is the president of one of the school boards.
4: De Kevin, aki az én utódom a gyülekezet pásztorlásában, ő az igazgatója egy ilyen tanácsnak.
3: So he gives two nights a month to the school district.
4: Hogy havonta két este az az iskola kerületi.
3: And he was the chairman of the curriculum committee, so he got to pass the textbooks.
4: És ő a tanrend bizottságában is benne volt, tehát volt beleszólása abban, hogy mi lesz a tanrend.
3: It's not like
4: Kevin. Meg a tananyag, a tanmenet.
3: And Kevin doesn't need more things to do.
4: És Kevinnek nincs szüksége még több tennivalóra.
3: It's been 2.5 years since I stepped out of the pastorate, and Kevin's doing a tremendous job.
4: Én 2.5 éve léptem vissza a pásztori szerepemből, és Kevin rendkívül jó munkát végez.
3: The church is growing, and they've just voted to build another building.
4: A gyülekezet folyamatosan növekszik, és nemrég szavazták meg, hogy egy újabb épületet építsenek.
3: But he feels that he should stay involved with this area of education.
4: De úgy érzi, hogy neki maradnia kell az oktatásnak ezen a területén.
3: And I think almost every country that I've preached in, and I know I've done this here as well.
4: És tudom, hogy majdnem minden ország, ahol eddig tanítottam, és azt hiszem, hogy ez itt is így volt.
3: I've encouraged some people to go to university, get a PhD, and consider lecturing in the university.
4: Bátorítottam az embereket, hogy igenis szerezzenek egyetemi végzettséget, végezzék el a doktorit, és menjenek el egyetemekre tanítani.
3: And that's not for everybody, I know that.
4: És tudom, hogy ez nem mindenki számára való.
3: And I don't know what your universities are like here, but I know in the United States they've just been taken completely over, or nearly completely over, by secularism, and teach every kind of lie you could think of.
4: És nem tudom, hogy itt mi a helyzet, de tudom, hogy az Egyesült Államokban majdnem minden egyetemet átvettek a világi vezetők és a világi gondolkodásmód, és mindenféle hamis tanokat tanítanak.
3: But also education and the universities are a good place to interact with people that are lost.
4: De úgy vélem, hogy az egyetemek és az oktatás területe rendkívül jó hely arra, hogy az elveszettekkel kapcsolatba lépjünk.
3: We encourage young parents to get involved with the teacher-parent organizations.
4: Bátorítani szoktuk a fiatal szülőket, hogy vegyenek részt a szülői munkaközösségben.
3: Sports teams with their children.
4: Sportcsapatokban a gyerekeikkel vegyenek részt.
3: We have a number of mothers that are volunteers in the school lunchrooms and in playground time.
4: Jó néhány anya van a gyülekezetben, akik önkénteskednek az iskola menzán, illetve a játszótéren.
3: And they don't do it because they're bored and they have nothing else to do.
4: És nem azért teszik, mert unatkoznak és nincs jobb dolguk.
3: They're doing specifically because there are people in our community that need to meet Jesus, and this is just one way that we can make friends with them.
4: Hanem kimondottan azért teszik, mert vannak a közösségünkben, a környezetünkben olyan emberek, akiknek szükségük van Jézusra, és ez egy módja annak, hogy találkozzanak és kapcsolatot építsenek velük.
3: Some people would add the realms of science and medicine to the education sphere.
4: Vannak, akik az oktatás területéhez csatolnák a tudomány és az egészségügy területét is.
3: This has been an area that Christianity has made an impact on the world.
4: Has. Yes. Ez egy olyan terület, ahol a kereszténység hatással volt a világra.
3: You'd be surprised at how many hospitals around the world were started by Christians.
4: Meglepődnétek, hogy milyen sok kórházat alapítottak keresztények világszerte.
3: My daughter-in-law had surgery in a hospital in our capital city.
4: A menyemnek műtéte volt a fővárosunkban.
3: The hospital's name is Holy Spirit Hospital.
4: A kórház neve Szent Szellem Kórház.
3: I told my son, this is the best place to send your wife.
4: És mondtam a fiamnak, hogy ez a legjobb hely, ahova küldheted a feleségedet.
3: But my daughter-in-law was having surgery at 9 o'clock, and I was with my son to pray with him.
4: Reggel 9-kor műtötték a menyemet, és én a fiammal voltam együtt, hogy imádkozzunk érte.
3: And at 9 o'clock, someone came over the PA system and prayed over all the doctors, all the patients, all the family. And it was not just a religious prayer, it was a come Holy Spirit, let your presence come and guide everybody today. It was wonderful.
4: És 9 órakor a hangos bemondóban valaki imádkozott az orvosokért, a betegekért, a hozzátartozókért, és ez nem csak egy vallásos ima volt, hanem ez egy olyan jöjj Szent Szellem és érints meg mindenkit fajta ima volt.
3: So I thought it was just great.
4: És én úgy véltem, hogy hát ez remek.
3: Another hospital near us that's operated by Penn State University.
4: Egy másik kórház a közelünkben, amit az egyik egyetem működtet.
3: They have a program to introduce prayer into the healing process of the patients.
4: Van egy olyan programjuk, ami az imádságot bevezeti a gyógyítás folyamatába.
3: So one of our pastors and his wives are a part of this, and if the patients would like, they go and pray for healing.
4: És az egyik pásztorunk és a felesége részei ennek a programnak, és hogyha a beteg szeretné, akkor bemennek és imádkoznak vele.
3: In the area of science and inventions, if you know history, you know that many, many discoveries were made by people who gave glory to God for what they found.
4: A tudomány és a találmányok területén, hogyha végignézzük a történelmet, akkor nagyon sok olyan ember volt, aki Istennek adta a dicsőséget a találmányáért.
3: So why not ask God for an idea?
4: Tehát miért ne kérhetnénk Istentől ötletet?
3: An invention.
4: Egy új találmányra.
3: Doesn't have to be spiritual, but something that would bless the country and the world.
4: Nem kell ez feltétlen szellemi legyen. Lehet olyasmi, ami az országot vagy a világot megáldja.
3: And ask God for a cure for cancer. Ask him for a cure to any kind of a problem.
4: Kérjetek gyógymódot a rákra, vagy bármiféle gyógyíthatatlan betegségre.
3: I do know that when families have an illness or a hospitalization, they're open for people that would just pray for them or encourage them.
4: Tudom azt, hogyha egy családban beteg ember van, vagy kórházi tartózkodás jön szóba, akkor nyitottak arra, hogy valaki velük imádkozzon.
3: There's a restaurant near us that Cheryl and I like to go to, and the bartender at the restaurant just had a baby who was 3 months premature.
4: Van egy étterem a közelünkben, ahova szeretünk járni, és a pultos lánynak nemrég született egy kisbabája, aki 3 hónappal hamarabb született a kelleténél.
3: In America, our medicine is not yet free.
4: Amerikában az egészségügyi ellátás még nem ingyenes.
3: This baby will be in the hospital at least 6 months or maybe 7.
4: Ez a baba legalább 6 hónapig lesz kórházban, vagy 7.
3: And the bill is already over $1 million.
4: A számla már több mint $1 million.
3: There's no way he can pay that.
4: Tehát esélytelen, hogy kifizethessék.
3: Anyway, I didn't know this till we were having dinner the other night and we started talking to him.
4: És én Én erről nem tudtam, egészen addig, amíg nem kezdtünk el beszélgetni vele egyik este, mikor ott vacsoráztunk. Ez az apuka volt.
3: I told him we're praying for him and his wife and for Cohen as the baby.
4: És mondtuk neki, hogy imádkozni fogunk érte, a feleségért és a babáért.
3: So he's touched that we're actually concerned because he feels alone.
4: És megérintette az, hogy egyáltalán törődünk vele, mert nagyon magányosnak, egyedül érezte magát.
3: So there are people around us all the time that are hurting or suffering that all we need to do is just extend the love of Jesus to them. I didn't give him a gospel presentation. I just, you know, showed my concern.
4: Mindig vannak körülöttünk emberek, akiknek fájdalma van, akiknek sérülése van, és csak arra várnak, hogy valaki odalépjen és Krisztust oda nyújtsa feléjük. Én nem mondtam el az evangéliumot ennek az embernek. Én egyszerűen csak törődésemet fejeztem kifelé.
3: I have a friend in India who's a surgeon, Ajit.
4: Van egy barátom Indiában, Rajib, aki sebész.
3: He's also a pastor.
4: Ő ugyanakkor pásztor is.
3: His wife's a gynecologist and he's a surgeon.
4: A felesége nőgyógyász, ő sebész.
3: They've built a church now of probably about 70 or 80 people, which probably are two-thirds from the medical community.
4: És alapítottak egy gyülekezetet, jelenleg olyan 70-80-an vannak. A gyülekezetnek körülbelül kétharmada az egészségügyi területről, szférából van.
3: So he's leading doctors and nurses to Christ, and they're belonging to the church.
4: Orvosokat, nővéreket vezetnek Krisztushoz, akik aztán csatlakoznak a gyülekezethez.
3: Over 20 doctors.
4: Több mint 20 orvosuk van a gyülekezetben.
3: So that's here and there are two places I go that if I have a physical problem, I know that I'm well cared for.
4: Tehát itt és ott, ez a két hely az, ahol tudom, hogy ha bármi bajom lenne, akkor jó ellátásban lesz részem.
3: You know, the gospel has generally been well received by the poor and also by just normal working class people.
4: Tudjátok, az evangéliumot általában jól fogadták a szegények és a dolgozó osztály.
3: And sometimes the rich or the educated are not as interested. He's also a pastor.
4: Ő ugyanakkor pásztor is.
3: His wife's a gynecologist and he's a surgeon.
4: A felesége nőgyógyász, ő sebész.
3: They've built a church now of probably about 70 or 80 people, which probably are two-thirds from the medical community.
4: És alapítottak egy gyülekezetet, jelenleg olyan 70-80-an vannak. A gyülekezetnek körülbelül kétharmada az egészségügyi területről, szférából van.
3: So he's leading doctors and nurses to Christ, and they're belonging to the church.
4: Orvosokat, nővéreket vezetnek Krisztushoz, akik aztán csatlakoznak a gyülekezethez.
3: Over 20 doctors.
4: Több mint 20 orvosuk van a gyülekezetben.
3: So that's here and there are two places I go that if I have a physical problem, I know that I'm well cared for.
4: Tehát itt és ott, ez a két hely az, ahol tudom, hogy ha bármi bajom lenne, akkor jó ellátásban lesz részem.
3: You know, the gospel has generally been well received by the poor and also by just normal working class people.
4: Tudjátok, az evangéliumot általában jól fogadták a szegények és a dolgozó osztály.
3: And sometimes the rich or the educated are not as

0: vezetnek Krisztushoz, akik aztán csatlakoznak a gyülekezethez.
1: Over 20 doctors,
0: több mint 20 orvosuk van a gyülekezetben.
1: So that's here and there are two places I go that if I have a physical problem, I know that I'm well cared for.
0: Tehát itt és ott ez a két hely az, ahol tudom, hogy ha bármi bajom lenne, akkor jó ellátásban lesz részem.
1: You know, the gospel has generally been well received by the poor and also by just normal working class people.
0: Tudjátok, az evangéliumot általában jól fogadták a szegények és a dolgozó osztály.
1: And sometimes the rich or the educated are not as interested.
0: Néha a gazdagok és a jól képzettek nem annyira érdeklődnek az evangélium iránt.
1: When they do become Christians, they can have influence because of who they are.
0: De amikor megtérnek, akkor igenis hatással lehetnek a környezetükre, amiatt akik ők.
1: And also sometimes Christians need to be encouraged, not to be afraid of those realms, but to consider that.
0: És néha a keresztényeket is bátorítani kell arra, hogy ne féljenek ezektől a szintektől, hanem ott is kapcsolódjanak emberekhez.
1: I know two directors of the Naval Academy in India, in two different port cities.
2: Navy.
0: Két embert ismerek, akik igazgatók a tengerészeti akadémián.
1: Yes.
0: Indiában. Yeah.
1: So there's just opportunities all around us. That's what I'm saying. No matter what we do, there's opportunity.
0: Szóval csak azt szeretném mondani, hogy körbe vagyunk véve lehetőségekkel, bárhova is megyünk.
1: Also, let's look quickly at the gate of government.
0: Gyorsan nézzük meg a kormányzás kapuját is.
1: Do you know that the Bible calls us not only to disciple individuals, but calls us to disciple nations?
0: Ugye tudjátok, hogy a Biblia nem csak arra hív el minket, hogy egyéneket tanítványozunk, hanem arra is, hogy nemzeteket tegyünk tanítványokká?
1: Sounds like a hard thing to do.
0: Elég kemény feladatnak tűnik, nem?
1: But that's what we're called to do.
0: De erre lettünk elhívva.
1: And there are ways that we can influence our nation and our government at every level without seizing power like Pauli was talking about.
0: És vannak lehetőségek arra, hogy hatással legyünk a kormányzati szintre, anélkül, hogy magunkhoz ragadnánk a hatalmat.
1: I think in America some Christians have made mistakes by going in with the wrong attitude.
0: Én úgy vélem, hogy Amerikában sok keresztény elkövette azt a hibát, hogy rossz hozzáállással indult el.
1: But if we go to love and serve, God will give us ways to influence.
0: De hogyha azért megyünk, hogy szeressünk és szolgáljunk, akkor Isten lehetőséget fog adni nekünk arra, hogy hatással legyünk arra a területre.
1: The Bible makes it clear that the nations all belong to God.
0: A Biblia egyértelművé teszi, hogy minden nemzet Istené.
1: It also says in Psalms 33, blessed is the nation whose God is the Lord.
0: A 33. Zsoltár azt is mondja, hogy áldott az a nép, akinek Istene az Úr.
1: Romans 13 says that civil leaders are ministers of God.
0: A Róma 13 azt mondja, hogy a polgári vezetők Istennek szolgái.
1: So I know in this congregation you have a policeman, you have a judge, and there's probably others that are involved. Those are tremendous opportunities.
0: És tudom azt, hogy itt a gyülekezetben van rendőr, van bíró, és lehet, hogy mások is vannak, és ezek elképesztő lehetőségek.
1: And the purpose of civil government, according to Romans, is simply to be God's servant in restraining evil and rewarding good.
0: És a polgári kormányzás a római levél szerint az Istentől van arra, hogy visszaszorítsa a rosszat és jutalmazza a jót.
1: So it's not about just forcing Christianity, it's about just being there and being a Christian in those places.
0: Szóval nem arról szól a dolog, hogy erőltessük a kereszténységet, hanem arról szól, hogy egyszerűen legyünk ott és éljük meg a hitünket.
1: Jesus said in Mark 13, he said, on account of me, you will stand before governors and kings as witnesses to them.
0: Azt mondja Jézus a Márkban,
1: Mark
0: 13-ban, hogy az én nevemért, vagy én miattam kormányzók és bírák elé fognak állítani titeket, hogy engem képviseljetek.

0: One of my favorite things to do is just encourage political leaders and tell them that I'm praying for them and I support them.
1: Az egyik kedvenc dolog, amit szoktam tenni, az, hogy bátorítom a politikai vezetőket, és elmondom nekik, hogy támogatom őket, és imádkozok értük.
0: Because they're criticized by everybody, at least in America.
1: Mivel őket mindenki kritizálja, legalábbis Amerikában.
0: I served on a zoning hearing board in our local government for about 7 years, and just say I served on a local government commission.
1: Hát én 7 évig szolgáltam egy helyi kormányzói tanácsban.
0: We were a judicial team of 3, and almost every decision we rendered disappointed or upset somebody.
1: És hárman voltunk, és igazából
0: judges, like a judge.
1: Tehát, hogy ilyen bírói feladatunk volt, és általában bármilyen döntést hoztunk, valakinek nagyon nem tetszett.
0: It's a role of being a public servant.
1: Tehát ez a úgy mondom, hogy a közszolga létnek az egyik fajtája.
0: They need our appreciation.
1: És szükségük van a mi megbecsülésünkre.
0: Our church doesn't pay taxes.
1: A gyülekezetünk nem fizet adót.
0: But we wanted to bless the local government in some way.
1: De valamilyen úton módon szerettünk volna áldás lenni a helyi önkormányzat számára.
0: So I went to one of the council members that I knew personally.
1: És elmentem az egyik tanácstaghoz, akit személyesen ismerek.
0: And I said we would like to give an anonymous gift to the government, but we don't want them to know that we gave it.
1: És mondtam, hogy szeretnénk névtelenül adni egy bizonyos összeget a helyi önkormányzatnak, de nem szeretnénk, ha tudnák, hogy mi adtuk.
0: We didn't want them to feel like we're bribing them for favor.
1: Mert nem akartuk, hogy úgy érezzék, hogy lefizetjük őket.
0: So we said, what would you like? What do you need that you don't have money for?
1: És megkérdeztük, hogy mit szeretnétek, mire van szükségetek, amire nincs pénzetek.
0: So at the time the police department needed a system that would record people's speed to when they drive.
1: És abban az időben a rendőrségnek szüksége volt sebességmérőre, vagy ilyen trafipax rendszerre.
0: So we paid for it.
1: Úgyhogy ezt kifizettük neki.
0: The police don't know it, nobody knows we gave it.
1: A rendőrség nem tudja, senki nem tudja, hogy mi adtuk.
0: When I gave the guy a check, I said the money, I said I just pray that the pastor isn't the first one to be caught with the speeding.
1: És amikor odaadtam a pénzt, vagy a csekket, én mondtam, hogy azért imádkozom, hogy ne a pásztor legyen az első, akit gyorshajtásért elkaptok.
0: A proverb says the good influence of godly citizens causes a city to prosper.
1: Példabeszédekben azt írja, hogy az istenfélők jó hatása által virágzik a város.
0: And it also says when the righteous rule the people rejoice.
1: Azt is mondja, hogy amikor az igazságosok uralkodnak, örül a nép.
0: And when the wicked rule the people groan.
1: De amikor az istentelenek, a gonoszok uralkodnak, akkor nyög a nép.
0: So we need people with integrity in the government.
1: Úgyhogy szükségünk van a tisztességes emberekre a kormányban.
0: I know in America a lot of people want to be senators and governors, big jobs.
1: Tudom, hogy Amerikában nagyon sok ember szeretne szenátor lenni, vagy kormányzó, tehát ilyen nagy szerepekben.
0: But the local political roles or the local governmental roles don't always pay that much, and because of the problems involved, a lot of people just don't want anything to do with it.
1: De a helyi kormányzati tisztségek nem fizetnek annyit, és nagyon sok probléma van velük, ezért sok ember inkább visszalépő, nem akarja, hogy közel legyen hozzá.
0: Sometimes the parties have trouble getting people to even run for office.
1: És néha a pártoknak gondot jelent az, hogy embert toborozzanak, aki hajlandó bizonyos tisztséget felvállalni.
0: But what better way to influence your city or your community than to hold an office and to be there?
1: Sorry?
0: What better way to influence your city than to hold a local office?
1: Hogy hogyan lehetne jobban hatással lenni a városra, mint hogy betölteni egy tisztséget a városvezetésben?
0: Let's look at the realm of the media.
1: Akkor nézzük meg a média területét.
0: It was interesting when we had our HarvestNet summit in Poland this year.
1: Érdekes volt a lengyelországi Harvestnek konferenciánk az idén.
0: And it was discovered that I think there were 13 nations represented, but 8 of them had important elections this year.
1: Azt hiszem 13 nemzet volt képviselve, és ebből 8-nak volt valami nagyszabású választása az idén.
0: One of the pastors mentioned that in his country they couldn't trust the media because they didn't know if they were telling the truth.
1: Az egyik pásztor elmondta, hogy az ő országukban nem bízhattak meg a médiában, mert sosem lehetett tudni, hogy az igazat mondják-e.
0: I felt the same way about the press in America.
1: Őszintén, én ugyanígy érzek az amerikai sajtó iránt.
0: And I'm not against the press. I actually enjoy the news quite a bit.
1: És én nem vagyok sajtóellenes, tulajdonképpen élvezem olvasni a híreket.
0: But when the people of a nation lose confidence and trust in their source of information, it creates a bit of a problem.
1: De hogyha egy nemzet népe, a lakosok elvesztik a bizalmukat a hír forrásban, akkor ott azért adódik némi gond.
0: When Jesus was on trial, he said, "My kingdom is not of this world."
1: Amikor Jézust elítélték, akkor ő azt mondta, hogy az én királyságom nem e világból való.
0: He told Pontius Pilate, "I've come into the world to testify to the truth."
1: Azt mondta Poncius Pilátusnak, hogy azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazság mellett.
0: And Pilate said, "What is the truth?"
1: És Pilátus azt mondta, hogy mi az igazság?
0: Isn't that the big question?
1: Ugye, hogy ez egy nagy kérdés?
0: What is true and what is false?
1: Mi igaz és mi hamis?
0: And when the media takes an event and spins it to a certain political advantage, we don't know exactly if we're getting the truth.
1: És amikor a média vesz egy eseményt és kiforgatja egy adott politikai nézőpont szerint, akkor nem tudhatjuk, hogy tulajdonképpen mi is történt valójában.
0: I have several sources that I will check to get perspective on current events.
1: Én számos hírforrást el szoktam olvasni azért, hogy egy adott esemény több szemszögből is lássak.
0: But there is one newspaper and one TV news network that I will not check anymore.
1: De van egy újság, illetve egy tévécsatorna, amit már nem nézek és olvasok, amire nem támaszkodom hírforrásként.
0: The newspaper is very well known in the world, but it has been caught time and time again with complete fabrications of news stories. I mean, nothing twisted, just completely made up.
1: Az újság az egy híres újság, világszerte ismert, de már többször is rajta kapták, hogy nem hogy eltorzították az eseményeket, hanem kitalációkat írtak.
0: And of course, when they were caught, they fired the reporter, but they have other reporters, and I can remember at least 3 times when this happened to the same newspaper.
1: És amikor ezt kiszúrták az emberek, akkor persze elbocsátották a riporter, de voltak más riporterek is, és én személy szerint 3 vagy 4 alkalommal vettem észre ilyesmit.
0: So I'm done with them.
1: Úgyhogy kész, végeztem velük.
0: There's also a news network that's watched all over the world that I've compared their reporting of stories with other networks, and I've seen them consistently spin and twist it, and I'm done with them as well.
1: És van egy hírcsatorna, amit ugyancsak világszerte néznek, és újra meg újra észrevettem, hogy mikor összehasonlítottam az ő hírüket más csatornák hírével, tehát ugyanarról az eseményről, akkor többször is észrevettem, hogy nagyon eltorzították.
0: The way my personality is wired is that I make decisions on data that I get, and I just gather information, and then I'll make a decision as soon as I feel like I have enough.
1: És én úgy vagyok összerakva, hogy a döntéseimet a kapott adatok alapján hozom meg. Tehát először begyűjtöm az információkat, az adatokat, és amikor úgy érzem, hogy elég adatom van, akkor átnézem, és az alapján hozok döntést.
0: And as Christians, we should care about the truth.
1: És keresztényeként igenis törődnünk kell az igazsággal.
0: I need to know what's true.
1: Tudnom kell, hogy mi az igazság.
0: Truth is not relative to me.
1: Az igazság nem relatív számomra.
0: It can't be twisted, it has to be true.
1: Nem lehet elferdíteni, igaznak kell lennie.
0: And I think we have to be very careful that we examine thoughts and ideas.
1: És úgy vélem, hogy nagyon figyelmesen meg kell vizsgálnunk gondolatokat és ideákat.
0: And we have to demand that our sources of news report the facts, but without twisting it.
1: És követelnünk kell azt, hogy a hírforrásaink tényeket közöljenek, torzítás nélkül.
0: I told Nigel last night.
1: Tegnap este azt mondtam Nigelnek.
0: The only thing that we have learned from history is that we don't learn from history.
1: Az egyetlen dolog, amit tanultunk a történelemből, az az, hogy nem tanulunk a történelemből.
0: We make some of the same mistakes over and over again.
1: Ugyanazokat a hibákat újra meg újra elkövetjük.
0: And then we act surprised that it can't possibly be that it's happening.
1: És utána meglepődünk, hogy hát nem lehet, hogy megtörtént így.
0: But what people think does affect how we live.
1: De az, hogy az emberek mit és hogyan gondolkodnak, az hatással van arra, ahogyan élünk.
0: Christians in a sense should do their own thinking and measure it with scripture.
1: Tehát bizonyos értelemben a keresztényeknek önállóan kell gondolkodni és a Bibliához viszonyítani a dolgokat.
0: But we should be careful about the ideas that we accept without thinking them through.
1: De vigyáznunk kell azokkal a gondolatokkal, amiket elfogadunk anélkül, hogy mi végig gondolnánk.
0: You know that spiritual warfare applies to the realm of ideas?
1: Tudjátok, hogy a szellemi harc az az ötletek, az ideák szintjére is vonatkozik, arra a területre is?
0: The Bible says that we walk in the flesh, but we don't war according to the flesh.
1: A Biblia azt mondja, hogy testben járunk, de nem test szerint működünk.
0: The weapons of our warfare are not of the flesh, but they're divinely powerful.
1: A szellemi fegyvereink nem a testből valók, hanem erősek és hatalmasak.
0: For the destruction of fortresses.
1: Az erősségek lerombolására.
0: What are the fortresses? You want a cough drop? I'm okay, thanks.
1: Mik az erősségek?
0: It says we are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God.
1: Azt mondja, hogy szó szerint fordítom, hogy spekulációkat döntünk le, és mindenféle nagyzó gondolatot, ami Isten ellen emeltetik.
0: And we are taking every thought captive to the obedience of Christ.
1: És minden gondolatot fogjul ejtünk Krisztusnak való engedelmességre.
0: So spiritual warfare is not just shouting at demons.
1: De hát a szellemi hadviselés nem csak arról szól, hogy a démonokra ordibálunk.
0: But sometimes it needs a dismantling of ideas that are just faulty or false.
1: Hanem időnként arra van szükség, hogy leromboljuk a hibás, téves ötleteket.
0: You know, the first sin in the garden was over the truth.
1: Tudjátok, az Édenkertben a legelső bűn az az igazság miatt történt.
0: The devil twisted the truth to cast doubt upon God's character.
1: Az ördög eltorzította az igazságot, hogy kétejt vessen Isten jellemére.
0: But the realm of ideas will actually control a culture.
1: De az ideák területe az uralhat egy társadalmat, egy kultúrát.
0: And of course there have been a lot of philosophers and teachers in history that were Christian, but now we have a lot that are not, and we must be careful.
1: És a történelem során igenis voltak keresztény filozófusok, de manapság egyre kevesebben vannak, és többen vannak, akik nem keresztények.
0: I have a friend in Brussels.
1: Van egy barátom Brüsszelben.
0: Ines.
1: Ines
0: and me. And he was a prayer warrior for years.
1: Ő éveken át imaharcos volt.
0: In fact, when he moved to Brussels from the countryside, he prayer walked every street of the city.
1: Tulajdonképpen, amikor ő vidékről beköltözött Brüsszelbe, akkor ima sétát végzett, úgyhogy végig sétálta az összes utcáját a városnak.
0: I think it took him 5 years or something.
1: Azt hiszem, 5 évébe tellett, vagy valami ilyesmi.
0: So he's heavily invested into national prayer as a prayer leader.
1: Szóval ő igencsak benne van a nemzeti ima hálózatban vezetőként.
0: One day he sees an article in a Belgian periodical that he felt was inaccurate about Christ and about Christianity.
1: És egyik nap látott egy cikket egy heti lapban, ami pontatlan volt Krisztussal kapcsolatban.
0: So he writes a letter to the editor protesting and actually giving the truth.
1: És írt egy levelet a kiadónak, amiben tiltakozott, és leírta az igazságot.
0: So the editor invites him to write a rebuttal about the article.
1: Úgyhogy a kiadó meghívta, hogy írjon egy választ arra a cikkre.
0: And this is a magazine, it would be similar to Time magazine in the States. It's a very broadly read periodical.
1: Tehát úgy nagyságrendre a Time újságra hajaz ez a belga újság.
0: In that year, his article online got more hits than any other article of any nature.
1: És abban az évben az ő cikke sokkal olvasottabb és nézettebb volt, mint bármilyen más cikk, bármelyik másik nemzetben.
0: So the editor took him to lunch.
1: Úgyhogy a kiadó, a szerkesztő elvitte őt ebédre.
0: And he said, would you like to write a regular column?
1: És megkérdezte, hogy szeretnél-e egy állandó helyet, rovatot az újságban.
0: So he did, and he still writes it.
1: Úgyhogy elfogadta, és mai napig írja.
0: Over a million hits a month, if I understand correctly.
1: Ha jól értettem, havonta több mint 1 millióan olvassák.
0: So here's a guy that started out praying for his nation.
1: Szóval itt van ez az ember, aki elkezdett imádkozni a népéért.
0: And now he's become a widely read apologist for Christianity in this newspaper.
1: És mostanra egy széles körben elismert író lett a kereszténységről.
0: Actually, my notes say that the website gets 5 million hits a month, so I don't.
1: A jegyzetem azt mondja, hogy az újság, tehát az online újság, az havi 5 millió olvasót regisztrál.
0: We have a 24/7 house of prayer that's staffed probably mostly by young people.
1: Van egy imádságháza nálunk, ami állandó jelleggel működik, és többnyire fiatalok vezetik, működtetik.
0: I'm a big advocate of missions and evangelism.
1: És én igen csak nagy szószólója vagyok a missziónak és az evangelizálásnak.
0: And they would say, Pastor, all we need to do is pray. We need to have intimacy with God, and the revival's just going to amazingly happen.
1: És mondták nekem, hogy Pastor, nekünk csak arra van szükségünk, hogy imádkozzunk, hogy bensőséges kapcsolatba kerüljünk Istennel, imádkozzunk, és akkor eljön az ébredés.
0: They felt that intimacy and prayer and worship would just usher in the big explosion of Christianity.
1: Ők úgy vélték, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolat, az imádság, a dicsőítés, az így egy nagy robbanásszerű ébredéshez fog vezetni.
0: But I told them that you spend enough of time in the house here praying for the world, and eventually God's going to give you a vision on how to be a part of the answer to your prayers.
1: És azt mondtam nekik, hogy ti elég időt töltök itt imádkozva ebben a házban, és Isten majd megadja nektek a látást, hogy hogyan legyetek a saját imáitokra válasz.
0: That's what's happening now.
1: És most ez történik.
0: I told them so.
1: Megmondtam nekik.
0: But the one girl has been to Czech Republic 3 times, and she's returning again with a team this summer.
1: Van egy lány, aki már 3-szor volt Csehországban, és az idén negyedszer is visszajön a csapattal.
0: She's dropped off of staff at the House of Prayer to now go reach the nation.
1: És ő kilépett az imádságháza személyzete közül, hogy missziózzon.
0: Okay, let's talk a little bit about art and entertainment.
1: Beszéljünk egy kicsit a művészetről és a szórakoztatásról.
0: Nigel will answer all your questions.
1: Utána Nigel válaszol minden kérdésetekre.
0: Yeah, you're very welcome. I love team.
1: Köszi, Barry. De nagyon szívesen.
0: I believe that gifts of music, even entertainment and comedy and art, all these things are given from God.
1: Én hiszem azt, hogy a zene, a komédia, a színjátszás, a művészet ajándéka Istentől van.
0: And I think that at creation, the Holy Spirit moves on people and wires them and creates them with certain abilities and inclinations.
1: És én úgy vélem, hogy teremtéskor a Szent Szellem az embereket különböző módon rakja össze, tekercseli őket, és különböző ajándékokkal látja el, különböző dolgokra teszi képessé őket.
0: Believe it or not, I used to lead worship when we started the church. I was the worship leader.
1: Ha hiszitek, ha nem, én valamikor, amikor a gyülekezetünket elkezdtük, dicsőítést vezettem. De amint találtam valakit, aki nálam jobban tudta csinálni, hagytam, hogy csinálják, és visszaléptem.
0: You don't want to see me dancing?
1: Nem szeretnétek engem táncolni látni.
0: You don't want to ask me to paint or do sculpture or any art, because.
1: Nem szeretnétek, hogy én szobrászkodjak vagy bármiféle művészeti dolgot csináljak.
0: But I love experiencing it.
1: De nagyon élvezem megtapasztalni ezeket
0: a dolgokat.
1: I love
0: live music.
1: Nagyon szeretem az élő zenét.
0: Even some secular music.
1: Még néhány világi zenét is.
0: I love. I grew up on a farm. I don't know anything about art, but a couple years ago we went to Florence, and I just loved the art that's there.
1: És én farmon nőttem fel, tehát azért nagyon nem voltam kitéve a művészetnek, de néhány éve elmentünk Firenzébe, és nagyon tetszett az ottani művészet.
0: Artists are they have what they have because God gave it, and it's a gift that should be used, and including Christians.
2: Sorry, art.
0: Any
1: tehát,
0: kind of art.
1: Hogy mindenféle művészet Istentől jön ajándékként, és azt használni kell az ő dicsőségére.
0: You know, God created us to be thinkers and feelers.
1: Isten úgy teremtett minket, hogy gondolkodó és érző lények legyünk.
0: And our relationship with God is not all about intellect. It does involve feelings.
1: És az Istennel való kapcsolatunk nem csak intellektusra épül, hanem az érzelmeink is benne vannak.
0: And it involves emotion.
1: És érzéseink.
0: And even the prophetic gift involves seeing in pictures.
1: Tehát a prófétai ajándékban is benne van az, hogy képeket látunk.
0: And if you look at the Old Testament, there's all kinds of things in there about craftsmen that were given their ability to do what they do from God.
1: És hogyha megnézitek az Ószövetséget, nagyon sok kézműves van benne, akik Istentől kapták a képességüket arra, hogy elvégezzék azt, amit Isten rájuk bízott.
0: And if you study the history of art and music, you see that there's many Christians made contributions to this, and we should still be.
1: És hogyha tanulmányozzuk a zene és a művészet történelmet, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok keresztény volt közöttük, és miért is ne lett volna?
0: King David was a musician and a songwriter.
1: Dávid király zenész volt, dalíró.
0: King Solomon wrote over 1,000 songs. Yes.
1: Salamon király több mint 1,000 éneket írt.
0: Kenaniah was a vocalist and a song leader. Kenaniah.
1: Kenániás énekes és dalíró volt.
0: I have a list here, but I'm not going to read them all. But they're just all over.
1: Egész listán van, de most nem fogom elmondani, de végig a Bibliában ott vannak.
0: The Book of Psalms is all songs.
1: A Zsoltárok könyve csupa énekekből áll.
0: And then there's Hebrew poetry.
1: És akkor ott van a héber költészet.
0: God includes these in the canon, and he speaks to us through the poems.
1: Isten ezt belefoglalta a kánonba, és verseken keresztül szól hozzánk.
0: Then there's drama and acting.
1: És akkor ott van a színjátszás és a dráma.
0: The prophets did all kinds of things where they acted out what God wanted to say to people.
1: A proféták mindenféle dolgot csináltak, amikor eljátszották azt, amit Isten mondani akart a nép számára.
0: I would say even in this category I would put athletics.
1: És én ebbe a kategóriába tenném a sportot is.
0: And you know, athletics, at least in my culture, I grew up in a Mennonite culture, and athletics it was not considered valuable.
1: Tehát én Mennonita kultúrában nőttem fel, és a sport az nem volt értékes dolog.
0: But Paul uses boxing and running in his illustrations.
1: De Pál apostol a
2: boxing.
1: Tehát boxolást és a futást használja. Illusztrációként.
0: And the arts have been very effective means of communicating the gospel.
1: És a művészetek nagyszerű eszköz arra, hogy az evangéliumot közvetítsük.
0: But if Christians in the church withdraw from these arenas, then we end up with godless forms.
1: De hogyha a keresztények visszahúzódnak ezekről a területekről, akkor ott találjuk magunkat az istentelen dolgokkal.
0: I know a lot of young people in the Christians around the world that are involved with producing videos.
1: Nagyon sok fiatalt, keresztény fiatalt ismerek világszerte, akik részt vesznek videók készítésében.
0: That have a message.
1: Olyan videók készítésében, amiknek üzenete van.
0: You don't need a Hollywood producer or a big budget. You just need an iPhone and a idea.
1: Nincs szükségünk már hollywoodi producerekre, elég egy iPhone és egy jó ötlet.
0: But the church has to learn to communicate to the world in the means and the methods that the world understands.
1: De az egyháznak meg kell tanulnia olyan módon kommunikálni a világ felé olyan eszközökkel, amiket a világ megért.
0: I grew up in the Mennonite church, and when radio was first invented, they were convinced radio was of the devil.
1: Én mennonitaként nőttem fel, és amikor először bejött a rádió, meg voltak győződve róla, hogy a rádió az ördögtől van.
0: Later on, they were convinced that television was from the devil, but they had a Christian radio station.
1: Később meg voltak győződve arról, hogy a tévé az ördögtől van, de volt egy keresztény rádió adójuk.
0: So it just goes on, every kind of technology, every invention of these media, the church is so nervous about.
1: És ez így megy végig, hogy mindenféle új technológiával kapcsolatban az egyház nagyon ideges.
0: Now movies and the internet, they're full of evil. I know this.
1: Tehát a filmek, az internet, tudom, hogy tele vannak gonoszsággal.
0: But I encourage Christians to have a presence there.
1: De bátorítani szoktam azokat a keresztényeket, akik jelen vannak ezen a területen.
0: We have to communicate in the language and the means that touches the heart of our culture.
1: Olyan nyelven és olyan eszközzel kell kommunikálnunk, ami megérinti a kultúránknak, a társadalmunknak a szívét.
0: I write a blog once every week or two.
1: Hetente, két hetente szoktam egy blogot írni.
0: I'm not sure anybody reads it.
1: Nem vagyok biztos benne, hogy bárki is elolvassa.
0: I think I should do videos.
1: Lehet, hogy videó üzenetet kellene készítenem.
0: I think people would probably watch a 7-minute video quicker than they would read an article by me.
1: Valószínűleg hamarabb megnéznének az emberek egy 7 perces videó üzenetet, mint hogy elolvassanak valami írományt.
0: But you know, Jesus didn't use videos, but he was a master storyteller.
1: De tudjátok, Jézus nem használt videókat, de ő mesteri módon tudott történeteket mesélni.
0: So, I'm a left-brain, logical type. I do good with math and I do good with theology.
1: Én bal agyféltek és logikus gondolkodású ember vagyok, aki nagyon jól bírja a matekot és a teológiát.
0: But the one message that I've given around the world that everybody seems to remember is about the pig.
1: De az egy üzenet, amit világszerte elmondtam, és mindenhol emlékeznek rá, az a disznóról szólt.
0: So maybe I need to tell more stories about farm animals.
1: Szóval lehet, hogy több történetet kellene mesélnem ilyen farm állatokról.
0: Nigel shaking his head, no.
1: Nigel rázza a fejét.
0: Videos about farm animals? I don't know, whatever. Okay, so I'm going to leave... I just wanted to give you a little bit of a challenge and a taste in each of these gates.
1: Szóval egy kis ízelítőt akartam adni mindegyik kapuból és kihívást számotokra.
0: Some of you are in these already, and I want to affirm your role. You are not doing non-Christian work or secular work. You're there because God put you there.
1: És tudom, hogy vannak köztetek olyanok, akik már benne mozognak egyes területeken, ezért szeretnélek megerősíteni abban, hogy ti nem világi munkát végeztek, hanem ott vagytok, ahova Isten helyezett titeket.
0: I'll say the same thing for marketplace and business tonight.
1: Ugyanezt fogom elmondani a munkahelyről és az üzleti területről, vállalkozásokról ma este.
0: God bless you where you are.
1: Isten áldjon meg ott, ahol vagy.
0: Don't let any Christian make you feel that your occupation or your gift is less spiritual than if you were a full-time praying or missionary work or preacher or whatever.
1: Ne hagyd, hogy bármilyen keresztény testvér is eltántorítson, és azt mondja neked, hogy kevesebb vagy azért, mert te világi munkát végzel, mint hogyha mondjuk teljes idejű szolgáló vagy misszionárius lennél.
0: So I think we'll save business for tonight. We have a couple minutes if you have questions.
1: Azt hiszem, hogy ezt estére hagyjuk, és van még néhány percünk, hogyha kérdésetek lenne.
0: You ready, Nigel?
1: Kész vagy, Nigel?
0: You're right behind me. He's sliding off the chair, yeah. We'll get him awake in a minute, trust me. Like we've said already, I feel like this is still theory, and we're still learning our way. So I don't know that we have the answers, but if you want to talk about something or if something that we said was unclear, we'll try to address it.
1: Ahogy elmondtam, még mi is tapogatózunk sok helyen, meg inkább elméleti dolgaink vannak, mint gyakorlat, de hogyha kérdéseitek vannak, akkor megpróbálhatjuk átbeszélni.
0: Any questions or comments?
1: Kérdések, megjegyzések?
0: Or you want a break for dinner early?
1: Vagy szeretnétek egy korai vacsoraszünetet?
0: Don't disappoint Nigel. He's
1: ne okozzatok csalódást Nigelnek.
0: How many of you would say that you're involved in the gate, or the mountain of the media? Any reporters, writers?
1: Hányan vagytok itt, akik azt mondanák, hogy a média területén dolgoznak, akár TV, újságíró, riporter?
0: Okay, every church is different.
1: Minden gyülekezet más.
0: How about education?
1: Oktatás?
0: Uh-huh. Yes. Teachers? Yes.
1: Tanárok.
0: Very good.
1: Remek.
0: And that could include students also, because that's where you spend your time.
1: Ebbe beletartoznak a diákok is, mert ott töltitek az időtöket.
0: And we remember we included medicine and science in the education. We have a doctor
1: és
0: here.
1: És emlékeztek az egészségügyet és a tudományokat
0: more?
1: Is ide számítottuk.
0: Who else is in medicine?
1: Ki van még egészségügyben?
0: Okay, maybe they're not here now. Aha, uh-huh, pediatrician. Oh, that's right. Yes, I remember. Very good. Yes.
2: And there are people
0: who do house calls. Uh-huh. Like home visit. Yeah, home nursing. That's what my daughter's doing. How about arts, entertainment?
1: Művészet, szórakoztatóipar.
0: I was going to say, I know we have some artists and a poet.
1: Én akartam mondani, hogy tudom, hogy van művészünk és költőnk.
0: It's tremendous, yeah. I mean, they've told me about your new book.
1: Meséltek az új könyvedről.
0: Yeah, it's very good. What did we miss? Religion? Polly?
1: Vallás.
0: Polly's in the religion gate. And that's right, and Kati.
1: Polly és Kati a vallás kapujában.
0: All right, any questions at all? Comments? Oh, government. Yeah, is anybody here hold local office? Yes, or you work in a government office. Very good.
1: Tehát valamilyen tisztségviselők vagytok.
0: I think I saw four, five. Yeah, very good.
1: Remek.
0: Yeah, so these are all places where your church already has people that have a way to influence
1: these areas. Tehát ezek olyan helyek, ahol az egyháznak már nyitott lehetősége van arra, hogy befolyást gyakoroljon.
0: And I know when we get to marketplace, there's many involved there.
1: És tudom, amikor a munkahelyre, az üzletrészre érünk, akkor ott többen lesznek.
0: So, no questions?
1: Nincsenek kérdések?
0: You could disagree with us if you like.
1: Akár lehet azt is, hogy nem értetek egyet velünk.
0: This is open for dialogue.
1: Szóval ez teljesen nyitottak vagyunk a beszélgetésre.
0: Only what God says is not open for dialogue, but Nigel and I, you can.
1: Csak amit Isten mond, azt nem lehet megkérdőjelezni, de amit Nigel meg én mondunk, azt megkérdőjelezhetitek.
0: Okay. No questions? Yes, one. Go ahead.
3: Kormányzattal kapcsolatosan szeretnék kérdezni. Magyarországon én úgy látom, hogy amikor kormányra kerül egy párt, akkor anyagiakkal építi ki a klientúráját. Hogyha keresztények kerülnének vezetésbe, milyen módon kellene, milyen módon látjátok, hogy tudnának klientúrát kiépíteni?
0: Yeah, Nigel, you wanted to answer this one, didn't you? Thank you, Nigel. So do you mean, I mean, in America, it's embarrassing, but the amount of money alone that it takes to get elected is incredible.
1: De nem tudom, hogy így érted, de hogy Amerikában egyáltalán ahhoz, hogy megválasszanak valakit, szégyentelenül sok pénzbe kerül.
0: America could feed the world if we used the money that we spend on elections to feed the poor.
1: De igazából Amerika jól tudná lakatni a világot, hogyha azokat az összegeket, amiket a megválasztásra költjük, az éhezők etetésére használnánk.
0: So many of the politicians, once they get elected, they owe favors to different people.
1: Így nagyon sok politikus, miután megválasztják őket, adósai sok embernek.
0: But you're talking about after.
1: Tehát, hogy ez már a megválasztás után?
0: You know, they're talking about you like bribing.
4: Now, I know you weren't here this morning because we talked last night.
1: Tudom, hogy nem voltál itt ma reggel, mert hogy tegnap már beszélgettünk.
4: But I think we have to be really careful.
1: De azt hiszem, hogy nagyon oda kell figyelnünk és óvatosaknak kell lennünk.
4: When we come to deal with government and politics.
1: Amikor a kormányról és a politikáról van szó, és ezzel kell foglalkoznunk.
4: Throughout the 1990s. Okay, throughout the 1990s in England, where I ministered at that time, there was a big push to have Christians in politics.
1: A 90-es években Angliában, abban az időben ott szolgáltam, nagyon nagy volt a nyomás, hogy keresztények lépjenek politikai területre.
4: Although it didn't happen to everybody,
1: habár nem mindenkivel történt meg,
4: there was a way in which the politics affected the Christians more than the Christians affected the politics.
1: Azt tapasztaltuk, hogy sokkal inkább hatással volt a politika a keresztényekre, mint a keresztények a politikára.
4: God does call us sometimes to be right in the middle of the political realm.
1: Isten néha valóban elhív arra, hogy a politikai területnek így a közepébe belelépjünk.
4: And I believe he may often call an individual to be a politician.
1: És hiszem azt, hogy ő elhívhat egy egyént arra, hogy politikus legyen.
4: Is this being taped? Can we turn off the tape for a minute? Okay. It'd just be helpful, yeah. Yeah. Okay, he won't listen anyway. I have a very close friend.
1: Van egy nagyon közeli barátom.
4: Who was in Irish politics.
1: Aki benne volt az ír politikában. Folytathatja.
0: Well, I agree with Nigel.
1: Egyetértek Nigellel.
0: You know, some of you have callings on your life that are like Joseph or Daniel.
1: Tudjátok, vannak itt olyanok, akiknek József, illetve Dánieli elhívás van az életükön.
0: Getting the idea or the calling is one thing, but the process of being ready for it and having the kind of conviction that Daniel had, Joseph was given his... Oh, I'm sorry.
1: Az ötlet, az elhívás elvétele az egy dolog, de végigmenni azon a folyamaton, hogy eljutni arra az érettségre, mint Dániel, és arra a meggyőződésre, az más.
0: Sometimes unfavorable circumstances thrust you into something later that wasn't designed, that you didn't design yourself, like what happened with Joseph.
1: Néha a kedvezőtlen körülmények olyan helyzetbe juttathatnak, amire nem is számítottál, mint például József életében.
0: But we do need to be prepared, and we need to. I think what Nigel said about advisors is important.
1: De felkészülteknek kell lennünk, és szerintem, amit Nigel a tanácsadókról mondott, az nagyon fontos.
0: I encourage anybody in a place of leadership or influence to have a prayer team.
1: Én bátorítok mindenkit, aki vezetői pozícióban van, vagy befolyásos pozícióban, hogy legyen egy ima csapata, ima háttere.
0: Does Polly have a prayer team?
1: Palinak van ima csapata, aki érte imádkozik?
0: Yeah, good. I require all our staff, even someone who works one day a week in the office, to have a prayer team.
1: Én megkövetelem az irodában dolgozóktól, még akkor is, ha hetente csak egy napot dolgoznak bent, hogy legyen egy ima csapatuk, aki háttér.
0: I think businessmen, anybody that's in government, any place like that where you feel you have a calling, you need to have people that you can talk things over with and people that can pray for you.
1: Üzletemberek, vagy ha kormányzásban van valaki, ha ilyen fajta pozícióban vagy, akkor szükséged van emberekre, akikkel átbeszélhess dolgokat, akik imádkoznak érted.
5: Ez volt a Növekedjünk hitben.
6: Növekedjünk hitben.
5: Felnőtté válás Krisztusban.
6: Felnőtté válás Krisztusban.
5: Ez a Rádió Sansz.
6: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Holnap után Péter Pál, és egyébként a itt, ebbe a térségbe régen hagyományosan olyankor kezdődött az aratás. Péter Pálkor kezdték aratni a buzát. Én úgy hiszem, hogy lehet, hogy ennek mostani természetes szinten az aratás ideje, de az emberek lelkének és az emberek életének az aratása az tuti, hogy itt van. Még két napot se kell rá várni, hanem itt van minden nap, és belebotlunk, és látunk sok mindent. Néhány dolgot szeretnék előhozni veletek, megnézni Isten beszédéből, amit a tíz parancsolatról tudnunk kell. Sok minden volt bennem, hogy most miről is legyen szó. Végül ez a tíz parancsolat maradt, Pali vezetésével olvastuk föl Mózes második könyvének a 20. részéből az első 17-es versét. Ami legelőször is, ha megnézünk, soha nem olvassuk Mózes szájából, tollából egyébként, hogy tíz parancsolat. Ez a kifejezés nincs a Bibliában. Hanem ami van, a 2 Mózes 20 első második versét olvassuk, hogy szólta Isten mindezeket a szavakat, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálat házából. A Biblia egyik leghíresebb, legemlékezetesebb szakasza ez, vagy ha megnézzük a világnak a vallási irodalmát, mármint vallási tartalmú irodalmát, akkor nagyon sok mű erre utal, erre nézve készült, de ki látta a Tíz Parancsolat című filmet, mondjuk több is van, sok van, de igazából a héber kifejezés ez, hogy tíz, valami, amit mi Tíz Parancsolatnak fordítunk, ez háromszor fordul elő az Ószövetségben. Megnézzük a 2 Mózes 34:28. Nem azért, mert betűrágók akarunk lenni, hanem szeretnék valamihez kiukadni veletek együtt. És ott volt az Úrral 40 nap és 40 éjjel Mózes, kenyeret ne bevett, vizet nem ivott, fölírta a táblákra a szövetség szavait, a 10 kijelentést. Van olyan magyar fordítás is, aki kijelentést ad, fordít, de kevés. Általában igének vagy parancsolatnak fordítják, de ott kifejezetten ugye a davár van, tehát a beszéd, a szó, a kijelentés. Vagy ugyanezt olvassuk az 5 Mózes 4:13. Kiirdette nektek az Úr az ő szövetségét, és megparancsolta, hogy tartsátok meg a 10 kijelentését. Két kőtáblára íratta azokat. És a Mózes 5. könyve 10. fejezetében is ezt olvassuk. Fölírta a táblákra az előbbi írás szerint a 10 kijelentést, amiket szólt az Úr ti hozzátok a hegyen, a tűz közepéből a gyülekezés napján, és átadta az Úr azokat nekem. Tehát szó szerint ez 10 szó. Szó szerint ez 10 kijelentés, hogyha szó szerint akarom venni. A 2 Mózes 20-at az gyakran dekalóg fejezetnek mondják, tehát az a 10 szó, a deka, a 10 görögül, mert az sokszor az görögül nevezik el, tehát a dekalógnak mondják ezt a fejezetet, mert a logoszból van, hogy 10 beszéd, 10 kinyilatkoztatott szó, beszéd rész. És ez az a rész, 10 kijelentés, amit Isten adott az zsidóknak, az izraelitáknak a Sinai hegyen. Ez az a 10 kijelentés, amit Isten azt akarja, hogy mindannyian megértsünk a szívünkben a lényegét, és ne a betűje vezéreljen, hanem beírja a belsőnkbe, hogy azt kövessük és az alapján éljünk. Bármennyire is furcsa, mert tudom, majd elnézünk. Tehát ez az első. Tehát 10 kijelentésről van szó, igazából nem parancsolatok ez szó szerint. Második. Tehát a 10 kijelentés megmutatja nekünk azt is, hogy Isten milyen. Kicsoda Isten? Istenről beszél ez. Önmagáról. Tehát ahogy a törvény kifejezi a törvény adónak, törvény alkotónak a szívét és a jellemét, ugyanúgy Isten által nekünk adott törvény kifejezi az ő jellemét, karakterét, az ő személyiségét, szívét. Persze ti is hallottátok, hogy nem érdekel engem a törvény, és nem foglalkozok vele, hiszen kegyelem alatt vagyok, stb. Stb. Az a helyzet, hogy a Róma 6.14-et ismerjük mindannyian. A bűn rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Ez akkor igaz, hogyha tényleg kegyelem alatt van az életünk. Ha kegyelem alatt van az életünk, akkor nem uralkodik a törvény által a bűn az életünkben. Mert a törvény erőteljessé teszi a bűnt, és megerősíti a bűnnek a természetét, de ebbe most nem tisztünk, hogy belemenjünk. Ugye néha úgy belesodródunk abba a beszélgetések során, hogy ugye a keresztény, újszövetségi, ószövetségi parancsolatok, törvények, hogy mit csináljunk, mit ne csináljunk, mit szabad, meg mit nem szabad. De ez a 10 parancsolat nem erről beszél, és nem erről szól, majd meg fogjuk látni. Isten parancsai nem azt mutatják, hogy nem csak azt mutatják meg nekünk, amit Isten akar, amit szeretne, hanem azt is megmutatja, hogy micsoda Isten és mi van az ő szívébe. Mit gondolt el, mit tervezett az ő teremtményei a keze munkája számára, a fazekas, a edények számára. Ezek a kijelentések Istennek a személyéről, karakteréről, tulajdonságáról, értékeiről, becsületéről, hűségéről is szólnak, és hogy milyen fenséges és dicsőséges. Elmondják nekünk, hogy mi fontos Isten számára, és mi számít Istennek. Nem legyinthetek, bármennyire is kegyelem alatt van az életem, nem legyinthetek, hogy nem érdekel, mert Istent érdekli. Nem legyinthetek, hogy engem nem érdekel a törvény, a 10 parancsolat, a 10 kijelentés, mert Istent érdekli, és az ő szívéből osztotta ezt meg. Ha elvetjük a törvényt, az gyakorlatilag a törvény adó fele való tiszteletlenségünket, és ilyen foghegyül való bánásmódunkat jelezni. De távol legyen ez. Tehát a 10 parancsolat vagy a 10 kijelentés az Isten személyéről is beszél. A következő, a harmadik, megkülönböztet a világtól. És ez egy lényeges pont. Láttam, hogy többen feliratkoztatok, Józsi pont az, hogy ezzel kapcsolatban írtam, mi is volt az az? Igen, hogy ne a világ elvárásaihoz igazodjunk, mert annak van egy elég erős nyomás gyakorol a világ, hogy olyan legyél, olyanok legyünk, amilyen a többség, amilyen e világnak, a kornak, a szelleme által kialakított ember. Keresztényként, hogyha megnézzük, pont a 2 Mózes 19. részben van az a rész, amit Péter apostol idéz, ugye a 1 Péter 2.9-ben azt mondja, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Föl kell készülni arra, hogy meg tudjál állni a világban. Meg tudjál állni az osztálytársak között, az ovistársak között. Föl kell készíteni a gyerekedet, hogy meg tudj állni a munkahelyen, meg tudj állni a rokonok közt, a szomszédoknak a egészen más vélemény áradata között is, És a 10 parancsolat, a 10 kijelentés segít abba fölkészülni, hogy tudjad a normákat, tudjam ott belül, hogy mihez igazítsam az érzéseimet, a gondolataimat, az értékrendemet, és hogyha egészen más elvárások is vesznek körül, akkor se bizonytalanodok el, mert van egy teremtő Istenem, van egy örökkévaló mindenható Isten, aki alkotott és alkotott egy rendet, és ebben él az egész lényem, és lehet, hogy az a közeg, akár munkahely, vagy bármi legyen, amiben éppen vagyok, lehet, hogy a többség nem ahhoz igazodik. Isten meg akar tanítani, hogy készülj föl, hogy megállj akkor is, hogyha a többség más véleményem van. Megállj a többség tengerében az árral szemben is. És az a helyzet, hogy másképpen nézünk ki sok minden szempontból. Vannak olyan más törvények, más szabályok, amelyekkel rendelkezünk, amelyeket a világ elutasít, vagy nem ismer, vagy nem ért, vagy lehet, hogy ismeri, vagy tudja, de elutasítja és szembe helyezkedik azzal. Még akkor is, ha nem mindig vagyunk azok a szent emberek, akikké Isten elhívott, akiknek kellene lennünk, de arra hívott el bennünket Isten, hogy az ő számára elválasztottak és elkülönítettek legyünk. Az ő számára elválasztottság, elkülönítettség azt jelenti, hogy rendelkezésére állok. A szentség az Isten számára rendelkezésre állás. El vagyok választva Isten számára, szent vagyok. Nem azt jelenti, hogy tökéletes vagy, hanem Jézus Krisztus vére alkalmassá tett akár a bűnbocsánat, akár a megtisztítás, a megigazítás, a megszentelése által arra, hogy Isten tudjon használni és el tudja végezni azt a munkát általad, nem csak benned, hanem általad, amit ő eltervezett mások életébe. Ez a harmadik dolog, hogy a 10 parancsolata, ez a 10 kijelentés, ahogy magadévá érzed, mert az Úr az én Istenem, ezért az ő kijelentett igazsága számomra igazság és mérce. Megkülönböztet a világtól, a környezetemtől. A negyedik dolog, amit sokan félreértelmeznek, hogy ez a 10 parancsolat, ez a 10 kijelentés nem a szabadságtól foszt meg, hanem biztosítja a szabadságot. És a kettő között óriási különbség van. Nem szabadságtól foszt meg Istennek a beszéde, Istennek a parancsa, és Istennek az útmutatása, kijelentése, mert túl sokszor halljuk, túl sokszor fogalmazzák meg emberek azt, hogy a 10 parancsolat, a 10 kijelentés korlátoz és kényszeríteni akar minket, vagy kényszerít is, mintha Istennek az útjai, Istennek a parancsai szolgaságba akarnának tartani. De ez nem igaz. Ez fontos, hogy tisztázzuk a gondolkozásmódunkba, mert az álmaink megvalósításától és a lehetőségeink elérésétől ezek nem tartanak vissza. Legfeljebb rosszak az álmok, vagy rosszak a vágyak. Istennek a parancsai és Isten kijelentett 10 igazsága, 10 parancsolata, ha úgy tetszik, ez nem tart vissza, bár sokan azt fogalmazzák meg, igen, az egómnak, a régi természetemnek a vágyaitól, igen, visszatart. Ahogy az útszéli, ott van az a fémkorlát, jártatok már biztos hegyek között kacskaringózó utakon, vagy úton, korlátok vannak. A szakadék oldalán korlátok vannak. Azt föl lehet úgy is fogni, hogy az téged bekorlátod, és a szabadságodtól foszt meg, És föl tudod úgy is fogni, hogy az életedet menti meg. Azért van, hogy segítsen, hogy tudjad, merre navigálj és merre haladj, hogy életben a végén oda juss a célba. Sokszor elfelejtjük azt, amikor a 10 parancsolatról, vagy az Isten beszédének a törvényeiről, kijelentéseiről, a törvényadásról van szó. A János evangélium 10. fejezete 10. versébe emlékeztek, ott a tolvajról beszél Jézus, és a mondat második fele azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Istennek ez a terve és ez az akarata, ez a célja az életedbe, az enyébeibe is. Igazi szabadságot ad, de ez a szabadság, ez nem szabadosság. A szabadság nem azt jelenti, hogy azt teszem, amit akarok, hanem a János evangélium 8. fejezet 32-es versébe azt olvassuk, ahogy megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. Isten beszéde az az igazság, Istennek a kijelentett igazsága az, ami szabaddá tud tenni. Ahogy alávetem magam ennek a szónak, az ad belül is, és az egész életemnek egy szabadságot. Addig szabad egy ember, amíg az igazságnak alávetettségben él. Pál apostol ezt úgy fogalmazza, megismeritek, hogy akinek engedelmeskedünk, annak vagyunk a szolgái. Ha a bűnnek, akkor a bűnnek vagyunk a szolgái. Ha az igazságnak, akkor az igazságnak. De az igazság, az fiúként bánik velünk. Neki szolgálunk Istennek, de mégis barátjaiként és fiaiként, örököseiként kezel bennünket. Ha a bűnnek szolgálok, és nem az a bűn, amit bűnnek érzek, nem az a bűn, amit bűnnek érzel, hanem az a bűn, amit Isten bűnnek mond. Az a bűn, amit Isten beszéde áthágásaként cselekszik bármelyikünk. Ha a bűnt cselekszem, akkor a bűnnek vagyok a szolgája. Az nem ad se fiúságot, se szabadságot, se mennyei örökséget. Isten nem próbál, és nem akar bennünket, egyikünket se formai követelmények betartásával, vagy ilyen külső előírásokkal presszionálni, vagy megnyomorítani. Nem ez Istennek a célja. A 10 parancsolattal és a 10 kijelentéssel Isten nem börtönrácsot hozott létre a számunkra, hanem ezek közlekedési szabályok. A szellemi világban közlekedési szabályok és kereszt törvények az élet útjain, a kapcsolatok kereszteződéseibe és a különböző közösségeknek a csoportjaiba. Ugye vannak anarchisták, akik úgy gondolják, hogy a világ jobb lenne minden közlekedési szabály nélkül, stb. De hát az a helyzet, hogy bármennyire is türelmetlenkedsz, hogyha ott vagy a piros lámpánál és várod, hogy mikor lesz már sárga, azért örülsz annak, amikor sárga és zöld, és kanyarodhatsz balra, és nem megy neked senki. És hálás vagy Istennek, ha nem felejtetted el, amikor hazaérsz, akkor hálát adsz, hogy az megőrzött ezen az úton is. De nem csak azért, mert olyan ügyes voltál és átslisszoltál a különböző keresztbe kasul jövő és majdnem elütő autók között, hanem azért, mert betartottál te is, és más abban az időben szintén az utakon közlekedő személyek is betartottak bizonyos szabályokat, és bizonyos törvényeknek alávetették magukat. Az a helyzet, hogy az emberek megállnak, elindulnak. Mikor menjünk, mikor induljunk, mikor csináljunk, mit csináljunk, hogy csináljunk. Ott vannak különleges szabályok az iskolák előtt, ugye van szakasz, ami teljesen le kell lassítanod, és hogyha kiugrik valaki gyerek, akkor utána egész életedben nem egy bűntudattal fogod leélni, hogyha elütötted és meghalt, vagy megnyomorítottad, hanem nem lesz ilyen baleset. hogyha itt talán itt nem tudok Fehérváron olyat, megáll az iskolabusz, akkor meg kell állnod. De Pesten például, hogyha villamos, megáll a busz, nem előzheted meg, hiába szabad az út, nem előzheted meg. Kressz szabály és törvény. Miért? Mert életet védenek ezek a törvények és ezek a szabályok. Törvények nélkül, ha megnézed, nem is tudnál elmenni kocsival se a Tesco-ba, se az Ósámba, se ilyen nagyobb bevásárló központba, amihoz kocsival szoktál, hogy megcsináld a nagy bevásárlást. És amit mondtam, hegyek között ott vagy az utakon, és mész, haladsz előre, hát vajon megátkozod-e azt a korlátot, ami ott van a szakadék és az út szélén között? Pedig hát, ha belegondolsz, komoly költségekbe került, hogy azt odarakják. Az nem volt olyan egyszerű, hogy azt stabilan oda szerkesszék, áldozattal járt, azért, hogy szabadon és biztonságosan tudjál haladni, és szabadon és biztonságosan tudjál közlekedni. A 10 parancsolat és ez a 10 kijelentés, ez arra szolgáló utasítások, hogy hogyan haladjunk, ha már kijöttünk Egyiptomból. A 10 parancsolat nem segít abba, hogy megszabadulj Egyiptomtól. Ha valaki Egyiptomban van, a 10 parancsolat csak kín, nyomor és nyomás lesz az életén. Ahhoz, hogy a 10 parancsolat ne egy lenyomó börtönrács, megfélemlítő betű ereje legyen, ahhoz ki kell jönni Egyiptomból. És az Egyiptomból való szabadságban tudja az ember megélni azt, hogy mit is jelent számomra a 10 parancsolata, a 10 kijelentésnek az útmutatása. Ezek olyan útmutatások és szabályok, ami által a szabad emberek tudnak szabadon élni és szabadon mozogni. De ahhoz el kell jutni a szabadságra. Az igazság tesz szabaddá, ahogy mondtam, Isten beszédének való alávetettség nélkül, anélkül, hogy egy Isten szava fele való engedelmesség ne legyen az életembe, nem tudom átélni azt, hogy a 10 parancsolat, Isten 10 kijelentése szabadságot ad. Egyébként csak korlát, bekorlátozó erő, és Isten azt mondja, hogy ő azt akarja, hogy el legyünk különítve, mások is egyértelműen lássák, hogy rendelkezésre állunk Isten számára, mert az életemet, az időbeosztásomat, a javaimat, a családomat, a kapcsolataimat úgy igazgatom és úgy rendezem, hogy Isten bele tudjon nyúlni, bele tudjon kapaszkodni, tudjon instruálni, tudjon változtatni, alakítani, tudjon használni. A következő dolog, az ötös, nem azért kaptuk a 10 parancsolatot, a 10 kijelentést, hogy általuk ki tudjuk érdemelni az üdvösséget, mert nem tudjuk. Ha valaki betartaná az összes parancsot, mindig, mindenkor, mindet, akkor sem megy. Vannak, akik úgy tekintenek a kereszténységre, hogy Istennek vannak szabályai, és ha betartom, akkor Isten szeretni fog, megment, megszabadít és üdvösséget ad. De ne a 10 parancsolat, Isten 10 kijelentése szabadságot ad. Egyébként csak korlát, bekorlátozó erő, és Isten azt mondja, hogy ő azt akarja, hogy el legyünk különítve, mások is egyértelműen lássák, hogy rendelkezésre állunk Isten számára, mert az életemet, az időbeosztásomat, a javaimat, a családomat, a kapcsolataimat úgy igazgatom és úgy rendezem, hogy Isten bele tudjon nyúlni, bele tudjon kapaszkodni, tudjon instruálni, tudjon változtatni, alakítani, tudjon használni. A következő dolog, az ötös, nem azért kaptuk a 10 parancsolatot, a 10 kijelentést, hogy általuk ki tudjuk érdemelni az üdvösséget, mert nem tudjuk. Ha valaki betartaná az összes parancsot, mindig, mindenkor, mindet, akkor sem megy. Vannak, akik úgy tekintenek a kereszténységre, hogy Istennek vannak szabályai, és ha betartom, akkor Isten szeretni fog, megment, megszabadít és üdvösséget ad.

hogy Isten bele tudjon nyúlni, bele tudjon kapaszkodni, tudjon instruálni, tudjon változtatni, alakítani, tudjon használni. A következő dolog, az ötös, nem azért kaptuk a 10 parancsolatot, a 10 kijelentést, hogy általuk ki tudjuk érdemelni az üdvösséget, mert nem tudjuk. Ha valaki betartaná az összes parancsot, mindig, mindenkor, mindet, akkor sem megy. Vannak, akik úgy tekintenek a kereszténységre, hogy Istennek vannak szabályai, és ha betartom, akkor Isten szeretni fog, megment, megszabadít és üdvösséget ad. De nem így működik egyáltalán. Isten nem az történt, figyeld meg, ahogy Isten kihozta Egyiptomból az ő népét, nem ez történt, hogyha minden parancsomot betöltötök, akkor majd szeretni foglak titeket. Egy elnyomott nép volt Izrael népe. A zsidóság rabszolgaságban élt több mint 400 évig. És Isten azt mondta, hogy meghallottam a te kiáltásodat, amikor hozzám kiáltottál, megszabadítalak, és nem azért, mert betartottad a törvényt, az én beszédemet, hanem azt mondta, hogy megszabadítalak, mert szeretlek. És Isten a nyomorúságból hozzá kiáltót megszabadítja, betartottad, vagy betöltötted, vagy nem tartottad, nem töltötted be, akkor is, ha hozzá kiáltasz, ő megszabadít. De miután kiszabadította Isten az ő népét Egyiptomból, elvezette Sínai hegyhez őket, és azt mondta, most pedig odadom számodra, már szabaddá tettelek Egyiptomtól, hogy vissza ne térj Egyiptomba, adok neked útjelzőket. Nehogy Egyiptom normái szerint kezdjél el élni, mert rászoktál néhány száz év alatt, Izrael népe, ezért új normákat adok, új korlátokat, új útjelzőket adok az életedbe, és ha eszerint élsz, akkor boldog életet tudsz élni. Az üdvösség az nem az engedelmességnek a jutalma, bármennyire is tudom és szoktam hangsúlyozni az engedelmességet és annak fontosságát, mert igaz az, hogy engedelmességre hívott és engedelmességre választott ki bennünket Isten. Fordítva van, hogy pontosan az üdvösség, amit Isten a fő fiába Jézus Krisztusban nekünk adott, neked és nekem adott, ez okozza bennünk azt, hogy engedelmességgel élünk, és engedelmességet döntünk Isten szavai felé, Isten ígérete, Isten beszéde felé. Az üdvösség okozza, az üdvösség bizonyossága okozza benned az engedelmességet. Fordítva van, mint ahogy sokan gondolják. Tehát nem úgy van, hogy az üdvösség az engedelmes életemnek a gyümölcse, hanem azért engedelmeskedek, mert Isten annyira szeretett, hogy az ő fiát odaadta, hogy üdvösségem legyen. És ahogy ezt megértettem, betöltött, és ez kiviláglott bennem, ez arra ösztönöz és arra hajtja a bensőmet, hogy egy neki engedelmes életet éljek. Először emlékeztek, hogy ott elfogatása előtti estén, az úrvacsora után körülkötötte a derekát Jézus is, és akkor sorba ment, megmosta mindegyik tanítványának a lábát. Persze volt, akinek kelletlen és kellemetlen volt. Péter is először nem akarta, hogy ezt megtegye vele. Azt mondta Jézus, hogy ha megtartod a parancsaimat, akkor szeretni foglak. Nem ezt mondta, hanem megmosta a tanítványok lábát, és azt mondta, hogy ha szeretsz engem, akkor megtartod az én parancsaimat. Először bejön Istennek a szeretete. Azért tudod őt szeretni, mert ő szeretett téged.
ahogy elfogadtad Jézus

0: Krisztus megváltásán keresztül az Atya szeretetét, ez elkezdett benned egy újat, egy Krisztusit, egy Istenit létrehozni. Az ő benne vetett hit, az ő benne vetett bizalom elkezdte a Krisztusi természetet kimunkálni, létrehozni benned. És ez az, ami készítesz arra, és képesítesz arra, hogy megtartsuk az ő parancsait. Nem fordítva. A János 14-15 mondja, ha szeretsz engem, akkor megtartod az én parancsaimat. Igen. Minden jó cselekedetünk egyszerűen csak annak köszönhető, hogy Isten előbb szeretett, és először ő tett valamit értünk. Még a jó cselekedeteket is előre elkészítette, és odarakta az utunkba, hogy ugyan botolj már bele, és ugyan ki se tud kerülni, hanem szinte úgy, ha mész, mint a vakló, akkor is belebotlasz az Isten által előre számodra elkészített jó cselekedetekbe. Fantasztikus, hogy Isten hogyan csinálta ezt az egészet. A következő, a 6-os, a 10 parancsolat, a 10 kijelentés megbízhatóbb, mint az érzéseink, vagy a kulturális szokásaink, elvárásaink, hagyományaink, még akkor is, hogyha az többségi elvárás. Biztosabb és stabilabb és megbízhatóbb. Egy olyan ellentmondásos korban élünk, ha végig gondolod, hogy sokan azt mondják, hogy az a helyes, vagy az a helytelen, ahogyan te magad úgy döntesz. Ha úgy döntesz, hogy az helyes, akkor helyes. Ha úgy döntesz, hogy ugyanaz helytelen, akkor helytelen, mert ekkor a szabadság van. De az a helyzet, hogy ugyanakkor ugyanazok az emberek megdorgálnak másokat, vagy megdorgálnak esetleg téged, ha az általuk föltételezett, elvárt parancsot vagy szabályt te megszeged. Mert csak egyoldalú a dolog. És ilyen kultúrában élünk. Európa szelleme, a kor szelleme ilyen. És napjainkban, hogyha megnézed, a kultúra meglehetősen szabados, és a liberális és szó szerint ezek mind azt jelentik, hogy mindent megengedő, és most csak maradjunk a szexualitás terén, a szexuális téren, sőt, elvárja azt, hogy mi is engedjünk meg mindent mindenki másnak, ugye a szexualitás terén. Ugyanakkor ez a kultúra már azt nem tolerálja, hogy te másképpen gondolkozol, és a családtagjaidat, vagy a gyerekeidet, vagy a közösségednek a tagjait már nem a többség elvárása és értékrendje szerint akarod a szexualitás területén is nevelni. A mai kornak, ha megnézed a szexuális szabadossága, az erkölcsi liberalizmusa agresszívan és tolerancia nélkül elvárja azt, hogy te is olyan legyél, és olyan közeget hoz létre magad körül, mint amíg ők. Akár a homoszexualitással, az LMBTQ-sággal, az erőszakos térítés erre, vagy akár a gender úthengerre, hogyha ránézel, vagy ami most már 3 napja az EU-ba elfogadott, az abortusz emberi jog minden EU-s tagállam számára és minden államnak kötelező ingyen biztosítani minden nő számára az abortuszt. Ezt csütörtökön szavazták meg. Ez egy olyan, a Biblia normái szerint, ha megnézzük, erkölcstelen, tisztátalan, bálványimádó, természetellenes, Isten ellen lázadó, és a 10 parancsolat vagy a 10 kijelentés szerint az emberek életét az örök kárhozatba juttató normák. Ha ezeket néhány száz kilométerrel odébb mondanám, akkor lecsukhatnának és bebörtönözhetnének. Olyan korban élünk, és olyan országban élünk, hogy erről még beszélhetünk. És azért kell erről beszélni, mert Isten nem véletlenül adott normákat, és nem véletlenül adott 10 kijelentést, hogy az emberek aszerint rendezzék be a magán, családi, közösségi és társas, kulturális kapcsolataikat, életüket, a társadalmat. Ugye továbbra is erkölcsi normák és emberi és elvárások alapján működő társadalom vagyunk, csak az a helyzet, hogy mások az erkölcsi elvárások és mások az erkölcsi normák. Szituáció függő, és lehet, hogy ami most jó, az lehet, hogy másnak rossz, vagy máskor nem jó. Elszakadt Istentől ez a kor, elszakadt a humanizmus is Istentől. Nem tudom, hogy azt tudjátok nyilván, hogy a humanizmusnak a gyökere az a hívő Biblia, és Bibliát ismerő hívő keresztényektől származik, és a zsidó kereszténységből származik a humanizmus. Onnan ered. A humanizmusnak, vagyis az embernek, ami értéket adott, az Istentől való teremtettsége. Nem a majomtól való származottsága, meg az egysejtű amőbáktól. Én nem onnan származok, hanem Istentől származok. Isten alkotott, ő gondolt ki, és ő teremtett meg. És olyan korban élünk, hogy egészen más elvárások és normák és kulturális értékek, erkölcsi értékek között vagyunk. Elszakadt Istentől, és az a humanizmus, ami most van, az már nem Istentől függő, Istenre néző, és Istenből fakadó humanizmus, hanem egy ateista, Isten tagadó, Istentől elszakadt, és Istennel szembe helyezkedő embert minden érték fölött fölmagasztaló humanizmus. De jó, hogyha erről tudunk, és legkönnyebben a 10 parancsolat, a 10 kijelentés tükrében nézhetjük meg, és láthatjuk, hogy a társadalmaink, a kultúráinknak az értékrendje, a korszelleme mennyire elszakadt az isteni értékrendtől, és szembe megy azzal. Az 1 Mózes 19-ben 1-től 4-ig olvasom, vagy a 4-estől olvasom. Még mielőtt a vendégek nyugóra tértek volna, Szodoma és Lót. Szodomából a férfiak kicsintől nagyig mind oda gyűltek Lót háza köré, és bekiabáltak. Hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek vendégségbe? Hozd csak ki őket, hadd szórakozzunk el velük. Lót kiment hozzájuk, bezárta maga mögött a kaput, és kérlelte őket. Kérlek, atyámfiai, ne kövessetek el ilyen gonoszságot, inkább kihozom nektek a 2 lányomat, akik még szüzek, velük tehetek, amit akartok, csak a vendégeimhez ne nyúljatok, mert ők a vendégjog oltalma alatt állnak. Azok rákiabáltak, félre az útból, mit képzelsz magadról, te jöttmen, majd te szabod meg nekünk a törvényt. A végén még te rosszabbul fogsz járni, mint a vendégeid. Majd rárohantak Lótra, be akarták törni az ajtót, ekkor a 2 angyal kinyújtotta a kezét, behúzták Lótot a házba, majd bezárták az ajtót. A kinti tömeget, fiatalokat és öregeket egyaránt vaksággal verték meg úgy, hogy azok képtelen voltak megtalálni az ajtót. Figyeld meg, Szodoma Gomora népe megváltoztatta az erkölcsi normákat. És amikor Lót egy normát próbált eléjük állítani, hogy de ezek az én vendégeim, és a vendég törvénye alapján hagyjátok már békén, ez a vendégjog. Képes volt a saját lányait is föláldozni, hogy a vendégjog alapján megvédje azt a két férfit. Ő akkor még nem tudta, hogy azok angyalok, hanem két férfi vendég. El tudjátok ezt képzelni, akiknek vannak lányaitok? És sokszor azt lehet látni, hogy ebbe a korba keresztények is tanástalanok, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha visszakanyarodunk Isten 10 parancsolatához és 10 kijelentett igazságához, sokkal könnyebben el tudsz igazodni. De hát az, ó, sok ezer évvel ezelőtt volt. Igen, ez igaz, de Isten örökkévaló. Az ember változik, a kultúrák változnak, az erkölcsi normák változhatnak, de a jó és a rossz ugyanaz marad. Isten ugyanaz marad. Isten számára, ami igaz, az igaz most is. Ami néhány ezer éve bűn volt, az bűn most is. Ezen nem változtatott. A Biblia szerint a bölcsesség kezdete az Isten félelme. Az Úrnak a félelme. A példabeszédek 9-ben olvashatjuk ezt. Példabeszédek 9, 10-es verse. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Tehát az azt jelenti, hogyha szeretnél bölcsességet, szeretnél bölcsen dönteni nehéz helyzetbe, amikor azt látod, hogy a munkahelyen a többség egészen mást vár el, vagy a rokonság egészen mást vár el, hogy máshogy állj hozzá. Most hogyan nyilvánuljak meg? Hogyan beszéljek? Hogyan tartsam ezeket a dolgokat? A bölcsességet az Isten félelem tud adni. Tudod, mi az Úrnak a félelme? A gonosztól való eltávozás. Mi a gonosz? Nem az, amit éppen én érzek, vagy annak ítélek, hanem amit Isten gonosznak, bűnnek ítél, attól elfordulok. Miért? Mert én is bűnnek és gonosznak ítélem. Isten nem csak azt mondta, hogy közeledjünk ő hozzá, hanem azt mondta, hogy álljunk ellene a gonosznak. És ahogy közeledünk Istennek, Istenhez, és ellenállunk a gonosznak, akkor azt jelenti, hogy ő is közeledik hozzád. És ahogy közeledik hozzád, ő fölemel, ahogy megalázzuk magunkat előtte, ő fölmagasztal. És ad erőt ahhoz, hogy meg tudj állni a többség kulturális, erkölcsi, jó és rossz között való elvárások, vagy különbségtevések elvárásai valahogy el akarnak árasztani, más se akarnak tenni, meg tudsz állni. Más vagy. Igen, más vagy, mert mások az alapjaid, mások a jövőd, és mások azok az értékek, ami alapján döntök bizonyos helyzetekbe. Ha valóban meg akarjuk tudni különböztetni a jó és a rosszat, a gonoszt a jótól, ha valóban meg akarjuk tudni, hogy hogyan éljünk, hogyan döntsünk, hogyan éljünk jó életet, ha meg akarjuk tudni, hogyan éljünk úgy, hogy áldásul legyen az életünk, a családtagjaink, vagy a barátaink, vagy a testvéreink számára, vagy mások számára, akár népek, nemzetek számára, akkor a legbölcsebb az, hogyha azon az úton járunk, amit Isten útként kijelölt számunkra. És az a út, az pedig egy konkrét személy. Ez az út maga Jézus Krisztus. Őt nem 10 parancsnak a betűjével tudom megélni, hanem a 10 parancs, 10 kijelentés medrében tudom megtalálni őt. Ezen keretek között tudsz ezen a pályán futni. Jézus Krisztus maga az út, de akkor tudsz ezen az úton járni, hogyha befogadod őt a szívedbe. Ezért egy olyan érdekes dolog, hogy nem kell tökéletessé válnod, nem kell perfekté lenned. Nem kell minden tudónak, bölcsnek, és minden helyzetben jó és rossz között való különbségtevőnek lenned. Egyszerűen csak meg kell alázkodni Isten előtt, és el kell ismernünk azt, hogy az ő természete szükséges, hogy valamilyen módon belém jönjön, mert az én természetemmel nem tudok úgy élni, hogy az neki tetsző legyen. Következő lépés pedig az, hogy rádöbbent Isten, pont az ő beszéde és törvényei, az ő kijelentései, 10 kijelentése, 10 parancsolatán keresztül is, hogy mennyi bűn volt, vagy van az életemben. És ahogy oda megyek hozzá, ő azt mondta, én nem azt várom, hogy te most mind tökéletesen betöltsd, hanem azt várom, hogy megbánd. És azt vágyom, hogy megtudjam az életedet tisztítani ettől. Hogy egy tiszta szívet, egy tiszta jó lelki ismeretet tudjak adni neked. Ahogy ezt megteszed, megállsz Isten előtt, és kéred, hogy Úr Jézus, a te véred által töröld el az én bűneimet, töröld el az én vétkeimet, azt a rohadt, romlott természetet, ami újból fölágaskodik bennem, azt valahogy cseréld ki és változtasd meg. Akkor Isten azt mondja, igen, ez a megoldás. Beléd adom az én fiamat, és ő rajta keresztül az én természetemet, és ezzel már tudsz úgy élni. Tudsz az én beszédem, tudsz az én kijelentéseim szerint élni. Tudsz az én parancsolataim medrében élni. A hetedik, ha megnézed az egyház történelmet, az egyháznak a legfontosabb útmutatásai is, mind a 10 parancsolat, a 10 kijelentés medrében van, és ezen nyugszanak. Hogyha az elmúlt évszázadokat, vagy ezt az elmúlt 2 évezredet nézed, akkor a tanítói szolgálat középpontjába az Eklézsia ezt a 10 kijelentést helyezte. És a hitoktatást, ha megnézed, 3 alappillérre nyugszik, ugye apostoli hiszek egy, a mi atyánk, az úr imája, és gyakorlatilag a 10 parancsolat, a 10 kijelentés. Természetesen attól, hogyha ezt megtanuljuk és ismerjük betű szerint, ettől még nem lettünk tanítványok. Ettől még a természetünk nem lett arra alkalmas és képes, hogy betöltsük ezt. Ezért szükséges a vele való közösség, és arra van szükség, hogy bejöjjön Jézus Krisztus az életedbe, a szívedbe, és a régi emberi természetet, amit apáinktól, anyáinktól örökölt, kicserélje. Egy új krisztusi természetet adjon, újjá szüljön, és az már képes erre, hogy az ő beszéde, az ő kijelentései, az ő parancsai szerint éljünk. A 8-asra megnézed, a 10 parancsolat, a 10 kijelentés, a többi ószövetségi törvény megértése szempontjából kikerülhetetlen és elengedhetetlen, fontos. Természetesen nem várja el az senki se, hogy most kivastagítsd a 10 parancsolatnak a mondatait a Bibliádba, vagy aláhúzd pirossal, természetesen megteheted, de nem szabad alábecsülnünk ezeknek a kijelentett igazságoknak az erejét. Mert hogy mi kegyelem alatt élünk. Mert hogy Jézus Krisztus megszabadított a törvény átkától. Igen, az átkától megszabadított, de a törvény az még ott maradt. Ő nem semmisítette meg a törvényt, hanem betöltötte a törvényt. És a betűt nem tudod betölteni régi természettel. Csak egy krisztusi természettel, az új ember, a mennyei ember képes betölteni azt a törvényt. És Isten ezt akarja megértettetni velünk. Isten azt akarja, hogy egy személyes face-to-face kapcsolatra jussok el vele. Valamelyikőtök azzal iratkozott föl, hogy Jézus arra választotta ki, aztán másik Józsi, arra választotta ki a tanítványokat, hogy vele legyenek. Igen. Ez Istennek az akarata, ez Istennek a célja, hogy vele legyünk. mert ő ki akarja jelenteni önmagát. De amikor kijelenti ott belül önmagát, akkor azt veszed észre, hogy a törvényt megtartod. De nem azért, mert ez egy elvárás, hanem azért, mert szereted őt. Az ő szeretete megérintett. A szeretete egy pecsétet nyomott beléd. És az a szeretet arra indít, hogy ezeken a kereteken belül éljek, mozogjak, döntsek, haladjak előre. Nem fordítva működik. 5 Mózes 5-ben az első 5 verset olvasom. Ugye az 5 Mózes 5 is a 10 parancsolatról szól, csak az a törvény summája az 5. fejezet, ott ismét leírja, úgy zanzásítva, sűrítve Mózes a többit. Szólította Mózes az egész Izraelt, és azt mondta nekik, hallgass meg, Izrael, a rendeléseket és a végzéseket, amelyeket elmondok én ma a fületek hallatára, és tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, és cselekedjétek meg azokat. Színről színre szólt veletek az Úr a hegyen a tűz közepéből. Igen. Isten még az egész zsidó néppel, egész Izraellel is úgy face to face szólt. Aztán ez sokaknak, a többségnek ijesztő volt, és arra kérték Mózes, hogy menjél te is, beszélj vele helyettünk, aztán meg mondd el, hogy mi történt, meg hogy volt. Mert jött az tűz, felhő, sötétség, erőteljes földindulás, minden volt. Egyiptomból való kijövés után, kijövetel után, egész Izrael életében egy olyan kimagasló esemény volt a sínai hegyi törvényadás, ami mind a mai napig megkülönbözteti Izraelt, a zsidó népet az összes többi néptől. Más. Az persze egy más kérdés, hogy egy csomó más törvényt is beleraktak, hozzáraktak, amiről Jézus úgy mondja, hogy már 7-ben emlékeztek, hogy a saját törvényeitek által megerőtelenítettétek Istennek a törvényét. De most nem ez a cél, nem ez a témánk. A törvény tábláit, akkor ott van a mannát a korsóban, amit félretetetett egy korsónyi mannát Isten a következő generációk számára, aztán Áron kihajtott veszélyét, ami a kiválasztásról van, mert mind a fridládába beletetette Isten ezt a 3 dolgot. Mert ez a 10 kijelentés. Aztán ott van az isteni gondviselés, ott van az isteni kiválasztás. Ezek nem pusztán történetek, hanem az Isten jelenlétében, személyes kapcsolatban, a face-to-face kapcsolatban nyer értelmet, és nyeri el azt a valóságot, ami alapján kapsz mennyei erőt, hogy megéld a krisztusi életet, és betöltsd a törvényt, és Isten szíve szerint élj. A 9. a 10 parancsolat, a 10 kijelentés az új szövetség etikájában, gondolkozásmódjában, erkölcs lefektetésében is a megnézett központi szerepet játszik. Emlékezzünk a gazdag ifjú történetére, aki odament Jézushoz, és megkérdezte Jézust a Máté 10-ben, olvassuk, hogy mit kell tennem, hogy örököljem az örök életet. És akkor Jézus elmondta neki, hogy ismered a parancsolatokat, és ezután felsorolta, hogy a törvény második táblájára írtakat, az embertársainkra vonatkozó parancsolatokat. Ne ölj, ne kövess házasságtörést, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, ne hazudj, ne csalj, tehát tiszteld apádat, anyádat, stb. Stb. Nem fogalmazott meg Jézus a 10 parancsolattól, a 10 kijelentéstől független pályát és utat. A gazdag ifjúnak se, és ott a több ezres hallgatóságnak se. Az örök élet megszerzéséhez nem fogalmazott meg a 10 kijelentett szótól független, attól elszakadt más utat. Ugyanazt fogalmazta meg. A történet többi részéből tudjuk ugye, hogy Jézus látta, hogy igazából van egy gond. Van egy kötelék az életében, ahol ez a fiatalember el is bukott. És az az egyetlen parancs egyébként, amit Jézus nagyon érdekes, hogy nem idézett a 10 parancsolatból, a második kőtábláról, az pedig a ne kívánd, a javak. A javakhoz való hozzáállás. Mert ez volt a problémája. Nem tudott megszabadulni, mert azt mondta, hogy add el mindenedet, és akkor kincsed lesz a mennyben. De a javakhoz, az anyagi dolgokhoz való hozzáállástól nem tudott felszabadulni és elszabadulni. Figyeld meg, hogy ez, amikor egy olyan helyzetbe került Jézus nyilvánosan, hogy röviden, summásan össze kellett foglalnia, az összefoglalót kellett adni a örök élethez való útról, summásan mit fogalmazott meg? Gyakorlatilag a 10 parancsolatot, a 10 kijelentést. És a 10., amiben befejezem, a 10 parancsolat, a 10 kijelentés bármennyire is fura, de ma is helytálló. Ma is lényeges, időszerű, lehetne azt mondani, szeretik ezt használni, releváns. 21. században, Európába, Magyarországon, az EU-ba. Persze fölmerül a kérdés, hogy most tökéletesen és teljesen be tudjuk tölteni Istennek a törvényeit, Istennek a parancsait. A régi természetünkkel nem, ahogy beszéltünk erről. A 10 parancsolat, a 10 kijelentés arról szól, hogy megmutassa, hogy mi a bűn, és elvezessenek a kereszthez. Elvezessenek a megváltóhoz, Jézus Krisztushoz, aki ebből egy teljes szabadulást tud adni. Megmutatják azt az életmódot, ahogy akár a, hogy hogyan éljek, hogyan viszonyuljak, hogyan szeressem az embertársaimat. Mert ugye mennek a fölvonulások, hogy a szeretet szabad, a szerelem szabad, mindenki szeressen úgy, ahogy akar, mert erre van szabadság. Ez nem így működik. Mert Isten azt mondta, hogy azt szeret engem, aki megtartja az én parancsolataimat. De nincs egy vége. A János első levele, 5. fejezete azt mondja, hogy azt szereti az őt fele barátját, aki megtartja Istennek a parancsát. Amikor áthágja valaki Istennek a beszédét, az nem embertársi szeretet. Az egy mérhetetlen, nagyfokú önzés és egoizmus. A testi természet vágyainak és kívánságainak kielégítése, de nem szeretet. És ezt fontos tudnunk, és ne keverjük össze. Mert azt szereti Istent, aki megtartja az ő parancsait, és azt szereti az ő fele barátját, aki megtartja Isten parancsait. És ez le van írva, és ez a Szent Szellem ihletésére íródott, ezt nem azért írta le 2000 éve, vagy közel 2000 éve János apostol, hogy tégedegre céloztasson, vagy cikizzen a 21. századba, és hogy ebbe az EU-s kultúrrendszerbe most teljesen kiszolgáltatottá tegyen egy egész népet, vagy nemzetet. Egyszerűen megmutatja az életmódot, a fele barátok fele, az embertársaink fele való szeretet módját. Megmutatja azt is, hogy mit jelent Isten teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével és minden erővel szolgálni és szeretni. Kérdés, akkor szükségünk van most a 21. században a 10 parancsolatra? Szüksége van mondjuk a keresztényeknek? Szüksége van Szent Szellemmel betöltekezett, újjászületett embereknek a 10 parancsolatra, a 10 kijelentése? Igen, szükségem van. És szükséged van. Szükséged van, hogy a gyereked, amikor elmegy az óvodába, vagy a bölcsödébe, az iskolába. Én vallásos iskolába jártam, gimnáziumba. De azt tudom mondani, sok mindent hallottunk, sok mindent tanultunk, de az osztálytársaimnak a túlnyomó része mire eljutottunk az érettségig, a korosztályunk másik iskolának a hasonló évfolyamai hallgatóihoz képest sokkal inkább erkölcsileg lázadóbbak lettek. Mert a törvény haragot nemz, és az szül. Ha nincs meg a személyes kapcsolat, akkor pusztán elvárásokkal és törvényadásokkal, betűvel csak a lázadást tudom kihozni az emberből. Nem megoldás az, hogy nem viszed a gyerekedet iskolába, óvodába, mert meg akarod őrizni ettől, meg akarod őrizni attól. Miért nem? Mert előbb-utóbb az az életrendje, hogy te fogsz elmenni korábban a koporsóba, és nem a gyereked. Nem leszel mindig ott vele. Nem tudod mindig pátyolgatni. És föl kell, hogy készítsd, hogy meg tudjon állni. És tudjon nemet mondani a rosszra. Föl tudjon készülni arra, és már kiskorában meg kell, hogy tanulja nemet mondani a bűnre. Igent mondani a jóra. Kiállni az igaz mellett, és egyszerűen szólni az igazságtalansággal szembe. Még akkor is, hogyha ez kellemetlenséggel, csúfolással, vagy bármi, akár kipellengérezéssel is jár, vagy akár, ha megverik akkor is. Mert különben belül az az erkölcsi érzéke nem tud kialakulni, ami alapján egészen addig még a személyes Isten találkozásig el nem jut, a személyes érintettségig, face to face, megtérésig, újjászületésig, új krisztusi természetig, új szívig, amiben Isten beleírja, beleégeti az ő törvényét, amíg addig el nem jut, szükséges akkor is, hogy legyen útmutatás, ami alapján ne rohanjon a szakadékba, és életbe tudjon maradni szellemben. Segítsünk így a gyerekeinknek, most itt a gyerektábor előtt állunk, sok olyan gyerek jön, aki talán soha nem volt olyan közegbe, ahol örökkévaló abszolút értékek, jó és hamis, igaz és gonosz értékek közötti különbségtevést gyakorolták az életébe. Imádkozzunk ezért, hogy ez meg tudjon egy olyan isteni érintettség történni, egy olyan belső kijelentés, Isten szeretetének, jóságának a lenyomata tudjon beleégetni mindegyik gyerek szívébe, de szolgáló felnőtt szívébe is örökkévaló igazságértékeket. Ezek életeket, családokat mentenek meg. Tudod, azt szeretném kérni, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a saját életünkbe, a Krisztus új teremtéseként egyszerűen a törvény nem egy kötelesség. Ez a 10 parancsolat, ez a 10 kijelentés, ez nem egy kötelesség, hanem a belső új krisztusi természetedből fakadó természetes cselekedet. Erre van vágyad, hogy ezt csináld. Nem kell megerőtetni magadat, hogy ezt akarjam, hanem ez jön ki belőled. És ha tudod is, hogy mire kell irányítsam a vágyaimat, az segít. Tehát a mennyei atya fele való szeretetünk kifejeződése az, hogy egyszerűen e szerint élünk. Ha szeretni akarod Krisztust, ha szeretni akarod a mennyei atyát, ahogy ő kéri, ahogy ő akarja, akkor megtartjuk az ő parancsait. Ahogy a János 14-15 mondja, ha engem szerettek, a parancsolataimat tartsátok meg. Hogy a 21-es vers, ahogy az előbb volt ott fönt, aki az én parancsaimat ismeri és megtartja azokat, az szeret engem. Most egy fölhívással, egy kihívással állok eléd. És akár itt vagy, akár keresztény vagy, akár nem. Vagy akár ott vagy a monitor előtt. Én arra kérlek, hogy szándod a magad Isten útmutató, életvezető kijelentéseinek a megértésére, megtartására és betöltésére. Miért? Hogy egyszerűen legyél te magad is a családoddal és Isten népével együtt ebben az Istentől elszakadt és erkölcstelen és sötét világban, korban a világosságnak az útjelzője. Amikor készültem ma, kerestem képeket a 10 parancsolat 10 kijelentésről, és direkt olyan képet kerestem és raktam föl, ami már sötétedés után egy kivilágított útról van szó. Mert ott vannak a lámpák, és ott vannak az útjelzők, és ott vannak a út szegélyén a korlátok. Igen, ez Isten útmutatása a számodra, de nem csak számodra, hanem gyere, szándod a magad, hogy Istenem, én a veled való személyes, szenvedélyes, szeretetteljes kapcsolatból betöltöm ezeket. És ezeket normaként odaállítom a gyerekeim, odaállítom az ismerőseim elé, hogy ők is ne rohanjanak a kanyarba, a vesztükbe, és ne rohanjanak a szakadékba. Hogy az emberek megmeneküljenek, és üdvösségre jussanak, és ez a nép, ez a nemzet majd a juhok oldalára kerüljön. Ha egyetértesz vele, akkor kérlek, hogy állj föl is, mondd el utánam te is ezt az imát. Mennyei Atyám, hálát adok a te szeretetedért, és köszönöm neked azt, adtál kijelentéseket, adtál útmutatásokat, szóltál hozzánk. Ott a Sínain Izrael népéhez szóltál, de azt nem csak nekik adtad, hanem rajtuk keresztül az összes többi nép számára, összes többi nemzet számára, a magyar nép, a magyar nemzet számára is. Mennyei Atyám, most megalázom magam, a szívem, a lelkem, a gondolataimat, az érzéseimet, az értékrendemet, és alárendelem a te beszédednek, a szádból kijött kijelentett igazságnak, a 10 parancsolatnak, a 10 kijelentett igazságnak, és az igazság az, ami szabaddá tesz. Kérlek, bocsásd meg, Uram, amikor áthágtam a te törvényedet, a te szavadat, a kijelentett igazságodat. És jöjj az én szívembe, Jézus Krisztus, én megváltóm, én Istenem. És légy bennem, Úr, és ne csak bocsáss meg, hanem adj nekem egy új szívet. Írd az új szívemnek a táblájára a te törvényedet. Én nem betűnek engedelmeskedve, hanem a veled való szenvedélyes és szeretetteljes kapcsolatból kívánom megélni azt, hogy betöltsem a te törvényedet, megtartsam a te parancsaidat, a te útmutatásod szerint éljek. Segíts meg, Uram, hogy ennek a világnak egy világosságban levő útjelzője legyek, mert világ világosságává tettél. A szakadék szélén levőknek az élet korlátja legyek, és az emberek megmentésére és üdvösségére életet, hitet és remény szóló száj. Erre szállom oda magam, Uram, a Jézus nevében, amen.
1: Ez volt volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.